0: ez a konferencia hasznos számára.
1: Na, szuper, mert hogy most el tudom képzelni a hallgatókat, aki hallgat minket, és már bedobtad az AI-t, ChatGPT, stb., akkor felteszem azt a kérdést, amit már milliószor hallottam jártamban, keltemben. Tud-e a mesterséges intelligencia és kifejezetten a ChatGPT könyvelni a könyvelő helyett egy vállalkozó számára?
0: Nyilvánvalóan nem. De ezt mind a két fél másképp gondolja. Én azt mondom erre, amit...
1: Hát a szakember, azért kérdezem a szakember.
0: Azt mondom erre, amit egyébként egy kapcsolódó podcast sorozatban is beszélgettünk, hogy jelenleg a jogszabályi környezet nincsen felkészülve arra, hogy egy mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás elvegye a könyvelőnek a munkáját. Azt viszont nem szabad szem előtt téveszteni, hogy egyre több területen lehet akár asszisztensként használni egy mesterséges intelligenciát, és a könyvelői szakma ilyen módon átalakul, egy transformáció megy keresztül. És a közeljövőben, ami 2-5 évet jelent, egyre több olyan eszközt fognak használni, akár csak mint a cashbook, de ehhez hasonló több is van a piacon, amelyik abba segít nekik, hogy döntésig előkészítsék a könyvelési anyagot. És ő neki csak a szakmai döntést kell meghozni, ott kell beavatkozni, és azokat a folyamatokat kell javítania, amik előállították azt a könyvelési adatot. Tehát nem fog a ChatGPT könyvelni, ellenben egyre több olyan vállalkozó lesz, aki szentül meg lesz győződve arról, hogy a ChatGPT-vel tudnak könyvelni, ők majd idővel rájönnek arra, hogy tévúton járnak, és azt kívánom nekik, hogy ne súlyos bírságokon keresztül értsék meg ezt, mert hallottunk már sajnos olyat is, hogy végül aztán a vállalkozó úgy döntött, hogy ő saját maga majd intézi, és nem lett jó vége.
1: Aha.
0: Tehát el tudta végezni a feladatot, de mivel az adatok nem voltak megfelelően, nem azok a jogszabályok vonatkoztak rá, ezért a végén egyrészt súlyos bírságokat kellett fizetnie, másrészt meg nyilván kellett keresni egy könyvelőt, aki rendbe tette ezt az egészet. De a mesterséges intelligencia nem fog könyvelni, biztos, hogy nem az elkövetkezendő 30-50 évben, teljesen biztos, hogy az egy olyan mértékű adó rendszer egyszerűsítésre lenne szükség, amire nincs felkészülve Magyarország.
1: Megértettem. Hölgyek vagy urak, részvételére számítottok egy elsősorban?
0: Erről is beszélgettünk a podcastunkban, érdemes meghallgatni, mert hogy azokban a könyvelő vállalkozásoknál, ahol iroda van és többen dolgoznak, ott jellemzően a hölgyek azok, akik a szakmai munkát végzik, a felelősségteljes könyvelést, és az urak azok, akik inkább a stratégiai szervezést, a folyamatok menedzselését azt intézik, vagy ők, akik az ügyfelekkel az elszámolásokat végzik. Így valójában a konferenciára teljesen vegyes résztvevőkre számítunk, hölgyekre és urakra, és a tavalyi konferencián is láttuk. A hölgyek túlnyomó többségben vannak, ez teljesen értelemszerű, hiszen még ha egy irodában együtt is működnek, akkor is 3-4 könyvelő hölgyhöz egy úr elegendő, aki a folyamatokat szervezi, de azt látjuk, hogy mind a két nem képviseli magát a konferencián.
1: Ilyenkor, amikor tényleg már nem olyan sok idő választ el minket, még van egy-két hét a mostani beszélgetésünkhöz képest, már izgatott vagy? És tényleg már régóta tart az előkészülete ennek a rendezvénynek?
0: A tavalyi konferenciát, mikor befejeztük, azt mondta a marketing menedzserünk, hogy az ideit azt már januárban el fogjuk kezdeni.
1: Tehát a fél éves meló van.
0: Ez kb. Így, igen, így is zajlott, igen, nagyjából fél éve készülünk rá. Egyre kevesebb a végrehajtandó feladat, viszont egyre több a határidő, így aztán kellő mértékig izgatott a csapat az a végkimenettel.
1: Tehát összesen és végében hány órát vesz igénybe a ti konferenciátok? Ez reggeltől estig?
0: Felkészülés tekintetében?
1: Nem, amikor most ott lesz, meg lesz, szeptember 23-án.
0: A konferenciát azt igen, az ilyen 8 óra, fél 9-től délután, ha jól tudom, a workshop teremben talán 5 óra, 4-6-ig van az utolsó előadás, de ugye vannak szünetek, meg van egy nagyobb ebédszünet, de igen, ez egy egész napos.
1: Tehát akkor egész napra számoljanak, hát ez lényegében egy továbbképzés.
0: Igen, ez egy továbbképzés. Ez a jövőjükbe fektetett idő és energia, és hogyha eljönnek, akkor biztos vagyok benne, hogy vagy tisztábban fogják látni, merre kell menniük, vagy megerősítést kapnak arról, hogy jó irányba mennek, vagy rossz irányba mennek, és azon változtatni kell.
1: Én azért is hívtalak, és azért is üdvözlök minden olyan kedve kezdeményezést, már most sokat

0: társadalmi közösséget épít, mert oké, ez egy éves konferencia, na de nektek itt nagyon sok találkozási pontotok van Budapesten az ügyfelekkel, akik ugye a könyvelők. Klubestjeitek vannak, ha jól tudom, és abból meg több verzió is.
1: Nagyon sok képzést tartunk.
0: Na, képzések is,
1: személyes igen. Képzést is, online képzést is.
0: Ez Kőbányán vannak egyébként?
1: Az egyik képzésünk és a klubunk az Kőbányán van, igen, az irodánkban, viszont tartunk minden hónapban személyes képzést a Penta Unió képzési központban, illetve minden hónapban van egy regionális képzés. Most a legutolsó, ha jól emlékszem, talán Pécsen vagy Nyíregyházán volt. Ez mellett meg ugye online képzés is van minden hónapban kettő, de hogyha összeszámoljuk azt, hogy egy hónapban velünk az ügyfeleink hányszor találkozhatnak, szerintem 20-30 alkalom.
0: Azért az
1: majdnem szép. Minden napra esik valami az olyan szép. Esemény, ahol online vagy offline tudnak velünk találkozni.
0: Egyébként a konferenciára az ország minden részéből jönnek majd? Tehát nem csak abszolút. A fővárosi könyvelők?
1: Abszolút, abszolút, sőt. Volt már a tavalyi konferencián is, hogy telekocsit szerveztek.
0: Ugye tudták, óriási.
1: Hogy körülbelül azonos régióból jönnek, és elkezdték szervezni, hogy ki kihez fér még be.
0: Nem is baj, ha ismerik egymást egyébként.
1: Egyértelmű.
0: Országszerte a könyvelők. Ha te nagy konferenciajáró vagy, azt mondtad.
1: Igen.
0: Egyébként, ha elmész egy külföldi konferenciáról, olyan szemmel is közlekedsz, hogy mit lehet az ötletekből majd megvalósítani cashbook konferencia szinten?
1: A külföldi előadásaim alkalmával előre mindig készítek ilyen kapcsolattérképet, tehát hogy megnézem, hogy kik azok, akiket érdekel. Most ugye legutoljára Lengyelország volt ilyen, ott kifejezetten megnéztem, hogy kik azok, akik hasonló területen dolgoznak, hogy vannak-e kapcsolódási pontok, miben különböznek. Például nagy segítségre volt a mesterséges intelligencia, mert hogy ővele tudtam olyan elemzéseket végeztetni, amitől célirányosan tudtam dolgozni, és kértem a konferencia szervezőktől, hogy ott van náluk ilyen, biztos magyar konferenciákon is van ilyen, hogy lehet kérni előre időpontot, és akkor ott összeegyeztettem néhány ilyen céggel, és igen, tehát kihasználom a lehetőséget, hogyha egyszer már eljutunk odáig, akkor megvizsgálom azt, hogy ők hol tartanak, mi hozzánk képest, mik a különbségek, mik a hasonlóságok, esetleg azon is elgondolkozok, hogy egy ilyen típusú külföldi látogatás eredményezhet-e egy stratégiai együttműködést, és képesek lennénk-e arra, hogy mondjuk nyissunk egy Lengyelország felé, vagy egy másik ország felé?
0: No, hát akkor egy teljességgel világpolgári szemlélet.
1: Igen, majd fogalmazhatunk így is.
0: Szeptember 23-án, kedves hallgatóink, hát Sándor, ezt a múltkor is mondtam, jó társaságban repül az idő, ez most is így volt, úgyhogy cashbookkonferencia.hu, jó?
1: Cashbookkonferencia.hu, illetve hogyha személyes támogatásra lenne szükség, akkor az ügyfélszolgálatot nyugodtan tudják hívni, vagy írni az infókukat cashbook.hu-ra ugyanebben a témában.
0: Minden pontos, fontos információt ott megtalálnak. Úgyhogy sok csillogó szempárt kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, mert akkor az előadóké meg a tiétek a szervezőké is csillogni fog.
1: Köszönöm szépen, András, a lehetőséget.
0: Én köszönöm. Volenszky Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, és Sándortól ugyan most elköszönök, de önöktől még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma is, újabb izgalmas vendég, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen. Pontosan tudják a törzs hallgatók, akik estéről estére itt vannak velünk, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy itt az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át egymásnak, nem csak a stúdióban a kilincset, de a mikrofont is. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Juditot, a Filharmónia Magyarország kommunikációs és programigazgatóját. Mindig mondom, hogy olyan emberek vannak ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életre, azért te már jó régóta hatással tudsz lenni rá ott a Filharmóniával is. Örülök neked, mindig, amikor jössz, akkor hozol valami csoda programot, ez most is így van.
2: Igen, köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat is. Az Unikum bérletet szeretném elsődlegesen most a figyelmetekbe ajánlani, illetve a hallgatóképa. Igen, és nem is véletlen. Az Unikum bérlet azért kapta ezt a nevét, mert a Filharmónia tevékenysége Budapesten valóban nagyon az unikális dolgokra irányul, hiszen azt gondolom, hogy itt nagyon sokan vannak, sokféle szereplő van, aki mindenki teszi a dolgát, és különlegesebbnél különlegesebb, fantasztikus programokat ad a városlakóinak és a turistáknak, akik ide érkeznek. És a Filharmónia elsődleges tevékenysége ugye a vidéki helyszínekre tevődik, és oda viszi el a legkülönlegesebb programokat. Ezért Budapesten nekünk nyilván nincsen zenekarunk, nincsen játszóhelyünk. Mi a legkülönlegesebb programokat igyekszünk összekoordinálni.
1: Na de közben mindenhol ott vagytok.
2: Igen, közben elég sok helyen ott vagyunk.
1: Oké, nincs állandó hely, de közben tényleg mindenhol.
2: Igen. Az Unikum bérletünk az a Zeneakadémián rendezzük.
1: Nem is akárhol.
2: Így van, és egyébként a másik bérletes verziónk, amit itt Budapesten megvalósítunk, a Mátyás templomban az orgona bérlet. Uh-huh. Ugye az is nagyon különleges, és egyébként minden részletről, ez annyira összetett, és annyira sokrétű, és annyira sok program van, hogy a filharmonia.hu oldalon mindenről tudnak tájékozódni, akik az orgona zenét érdeklik.
1: Igen.
2: Most én az Unikum bérletet azért szeretném csak egy pár szóban megemlíteni, mert egyrészt a kezdete nagyon közeli, ugye szeptember 14-én.
1: Igen.
2: Kezdünk a Zeneakadémián Olga Kern és a Danubia zenekar koncertjével, és ez egy, azt gondolom, hogy egy olyan előadás lesz, aki szereti a zongora muzsikát, vagy csak szereti a zenekari muzsikát, vagy csak beülne egy estére egy olyan helyszínre, ahol elengedheti a nap gondjait, akkor ez az lesz. Ugyanis nagyon sok Rachmaninov darabot fognak hallgatni, azok, akik jegyet váltanak, vagy bérletet váltanak erre a sorozatra, ebben a koncerten legalábbis. És Olga Kernről annyit kell tudni, hogy a legautentikusabb Rachmaninov játékosként tartják egyébként számon a világban. És egyébként van neki egy sztoria is, mert sokat dolgoztunk vele, és ő mesélte, hogy amikor 19 évesen talán az első ilyen nagyobb megméretetésére és versenyére készült, akkor ő egy Rachmaninov darabot játszott. Nagyon készült rá, és a verseny előtti éjszaka álmában megjelent Rachmaninov, és elmesélte neki, hogy hogy kéne ezt a darabot játszani, amivel versenyezni fog.
1: De jó.
2: És másnap megnyerte a versenyt. És olyanki egyébként van családi kötődése is, és ő nagyon sokat foglalkozik ezzel a zeneszerzővel, az ő darabjaival. Én már hallottam a második, harmadik zongora versenyt is tőle, itt a harmadikat fogjuk
1: majd. Ez mikor volt egyébként? Most azért veszem a kezembe, hogy megnézzem a...
2: Hát nem tudom, hogy hány évesen volt, 19 körüli.
1: Ennek akartam utána számolni, de mindegy végül is, tehát óriási a történet.
2: Igen, szóval hogy ez egy nagyon izgalmas és különleges dolog, és az ő belső viszonya ehhez a zeneszerzőhöz, és az ő darabjaihoz, és azért azt tudjuk, hogy ez egy romantikus mű, elképesztő nagy érzelmi gazdaságot igényel. Igen. Filmek készültek arról, hogy mennyire nehéz például ezt a Rachmaninov harmadikat eljátszani.
1: Igen.
2: Úgyhogy...
1: Meg itt beszélnek is erről gyakran a művészek ám, akik ebben a műfajban járatosak.
2: Igen. Úgyhogy ez egy igazi technikai kihívás is, egy érzelmi kihívás is, és egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát például, amikor a Covid volt, akkor mi az Olgával a Kodály Központban csináltunk egy koncertet. És egy Rachmaninov zongora verseny volt a repertoárom. És nem mondta, akkor találkoztunk mi először vele, és mondta, hogy nem fogja ezt a darabot eljátszani, hanem egy másik kisebb darabot játszott helyette. És csak utána, amikor később már jobban lettünk vele, akkor beszélgettünk vele erről, és mondta, hogy nem tudja ezt a zongoraversenyt közönség nélkül játszani, ugye akkor üres nézőtérőt kellett játszani és rendezni a koncerteket. Mert egyszerűen ez egy olyan energetikájú darab, hogy ahogyan ő a végén fölemeli a kezét, ott muszáj, hogy jöjjön a közönség, ott nem lehet egy üres terem. És amikor a Covid után volt szerencsém jött hallgatni egy ilyen zongoraversenyben, akkor én pont ezt éreztem, hogy megértettem minden szavát, mert ez egy olyan darab, hogy aki oda beül, azután olyan fantasztikus élménnyel áll fel, amit tényleg nem lehet üres nézőtér előtt végigélni.
1: Szóval ez lesz akkor szeptember
2: 14-én. Ez lesz szeptember
1: 14-én. Zeneakadémia.
2: Így van. De azért is unikum bérlet ez egyébként, mert emellett még van egy-két ilyen apró unikális történet, például az, hogy van egy prológus minden koncert előtt, ahol a résztvevők, a karmester, a szólista beszélget a közönséggel, ez egyébként ingyenesen látogatható a jeggyel, és olyan információkat oszt meg, amitől azt gondolom, hogy egész más füllel lehet hallgatni majd ezt a programot, és érdemes, akinek van ideje
1: akkor
2: és kedve.
1: Terjesztés is kicsit.
2: Igen, de az a közvetett formával, ahol nem elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nyilván egy karmester megosztja azokat az élményeknek a gondolatait, amit igazából átad a színpadon, hogy ő hogy készül erre, vagy ő mit gondol erről, és hogyan, hogy osztja meg ezeket a gondolatokat a zenekarral. Minden karmester nyilván nagyon más, és nekem nagyon sok élményem Pécsette a mesterbéletben többször volt már ilyen prológus élményben részem, és egészen más füllel ül be az ember, amikor ezeket meghallgatja. Illetve most a bérleteseinknek az első koncerten egy kis pesgőzés is tervezünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek izgalmas.
1: Minden extra.
2: Igen, de itt az évad során még ebben a bérletben az Orfeó zenekar és a Pörszül kórus lép majd föl. Elhangzanak olyan programok, ami magyarországi bemutatós Tölci Brokesz passiója majd ebben a virágvasárnapi időszakban. És az Orgonák éjszakája különleges programja is olyan, amit azt gondolom, hogy érdemes kiemelni, mindig nagyon különleges, unikális.
1: Szabolcsán sokat beszélgetünk erről.
2: Igen, úgyhogy ezt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan fantasztikusan összetett és komplex bérletről beszélünk, amit érdemes majd látogatni.
1: No, és ha egyébként valaki lemaradna szeptember 14-én hétfőn a pesti előadásról, hát egy picit autóznia kell a fővárosból, de másnap azért ez Pécsett is ugyanúgy.
2: Hát egy kicsit mást.
1: Más lesz?
2: Más lesz. 14-én akkor zenekari mű lesz, amit említettem, és egy zongoraverseny erejéig láthatják majd a színpadon Olga Kent. Szeptember 15-én Pécsett, pedig egy szóló este jelentkezik Olga. Ami azért nagyon különleges, mert hogy tehát szerintem ő még nem játszott Magyarországon szóló hangversenyt, és egyébként én úgy tudom, hogy a Kodály Központban sem volt még soha közönség előtti szóló zongorás. Volt már olyan, amikor valami egyéb tolmácsolással, valami vegyes programmal, de ilyen szóló est még nem volt. És ebben a napi programban, ami egyébként a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny nyitó eseménye is, az első részben Olga olyan darabokat választott, ami a 25-ös őszi Carnegie Halli koncertjének a darabjaiból van. A második részben pedig olyanokat, amik az ő személyes kedvencei. Egyébként itt majd lesz Rachmaninov darab is ebben a második részben, úgyhogy nem tagadja meg önmagát. Én nagyon sokat hallottam már őt, ismerem személyesen is, és egy különleges emberrel, egy különleges művészről beszélünk.
1: Jó, és mondom, ezt akartam kérdezni, hogy milyen személyiségű?
2: Dinamikus, azt gondolom. Nagyon élettel teli, nagyon életvidám, nagyon karakteres, és azt gondolom, hogy hatalmas hangszeres tudása van, és benne van az a fajta érzelmi töltet, amitől képes átadni a darabokat, és az a lelkünkig hatol. Tehát én azt gondolom, hogy a művészeknél ez egy nagyon érdekes dolog, ahogyan így figyelem, hogy az ember, amikor beül egy előadásra, akkor nyilván vágyja a csodát, hogy az megtörténjen. És ennek két összetevője van. Az egyik az a hangszeres tudás, az a virtuóz technika, amit elsajátítanak a művészek. A másik pedig az a fajta belső töltet, ami vagy jön, vagy nem jön valakiből, és nyilván, hogyha valaki benn vannak nyitott kapuk a szívébe, a lelkébe, a figyelmébe, akkor ez át tud jönni, és tud kapni attól az estétől nagyon sokat. Ő erre abszolút alkalmas, és nagyon képes, és nagyon fantasztikus művészről beszélünk.
1: Pont ezt teszi különlegessé, nem?
2: Igen, igen, azt gondolom, hogy ő egy olyan jelentős művész napjainkban, akiről egyébként az is érdekes, hogy azért nem beszélünk egy idős művészről, igen. Tehát ez élete közepén élő hölgyről beszélünk, akiről már saját magáról elnevezett zongora verseny is van. Igen. Tehát amellett, hogy ő olyan versenyeket nyert meg, amiben még nem volt női győztes zongoraversenyt, amellett abszolút előadóként is, hiszen az előbb is említettem, hogy milyen fantasztikus, igen, óriási koncerttermekben játszik, és hát tényleg azt gondolom, hogy a világ összes hatalmas koncerttermében megfordult, jelentős szimfonikus zenekarokkal lépett föl együtt, és még ugye saját zongoraversenye is.
1: Pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak itt a stúdióban, hogy azért ez ritka, nem? Hogy egy ennyi idős művészről már elnevezzenek zongora versenyt.
2: Igen, hát ez gyakorlatilag az ő általa koordinált, vagy hát az ő általa létrehívott zongora verseny.
1: Igen, tudom.
2: Mert
1: tudom,
2: hogy nagyon fontosnak gondolja azt is, hogy a fiatal tehetségeket segítsék, felkarolni, támogassák, lehetőségeket kapjanak a megmutatkozásra. És ugye ez egy ilyen verseny, egy hangszeres verseny, egy zongora versenynél, ezek mindig nagyon izgalmas és érdekes kérdések, a verseny maga.
1: Igen.
2: Hogy azért ez egy nagyon szubjektív műfaj, kicsit másként lehet mérni, mint mondjuk a stopperrel az olimpián.
1: Hogyne.
2: Úgyhogy ez egy más történet. Ugyanakkor... És még az is nagyon érdekes egyébként, hogy egy zsűrin belül is biztosan van, aki inkább a hangszeres, uh-huh, professzionalizmust preferálja inkább, és biztosan van olyan zsűritag is, aki azt gondolja, hogy neki az a fontosabb, hogy belőle mit vált ki a művész, hiszen ő attól gondol valakit színpadra termetnek, hogy, igen, a színpadról képes energiákat, igen, átadni, és olyan dolgokat éreztetni az emberrel, amitől másképp jön ki, mint ahogy bement abba a bizonyos terembe, és sokat gazdagodik.
1: No, hát ez több, mint zongora verseny, meg több, mint koncert szerintem, meg mint hangverseny, ez mélyebb annál. És akkor pontosítok, kedves hallgatóink, szeptember 14-én akkor a Zeneakadémián, és másnap meg menjenek el Pécsre.
2: Úgy van, nagyon, mindenkit nagyon bíztatok, mert olyat fognak hallani, amit szerintem nem hallottak
1: unikális
2: még.
1: Mind a kettő unikális. Tele vagytok programokkal egyébként, mint mindig. Ugye a Filharmónia gyakorlatilag egész évben kényezteti a zenekedvelőket.
2: Igyekszünk, igen.
1: Ez nagy meló.
2: Hát erre szövetkeztünk.
1: Tudom. Szabolcsot most már sokatszor emlegetem, Szamosi Szabolcsról beszélek egyébként az új hallgatók kedvéért, de pont a múltkor beszélgettünk erről, hogy ez valami küldetés is,
2: igen,
1: nektek. Értékeli a közönség? Mennyire van nehéz dolgotok most 2026 őszén, kora őszén?
2: Hát, ami...
1: Az elmúlt évekhez képest...
2: Azt gondolom, hogy ugye mi a Covid-ban is dolgoztunk, mert egy pályázatnak köszönhetően, uh-huh, nagyon sok koncertet rögzítettünk és streameltünk, hogy akik otthon kell, hogy maradjanak, azok is a zenei élményben részesüljenek. De akkor természetszerűleg visszaesett a hallgatók száma. Azt gondolom, hogy körülbelül most vagyunk egyébként ott, mint az előtt.
1: Ja, most,
2: igen, most értünk, aha, körülbelül vissza, azt gondolom. Tehát, hogy most arra a múlt évben nagyon-nagyon szép bérletes számaink voltak, ugye nekünk 15 városban vannak bérleteink az ország különböző, ami évados program, jól tervezetten előre váltott bérletekkel, és vannak városok, ahol gyakorlatilag kicsit csúnya szó, de szinte kihalásos alapon lehet bérlethez jutni. Például Székesfehérváron, aha, abszolút várólista van arra, hogy bérlethez jusson valaki, és jegyet nem is tudom.
1: De nektek külön, tehát több mondjuk jegypénztáratok is van?
2: Persze.
1: Mert én Szegeden konkrétan láttam.
2: Igen, igen, igen, igen, igen. Több városban van saját jegypénztárunk, és nagyon sok helyen, tehát gyakorlatilag nyilván, ahol bérletes programunk van, ott mindenütt megoldott, akár a turizmussal, akár a helyi háznak a jegyértékesítő rendszerén keresztül, nyilván online minden, a jegymesteren keresztül minden elérhető a mi programjaink közül, de hát azért mi a 15 városnál sokkal több programot csinálunk, hát mint ahogy mondott te is.
1: Úgyhogy, hát és tele van Budapest is egyébként.
2: Igen, tehát azért 1500 koncertet szervezünk egy évben hát körülbelül. Az egy hatalmas szám. És ugyanerről már beszéltünk, de azért a hallgatók nem hiszem, hogy tudják, és ez is nagyon érdekes, és hiszen most fordulunk rá az évre, ugye szeptember másodika van talán, első?
1: Igen, első.
2: Hát akkor a legjobb kor mondom ezt, hogy szeptember 1-én ugye, hogy kezdődik az év, és azért a Filharmóniának több mint 1000 koncertje, az az ifjúsági koncertekből áll. Igen. Tehát, hogy gyerekeknek...
1: 365 nap van egy évben, és 1500, akkor mennyit?
2: Igen, ezt egyszer kiszámoltuk egyébként, hogy 3,4 vagy 6 program jut egy napra. Egy napra.
1: Na, igen.
2: Tehát, hogy erről már nagyon érdekes statisztikákat csináltunk, hogy gyakorlatilag minden nap meg lehetne a Zeneakadémiát teríteni háromszor azok a koncertekkel, amikkel itt országosan. És csak az ifjúsági koncertek számában is egyébként, ugye mi ilyenkor az iskolákba megyünk, és ott tanóra alatt adunk a gyerekeknek programokat, vagy a koncerttermekbe, vagy ahova akkor össze tudjuk koordinálni a kollégáinkkal ezeket az eseményeket, és az iskolák, ahogyan ezt szeretnék. És ugye ezek azért is érdekesek, mert a Filharmónia szlogénye, hogy közel hozzuk a zenét, és a klasszikus zenét, és ennek nyilván sokféle módja van, egyik közelhozás az az, hogy kilométerileg oda megyünk helybe, és oda visszük a koncertet, de a másik közelhozás, amit mi legalább ennyire fontosnak gondolunk, az az, hogy a gyerekeknek például moderált koncerteket adunk, ami arról szól, hogy igyekszünk megtalálni azokat a pontokat, amitől ők ezek jobban fogják érteni, jobban fogják érezni. Nyilván úgy válogatunk a programokból, hogy azok hozzájuk, vagy már ismert darabok, amiket az iskolában is előkerül esetleg, egy más fényében megmutatni, vagy egyszerűen olyan darabok, amivel jó kezdeni ezt az ismerkedést a klasszikus zenével, és ilyen módon vagy a társművészeteket bevonni. Vagy van olyan programunk, ahol olyan kis apró nüanszokat, apró elemeket alkalmazunk az esemény során, ami őket tényleg nem csak interaktív, de föl is kelti az érdeklődésüket, mondjuk, hogyha bekötjük valakinek a szemét, és úgy zongorázik van. Tehát ezek apró dolgok, de ugye a gyerekek ezekhez tudnak hogyan viszonyulni.
1: Igen.
2: Csodálkoznak, hogy így is lehet, és hogy lesz lehetőségük arra, hogy utána a művészekkel egy pár szót váltsanak, és maguk is egy kicsit közelebb kerüljenek ehhez.
1: Na, ezért fontos a missziótok, hogy alapoztok.
2: Igen.
1: Már nagyon korán. De hogy mennyire nehéz a helyzetetek ilyen szempontból, befogadók egyébként? Vannak jó visszajelzéseitek?
2: Ez mindig úgy, azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy nekünk a marketing csoportnak az a nehézség, hogy addig eljussunk, hogy oda jöjjenek a közönség a koncertre, mert hogy annyira prémium produkciókkal dolgozunk, különleges művészekkel, fantasztikus előadásokkal, hogy azért ott már nagyon jó állni az ajtóban, amikor kifele tart a közönség, és elköszönni, mert hálás szavakat hallunk.
1: Jaj, látod rajta a szemükön.
2: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez egy olyan szerintem egy nagyon hálás munka, és egy nagyon szép feladat, mert hogy tényleg nagyon, nagyon sok munka van vele, amit mondasz, persze, rengeteg munka van vele, nagyon sok változás van vele, nagyon sok feladat.
1: De a szempárokból ez kifizetődik.
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ezért érdemes.
1: Jó. Filharmónia.hu, ott találunk
2: Filharmónia.hu, minden.
1: Pontos, fontos információ.
2: Igen, igen. Sőt, hát van egy applikációnk is egyébként, ami ingyenesen letölthető minden telefonra.
1: És az be is méri, hogy mi.
2: És az 50 kilométeres körzetben naponta figyelmeztet téged, hogyha szeretnél elmenni erre, vagy erre.
1: 1500 koncertból.
2: Akkor arra megteheted. És egyébként most azért is lesz ez érdekes, még itt külön más funkciót is fog kapni ez az applikáció a következő napokban, mert hogy a zongora versenyünkön, a nemzetközi zongora versenyen is, és a Mustrán, ami egy kicsit kötődik ehhez a Zeneszület Fesztivál programjaként, ott a közönség is szavazhat majd a versenyzőkre, mind a két szuper. Esetben ezen az applikáción, ami a Filharmónia Magyarország applikációja.
1: Le, kedves hallgatóink, Filharmóniát keressék mindenhol.
2: Így van.
1: Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, Judit, de hát a nagy baj nincs, hogyha csillognak a szempárok, a tiétek is csillognak.
2: Igen, igen, mindenkit nagy szeretettel várunk, mert tényleg fantasztikus programok lesznek az utcán, a teremben, és gyerekeknek, családoknak, erdőben, és mindenütt, úgyhogy jöjjenek Pécsre.
1: Na, kedves hallgatóink, megyünk.
2: Is.
1: Meg a Zene Akadémiára is megyünk.
2: Mindenhova.
1: Nagy Judittal beszélgettem, a Filharmónia kommunikációs és programigazgatójával. Na, akkor csak megtanultam a titulusodat. Judittól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elég, még vissza fogok térni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bolenszky Sándornak és Nagy Juditnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparűzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig maradt szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület fönnszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsájtott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmaniszki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzése hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva

0: tudalom. Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Ez a

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló különteremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portrék galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapesten tárgyalt Magyar Péter az Európai Tanács elnökével. Elindult a nyomozás Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Jön a háromnapos budavári könyvünnep. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapesten tárgyalt Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tegnap este. A miniszterelnök közlése szerint Magyarország csak olyan új 7 éves uniós költségvetést fogad el, amely megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekeinek. A kormányfő mielőbbi megoldást sürgetett a napi 1 millió eurós büntetés felfüggesztésére is. Hangsúlyozta, hogy fenntartják a fizikai határzárat és az illegális migráció feltartóztatását szolgáló szabályokat. Costa kedvezően értékelte a találkozót és közölte, számít Magyar Péter konstruktív hozzáállására a költségvetési és bővítési kérdések megoldásában. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Nyomozóiroda az Orbán Viktor közösségi médiás tartalmait készítő céggel kötött szerződések ügyében. Az eljárást a rendőrség megerősítette a Telexnek, de további részleteket nem közöltek. A miniszterelnökség augusztusban tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tájékoztatásuk szerint a Triton Communications Kft. 44 hónap alatt több mint 4,2 milliárd forint közpénzt kapott, miközben a díjemelésekkel nem változtak a teljesítési követelmények. Kaminski Fanni cégvezető visszautasította a vádakat. Közlése szerint az alvállalkozókkal együtt több mint 30-an dolgoztak a feladatokon, folyamatos rendelkezésre állást biztosítottak, és minden kiadással el tudnak számolni. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskolakezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak, de teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Kléberszberg kultúrkúriában és a Marcibányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-e és 6-a között ismét könyvekkel és szerzőkkel telik meg a budavári Kapisztrán tér. A háromnapos budavári könyvünnepen kiadók, író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések, családi programok és koncertek várják a közönséget. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri rendezvény az 5-napos budavári fesztivál része, mondta el a Sláger FM-nek Kardos István, a budavári közösségi nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: 2002-re datálhatjuk azt, amikor a budavári könyvünnepet elindították. Akkor még nem ez volt a neve, hanem az első magyar nyelv és magyar könyv ünnepe volt, és ebből nőtte ki magát tulajdonképpen a budavári könyvünnep. Minden kiadó úgy emlékezett a budavári könyvünnepre, hogy ott a helyen. Az első kezdeményezésünkre is már 15 kiadót várunk. Budavár nagyon gazdag nemzetiségi önkormányzatokban is. A szombati napon a német, örmény, görög, szlovák, bolgár és szerb nemzetiségi önkormányzatok is bemutatkoznak. Nemzetiségi ételekkel, kóstolással és zenei programokkal is. Budavár testvérvárosai is megjelennek, méghozzá azok a testvérvárosok, akik 20 éve kötötték össze testvérvárosi kapcsolatokat. Így hát Zenta, Lendva és Székelyudvarhely is itt lesz nálunk ebben az időszakban.
2: Egy gyenge hidegfront miatt ma több felhő lehet felettünk. Főleg a délelőtti órákban takarják majd a napot, délután több napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék nem valószínű, de a szél gyakran lehet élénk. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 29 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget,

Sláger FM. Szerelem, szerelem, szerelem.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparűzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig maradt szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy 4-szintes épület földszinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal a Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmaniszki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzései hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti
0: állatkertben. Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetesítő.

0: Na na.
1: Hi Hungry, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ha Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sürgősen szükség lenne a főváros és a kormány megállapodására. Egy budapesti tűz miatt többen kórházba kerültek. Az iskolai menzán lopták az ételeket a gyerekek elől a konyhások gyömrőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Összeroppanhat Budapest likviditása, ha szeptember második felére nem születik megállapodás a kormány és a főváros között, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A városnak szeptemberben több nagy hitelt is vissza kell fizetnie, miközben a működéshez szükséges béreket és egyéb kiadásokat is finanszírozni kell. A szeptember közepén beérkező iparüzési adóbevétel átmenetileg fedezheti ezeket a költségeket, de utána alig maradt szabad forrás. Kis Ambrus szerint ezért mielőbb rendezni kell a főváros pénzügyi helyzetét a kormánnyal. Szeptember 1-től létszámstopp és kiadási korlátozás is életbe lépett a fővárosi önkormányzatnál. 10 embert, köztük 7 gyereket vittek kórházba a mentők egy budapesti társasháztűz helyszínéről tegnap este. A 18. kerületi Rádai Gedeon utcában egy négyszintes épület fölcinti lakása teljes terjedelmében égett. A 32 lakásos házból 43 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az épület megtelt füsttel, ezért a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakók csak a szellőztetés után térhettek vissza. A lángokat a fővárosi hivatásos és a Foka Egyesület önkéntes tűzoltói fékezték meg, majd megkezdték az utómunkálatokat. 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták ellopni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott, és közlése szerint lopás gyanúja miatt indult eljárás. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Közel 8-szor annyi bírságot szabtak ki idén az első fél évben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly egész évben. A jelentős emelkedés a fővárosi közgyűlés februári döntésének következménye, amely Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter javaslatára szigorúbb fellépést írt elő, írja a 24.hu. A fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság és a kerületi közterületfelügyeletek fokozott ellenőrzései hatékonyan csökkentik a passzív dohányzást a megállókban. 23 témakörben szervez tematikus sétákat a budapesti állatkert az új tanévben óvodás és iskolás csoportoknak. A tantervhez igazodó programok között oktatótermi vizsgálódások, pályaorientációs foglalkozások és az újrahasznosítást népszerűsítő kézműves alkalmak is szerepelnek. A 10-12 éveseket két hetente tehetséggondozó szakkör várja. Ismét meghirdetik továbbá az Agi Csaba országos állattani és természetvédelmi versenyt is, amelyen 4-től 10. osztályig indulhatnak a diákok. Kis és szeles nyárias idő várható. A hidegfront hatására több felhő lehet ma az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, néhol viharos is lehet. A reggeli 20 fok után délután 28-29 fokot mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, csapadék továbbra sem várható. Egyre többet süt majd a nap. Újra visszatér a 30 fok feletti hőmérséklet, csak úgy, mint szombaton és vasárnap, amikor napos, csapadékmentes és meleg idő várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Komáromban az Erzsébet híd magyarországi hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, így azon jelenleg csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat, valamint a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Személyautóval és tehergépjárművel az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostori híd felé lehet kerülni. Élénkül közben a forgalom Budapest felé a 31-es számú főúton Mende térségétől, illetve az 51-es számú főúton Dunaharaszti közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé ma napközben sávzárást kell majd kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsony utcában, viszont változik a forgalmi rend a mai nappal a Tél utcánál. A belső sávokat megnyitják, viszont lezárták a középső sávokat. A Pozsony utcából továbbra sem lehet balra a Tél utcába kanyarodni. a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt egy sáv járható csak vízvezetékjavítás miatt, a Kerepesi úton kifelé zárva a külső sáv a Baross tér után majd ma is, csatornak karbantartás miatt, ez tegnap jól megfogta a forgalmat, legyenek türelmesek, illetve lezárják majd később a Gömb utcát, a Papkára utca és a Teve utca között, de majd még szólok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Nem csak a Sláger reggel, az egész nap kellemes 20 fok feletti hőmérséklettel indult. Legalábbis felénk 21 fok volt nálatok.
4: Nem tudom, nem mértem ja, reggel, nem. De jó reggelt. Ami Bori mondott, igen, hogy délutára 30 fok lesz, hát azt már az mondtam valid, egész igen, héten, bizony.
3: Most is réteges öltözködés. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.

0: Sláger reggel.
1: 4:45 előtt 3 perccel, és ez egy nagyon fura nap, ez a mai.
2: Miért?
1: Hát mert ma kerül mozikba a Terminátor második része.
2: És ez miért fura?
1: Hát már, hogy 35 éves film.
2: Hát tehát, jó, hogy... de tudod, mostanában szoktak ilyet csinálni, hogy régi filmeket jó, újra vetítenek. Sőt, én imádom, hogy Amerikában ez folyamatosan van. Tehát, hogy ott találsz ilyen régi filmeket, amiket megnézhetsz moziban. Egyébként nálunk a Terminátor azért kultfilm. Tehát az én korosztályomban a fiúk mindannyian oda voltak érte. Tehát biztos, hogy megtöltik a mozitermeket.
1: Persze, vannak ilyenek, amikor... nem tudom, mi van most a filmmúzeummal, de egyszer visszamentem, pár éve. És a Pszichót megnéztem.
2: Oh.
1: Fekete fejében, de rendesen nagy vásznon.
2: Figyelj,
1: és akkor jött ez a késes jelenet, és akkor mindenki mosolygott kedvesen. Mert hát nyilván ez már nem olyan hatás volt, mint amikor a Hitchcock leforgatta, és
2: persze.
1: Szerintem akkor mindenki összecsinálta
2: magát. Hát akkor mindenki össze.
1: Hát
2: igen.
1: Akkor még ott volt az ingerküszöb. Ma már nem is tudom, minek kéne történni ahhoz a filmvásznon, hogy igazán megijedjenek az emberek. Van még, amitől igazán megijedünk?
2: Igen, ez egy jó kérdés. Nem tudom. Szerintem azoknak, akik horror rajongók, már semmi, én mindentől.
1: Ja, igen.
2: Tehát, hogy én nagyon ijedős típus vagyok, de nektek szerintem más semmi.
1: Lehet. Képzeld el, amikor megépült a budapesti hullámvasút, ugye ez a muzeális, akkor szerintem figyelj, fölültek rá, és az emberek visongtak
2: az
1: valószínűleg.
2: Biztos.
1: Sőt, emlékszem, hogy még gyerekkoromban is, a 80-as években, hogyha arra jártunk, lent mászkáltunk, nekem még nem volt szabad felülni, én még csak a rakétára ülhettem fel, meg a mi az a barlangvasútra, ahol a Jancsi és a Juliska vese volt, és amikor sétált, akkor hátul visítottak, és néztem, hogy mi ez, és ez a hullámvasút. Szerintem ma egy valakit, aki mondjuk már járt néhány ilyen tematikus parkba, volt, ahol voltatok múltkor, Ausztriában a Family Parkban, ott vannak hullámvasútak, nem
2: van
1: több
2: egy
1: is.
2: Hullámvasút, igen, egy nagyon nagy, az nagyon izgalmas, azt mondták a fiúk, én nem vártam ki a sort, addig a kicsikkel mentünk, majd 45 percet kellett sorban állni, de rengeteg olyan van, ami azért ilyen adrenalin bomba.
1: Na szóval, hogy aki azon edződött, valószínűleg, hogyha ma fölülne a budapesti hullámvasút, akkor
2: ja,
1: lehet, inkább az lenne az ijesztőt, hogy összeomlik, vagy nem, mert nem. Hallod
2: a
1: vele, de...
2: kerregését kattogás.
1: De hát, nem nagyon látom az utóbbi években, hogy bármit csinálnának vele, meg benőtte a gaz.
2: De várjál, miért ott van még? Nem bontották le?
1: Nem, hát az műemléki védettsége, vagy valami ilyesmi van neki. Persze, tehát hogy ez egy nagyon különleges dolog volt ám a maga korában.
2: Hát akkor miért nem újítják fel? Hogy lehessen használni?
1: Money.
2: Hát akkor a biodóm helyett miért nem azt csinálták meg?
1: A biodómot miért nem fejezték be? Tehát a biodóm, megint pont összejöttünk a barátokkal, és beszélgettük, amikor voltunk Dél-Angliában, ott van egy Eden projekt nevű, vagy Eden Project nevű, ami hát a biodóm szerűen néz ki, csak mitén kétszer akkora, és nem tudom, ott rentábilis ez, hogy van benne őserdő,
2: működik.
1: Figyelj, tele van gyerekekkel, turistákkal, csoportokkal, egy baromi látványos az egész, és termeli a bevételt.
2: Ah.
1: Tehát, hogy itt most, hogy raktak bele ilyen műanyag tipegő dínókat, vagy
2: ja,
1: úgy, figyelj,
2: igen,
1: én érzem magam kínosan, csak igen. Fényképpen láttam eddig, de hogy meg ilyen videón, hogy néztem, hogy hát, ha szórakoztató park volt a cél, akkor biztos nagyon jó. De, hogy...
2: hát de kiknek? Mert már a pici gyerekek is kinevetik ezeket,
1: igen?
2: A dínókat. Hát az ilyen típusúakat már szerintem, igen. Na mindegy, hát kívánjuk jókat, vagy a legjobbakat a biodómnak.
1: Igen, remélem, hogy egyszer majd tényleg úgy készül el, ahogy tervezték, mert ahhoz, hogy műanyag dínos játszópark legyen, az meg kicsit igen. Drága volt.
2: Na térjünk vissza a Terminátorhoz, mert hogy hamarosan majd hívunk...
1: A zenét
2: megvárom.
1: Mondd.
2: Szóval hamarosan hívunk egy filmes szakembert, hogy mondja el nekünk ő, hogy miért lett ilyen kultfilm, és persze természetesen a Cinema City-t is megkérdezzük, hogy miért pont a Terminátor. Van-e ilyenkor egy előzetes felmérés, hogy arra biztosan sokan beülnek, vagy mi van akkor, hogyha ez bukta? Vagy lehet, hogy olyan sokan szeretjük mi magyarok?
1: Szerintem a nosztalgia faktor ebben is működik.
2: Lehet.
1: Úgyhogy mondjuk én nem terveztem így hirtelen, hogy elmegyek megnézni, de...
2: Figyelj, én azon csodálkoztam, ha már nosztalgia faktor, hogy pont láttam Tom Cruise tegnap előtt megosztotta Anne Hathaway-jel, hogy megcsinálják a Mintavillámot újra. Vagy hát a folytatását, hogy nem értem. Ugye abban Nicole Kidmannel abban jöttek össze?
1: Igen.
2: És most Anne Hathaway-jel hogy lesz ez? Hogy a Tom Cruise az idősebb csávó majd összejön egy fiatalabb nővel? Mert hogy ők ott olyan tök jó párban voltak. Ezt nem értettem, hogy abban most hogy lesz Mintavillám 2? Idős autóversenyző lesz, vagy hogy?
1: Nem tudom, hát hogy piszik legyünk, igen.
2: Hát mondjuk, figyelj, a Brad Pitt a Forma 1-es filmben baromi jó volt, mint veterántod, akit visszahívtak, és mutatták a különbséget a fiatal meg az idősebb versenyzők között, az úgy jó pofa volt, de hát nem tudom, mint a villámba valahogy ezt nem látom, de lehet, hogy jó lesz, ki tudja.
1: Na jó, lesz ma is hablacs, lehet igen. Jelentkezni a 0630-30-30-95-8-as számon, és lesz még sok minden más, például rengeteg nagyszerű sláger, változatosan. Mit szólnánk egy kis Benson Boone-hoz?
2: Nagyon jó
1: indítólag.
2: Választás.
1: Oké. Okay. Beautiful Things, 6:17-kor a slágeren.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt, fél hét lesz. 7-es perc múlva.
2: Őrületes sztori kering most éppen az interneten, és aztán kíváncsi vagyok arra, hogy mi hallgatóink mit gondolnak erről, mert ennek is két oldala van. Képzeljük el, hogy Krük-szigetén ott nyaralgatunk, és aztán úgy döntünk este, hogy beülünk egy puccos étterembe, ami gondolhatjuk, hogy drága, hiszen hosszú a sor, meg lehet, hogy utána is néztünk, és nem szeretnénk olyan sok pénzt költeni, de kíváncsiak vagyunk arra, mondjuk, hogy milyen ez az étterem, és csak palacsintát rendelünk. Na, ez megtörtént. Négy fiatal várakozott 10-15 percet egy tényleg egy jó hírű étteremnél. Aha. Beültek, és amikor a pincér kérdezte, hogy mit szeretnének, akkor mondták, hogy négy palacsintát. Erre a pincér felháborodva közölte velük, hogy nézzék meg, hogy milyen hosszú sor áll kint. Ők vacsorázni szeretnének, úgyhogy négy palacsintával tessék hazamenni. Vagyis palacsinta nélkül, mert hogy ne foglalják ott a helyet. Uh-huh. És aztán rengetegen írtak kommentet, és kíváncsi vagyok a te álláspontodra, mert ugye nagyon sokan azt írták, hogy általában azért az ilyen éttermekben mondjuk egy vacsora ilyen 120-150 euróba kerülhet, és hogy nyilván az étterem azt szeretné a 28 eurós palacsinta helyett a haszta bevételt. De egy pincér szerintem nem döntheti el, hogy te mire ülhetsz be. Azt megkérdezheti tőled, hiszen már mi is voltunk olyan étteremben, például most egyébként Santorinin, hogy ebédelni szeretnénk, mert pont ebédidőben voltunk, vagy csak kávézni, és akkor mondtuk, hogy nem, mi csak kávézni szeretnénk, meg két Aperol spritzet, meg a fiúk ittak valami sört, és akkor mondták, hogy oké, akkor a fönt ilyen gyönyörű, szép skybar-szerű részre ültettek, a lenti részen pedig ebédeltek. És ennyi, de nem volt semmi diszkrimináció, tök jó fejek voltak, senkit nem zavart, hogy mi most ott éppen ebédelni nem akartunk.
1: Hát figyelj, egyszer voltunk, a hangsúly azon is, hogy egyszer a velencei karneválon. Köszönöm szépen, elég
2: én
1: volt.
2: Én szerettem.
1: Mert, hát én, ahogy elképzeltem, tudod, hogy ja, mindenki jelmezben, maskarában vonul fölös alá egész nap. Korán reggeltől, tehát 6-tól majdnem éjfélig ott mászkáltunk. Alig láttam válaszos embert. Cserében, mint egy konzervdobozban, egymás mellett dulakodtak a turisták, tehát a megszokottnál is háromszor többen voltak, mint egy átlagos nyári napon. Tehát, hogy tényleg nem tudtál elmenni, pisilni, venni valami. Szörnyű volt. Nekem szörnyű élmény volt, tehát iszonyatos tömeg, és akkor este valamikor délután volt egy ilyen kifutó, ott a Szent Márk térnél, amit mondjuk ilyen, nem tudom, 200 méterről láttad, hogy ott valaki végre végig sétált a kifutón egy nagyon szép jelmezbe. Szép lehetett, hát amennyire lehetett látni 200 méterről egy ember.

0: Bert, új, nekem nem volt még kivetítő, volt, meg,
1: szóval nem tudom, fura, na mindegy, és este 9 körül már, tehát amikor már csendesedett el, direkt azért megvártuk, későn indultunk csak vissza, vagy szerintem éjfél múlt, amikor elindultunk haza vissza Budapestre, és 9 körül, amikor már úgy ürültek ki a helyek, akkor így kisebb társasággal voltunk, ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 7-8 fő. Uh-huh. Hogy, hát, hogy akkor valahol együnk már, nem palacsintát, de hogy mit, egy tiramisszút vagy valami. Aha. És ott sétálgattunk a csatornák partján, és volt egy nagyon jó pofa kis étterem. Az asztalok 60%-ánál nem ült senki. Uh-huh. Sorban állás ebből kifolyólag nyilván nem volt az utcán. És odaléptünk, kedvesen, fiatal srác volt a pincér, és mondtuk, hogy hello, hát hogy kérdezz, hogy vacsora? Mondtuk, hogy desszertezni szeretnénk, meg inni valamit. Akkor nem lehet.
0: És ezt így?
1: Olyan bunkóba váltott, tehát aha, kifejezetten kellemetlen bunkó volt, hogy ja, hát nem, mit képzelünk, desszert, nem. Vagy vacsorázunk rendesen, vagy akkor szavaz. És tudod, így azon gondolkodtam, hogy mondom, üres volt, tehát az asztalok 60%, több mint a felénél nem ült senki. Tehát most, hogyha bemegy neki egy 8-9 fős társaság, mindenki csak egy desszertet eszik, ami azért Velencében, hát annak is megkérik az árát.
0: Vagy még iszol valamit még
1: meg
0: mellé,
1: iszol mellé
0: hát
1: egy bort, egy pezsgőt, igen, egy aperolt, egy valamit. Hát azért az már egy szemmel látható összeg szerintem, és nem, inkább ez a kopjatok le, és mindez még olyan stílusban, hogy figyelj, ezt nem. Na azt abszolút nem értettem. Itt sem védhető nyilván ez az álláspont, de itt még értem, hogy kint kanyargott a sor, lehet, hogy ő inkább nem feltétlenül magára, meg a bevételre gondolt a pincér konkrétan, hanem arra, hogy ott állnak azok a szerencsétlenek 10 perc, akik lehet, hogy baromi éhesek, és szeretnének nagyon megvacsorázni, és akkor most itt valaki beül a 4 darab csofat palacsintára, és majd itt fognak csevegni még utána egy órán keresztül, és foglalják a helyet.
0: Figyelj, én azért nem értem meg őket, mert a 4 palacsinta mellé, még hogyha tetszik a dolog, akkor ott is maradhatsz, és akkor még kérhetsz italokat, és ma már egy ital az pont annyiba kerül, mint egy főétel.
1: Vacsora, igen.
0: Igen, tehát,
1: ez is
0: hogy,
1: igaz.
0: Szóval, hogy ezért nem értem ezt a pincért, meg azt, hogy már elnézést előre át kell gondolnom, hogy mit ehetek, meg mennyiért, mert hogyha csak egy cézár salátát kérek, ami kb. Szerintem egy palacsinta árában lehet mondjuk, akkor azt ne, de hogyha langusztát kérek, akkor beülhetek. Hát, hogy jutottunk el idáig, hogy megkérdezi tőlem a pincér, még mielőtt leülnék, hogy elnézést, de mit szeretnék inni, vagy enni.
1: Arra lettem volna kíváncsi, hogyha nem mondanak semmi ilyet, hogy hát palacsintázni akarnak, hanem szeretnénk, nem tudom, 4 főre asztalt, és bemennek, leülnek, elkerik az étlapot, és azt mondják, hogy oké, 4 pancakes, please. Tehát, hogy akkor vagy fölállította volna őket, hogy akkor tessék ott a kijárat.
0: Na,
1: vagy
0: igen,
1: akkor már ott már azért kellemetlen.
0: Igen.
1: Mert ott akkor kifelé, például ha engem ott fölállított van, akkor azért kis ribillő biztos csapok ott a többi vendég számára így jelzem, hogy hát ez nem egy minőségi hely, ahogy így elnézem.
0: Hát figyelj, én nem tudom, minden esetre kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóink jártak-e már így, illetve hogy mit gondolnak erről az esetről. Kinek van igaza, a pincérnek, vagy a magyar vendégeknek? Mert most így abból megint az lesz, tudod, hogy jaj, persze, a magyar vendégek milyen bunkók. Szerintem itt nem voltak bunkók. Palacsintázni akarsz. Hát most miért ne palacsintázhatnál? Lehet, hogy már ettél előtte máshol.
1: Nem tudom, ez az is érdekes, szoktam így gondolkodni, és én vendégként érzem magam néha feszélyezve, amikor van egy gyakorlatilag megtelt étterem, és akkor bemegyünk mondjuk ketten, és van egy 4 fős asztal, és ott vár mögöttünk egy 4 fős társaság, és mi ketten ülünk le a 4 fős asztalhoz.
0: Én nem érzem rosszul magam ilyenkor.
1: Hát, jó, én is csak egy pillanat. Hát, leülök, ne aggódj.
0: Helyes.
1: Csak hogy... úgy nézem, hogy ez milyen nem jó helykihasználás. De
0: hát, mert te fogyasztó vendég vagy.
1: Persze,
0: én
1: tudom.
0: Meg tökre örülök, hogy akkor le tudom tenni a táskám valahova, mert ugye egy csomó helyen nincsen arra lehetőség, hogy a táskád letted baromi kényelmetlen úgy enni, úgyhogy szerintem ez jó, ha ketten leülhettek egy 4 fős asztalhoz.
1: Na jó, SMS számunk persze egyébként jó. 0-30-30, és leszoktam. 0-30-30-30-95-8. Ez a Sláger reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Csodaszép nyárias időre számíthatunk délután 28 fokkal. Aki szeretne még magába szívni egy kis nyarat, akkor azt jövő keddig teheti meg, ugyanis folyamatosan 28-30 fok között alakul a hőmérséklet, viszont csütörtöktől jön egy erősebb lehűlés, és akkor már a kellemes őszies idő vár ránk 23-25 fokkal.
2: Csapadék lesz.
1: Igen.
2: Igen?
1: Képzeld el, hogy
2: én
1: igen.
2: Most nagyon örülök.
1: Jövő hét csütörtökön.
2: Én azt tervezem már mióta, hogy esküszöm, ha esikén kiállok, és szeretnék megázni. Szeretnék bőrigázni, de komolyan. Jó, mondjuk, hogyha már csak 8 fok lesz, akkor nem, de hogyha még mostanában lenne ilyen eső. Én imád, valamik napon, amikor mentem bringázni, gyűltek a felhők, mondom, úgy szeretnék, mint egy kutya bőrigázni. Nagyon meglátjuk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
2: A MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Mi a helyzet? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vonalon váltó hiba akadályozta a közlekedést, melyet már helyreállítottak a szakemberek. A forgalom újraindult, azonban késések még előfordulhatnak. A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. A napfény Intercity-k helyett Szeged és Szatymár között pótlóbusz szállítja az utasokat. Körülbelül fél órával megnő az utazási idő. A Szegedről Budapestre tartóknak a nagyállomás előtti térről óra 30 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek elérik a Szatymárról induló Intercity vonatokat. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Budapesten a Soroksári úton befelé a Szabadkai út után baleset nehezíti a közlekedést, készüljenek torlódásra. Az Árpád híd budai lehajtóján pedig napközben a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell majd kerülgetni, vagy talán már elektromos közműjavítás miatt. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 2 perccel, és az előbb meséltük annak a magyar fiatal társaságnak a sztoriát, akiket nem engedtek be egy horvátországi, egy Krk-szigeti étterembe, mert ott csak palacsintázni szerettek volna, és úgy tette meg a felszolgáló, hogy hát az oda nem lesz elég meg. Közben mondjuk kint kanyargott a sor, akik szerettek volna vacsizni. Janó írja, aki felszolgáló, tehát a másik oldal. Abszolút igazatok van, ezt nem is vitatom, csak arra a részre reagálnék, hogy a pincér előre eldönti, hogy majd ők jó vendégek lesznek-e. Én 2 másodperc alatt látom ennyi év után, hogy ki lesz problémás vendég, és ki nem. Hogy melyik lesz az a társaság, amelyik beül alig fogyaszt, de ott akar ülni tabletezni még 3 órát. Mondjuk erre nálunk van egy olyan szabály, zárójelben így egy jó nevű étteremben dolgozom, zárójel bezárva, hogy a foglalás 1,5 vagy 2 órára szól, forgalomtól függően. Az olasz étterem is megszabhatná a kiírásnál a minimum fogyasztást, de mivel ezt nem tették, nem küldhették volna el a csak palacsintára vágyó vendégeket.
2: A horvát, igen.
1: Nyilatkozott ugye már az idegenforgalmi hivatal is megszólalt, hogy Horvátországban nincs előírt minimál fogyasztás, tehát nincs ilyen általános szabály, hogy csak akkor ülhetsz be, annyit fogyasztasz, de helyben lehet egyébként, tehát nyilván egy vendéglátó egység hozhat saját szabályt. Hát Janó nem vette fel a telefont, jelentkezett viszont egy másik gyakorló felszolgáló.
2: Itt van velünk Márk Óbudáról, jó reggelt!
1: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Figyelj, ez a pincér szerinted honnan tudhatta, hogy a kanyargó sorban más mondjuk nem palacsintáért áll sorba? Mert engem ez roppantmód érdekelne. Te látod, hogy mit fog rendelni, rántott húst, vagy nem tudom, pizzát az, aki betér hozzátok?
3: Szerintem ő nagyon jól fogalmaztál, Petra, ő pincér volt, és nem felszolgáló. A felszolgálók ezt lehet, hogy látják sok-sok év tapasztalat után. Én nem szoktam különbséget tenni vendég és vendég között, viszont a pincér is beengedhetné, és utána aktivizálhatná, amit tanult az iskolában, és felszolgálóvá válhatna. Olyan okok folyamán, hogy például ajánlhatna a palacsinta mellé még különleges italokat, esetleg még rábeszélhetné őket, hogy mi lenne, hogyha desszert után, ami meghozza az étvágyadat, egyetek még egy finom bármást.
2: Tehát, hogy okosan kellene ezt csinálni.
3: Ezzel ugyebár növelni a forgalmát.
2: Hát persze.
3: Ő is megmutathatná, hogy mit tud, és akár ez borra valóban
2: is megmutathatna
3: neki. Igen. Én is dolgoztam olyan helyen, amit például te is Santorinin láthattál, hogy én egy állóhajó étteremben dolgoztam, ahol volt 3 terasz. Az alsó teraszon nyugodtan kávézhattak, aki egy kicsit látni szerette volna a dunai kilátást, azt fölengedtük az első szintre, ott lehetett enni.
2: Igen.
3: Lent, aki kávézni szerettek volna, csak egy gyors desszertet, egy üdítőt meginni, azok lent maradtak.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy valamilyen szelekció csinálni. Azért megengedhető.
2: Csak te azt ne érezd.
1: Figyelj, ami engem mindig érdekelt, amikor mondjuk ilyen sétáló utcában mész, akkor azt érzem, az a benyomásom, hogy nagyon megválogatja a pincé, hogy kitültet a kirakatba étkezni, és ki az, akinek nem engedik meg, hogy ott az üvegen belül üljön. Gondolom azért, mert nem lesz jó reklám, vagy nem tudom, ezt mondd már, hogy működik.
3: Ilyen helyen még nem dolgoztam, viszont voltam már, ugye esetleg ilyen tévéfelvételen, ugyebár a média lehet, hogy a tévé az azok ülnek a kamera elé, és akiket a kamera
2: lesz,
3: akik mondjuk dekoratívak, és azt se tudod eldönteni, hogy ők most nevetni fognak. Lehet egy nagyon csinos
2: hölgy,
3: lehet egy nagyon sármos úr, az első sorban mondjuk, hogyha egy komédia előadáson farccal ül.
2: Igen, azt se tudja előre az, aki mondjuk kiválasztja őket, de hát ő is bízik szerintem abban, hogy már látott néhány felvételt.
1: Én meg valamikor felszolgáló alapján választok, tehát belépek egy helyre, és nézem, hogy szimpi vagy nem szimpi, és inkább én jövök ki.
3: Ez ugyanúgy működik, persze. Nálam nincs különbség, celeb, híres ember, akár a saját szüleimről van szó. Én ugyanúgy kiszolgálom, és ugyanolyan ételt és italt kapom.
1: Szóval nem mondod azt, hogy mama, ezt nem, mert ez tegnapi, ez nem friss, ilyet ne kérjem most. Nem válaszol, nem. Jó.
3: Még egyszer,
2: hallottad, amit Zoli mondott.
1: Mondom, olyan akkor nincs, hogy beül anyukád, és mama, ezt inkább ne rendeld, mert ez még a tegnapi. A másikat kérd, mert az friss, most csinálja a séf.
3: Friss áruval dolgozom mi mindig.
2: Hát figyelj, ezt pont múltkor a Sipos Peti mesélte, azért jutott szerintem Zolinak eszébe, hogy ő járt így, hogy jó fej volt egyébként a felszolgálás, mert hogy művész úr, önnek majd a másikból adunk, ne azt rendelj. Igen,
1: friss,
2: nem olyan nagy baj az, hogy néha.
1: Nekem is mondták már cukrászlába, igaz, ez régebben történt. történt, hogy így mondtam, hogy ez azt a sütit szeretném, nem, így általán.
2: Ilyen nekem is
1: volt. Azt
2: a
1: sütit szeretném, nem, azt nem szeretnéd.
3: De akkor dolgoztam nekem is.
2: Igen, tehát, hogy tök jó fejek vagytok, sőt, húsból is jártam már, úgyhogy mondta a hentes, hogy nem abból kérek másikból. Volt egy szuper jó hentesünk, és nagyon aranyos volt. Úgyhogy,
3: de egy pizzát azt frissen készítünk, hogyha egy cukrásztermék van, azt még lehet, hogy másnap is eladják.
2: Igen.
3: Azt viszont lehet esetleg koordinálni, hogy inkább a krémesből válasszák, kérlek, és ne a dobos tortából, mert már lehet, hogy sárod.
2: Köszi, Márk, szép napot!
3: Nagyon szívesen nektek is, sziasztok!
2: Szia. Hát sok ilyen felszolgálót kívánunk, mint Márk.
1: Igen, akartam mondani, hogy bízzunk a jó felszolgálókban. Az az igazság, hogy most pont múlt héten Miskolcon találkoztam két olyan csajjal, akik figyelj, és hogy minden vendéggel annyira figyelmesek voltak, és hogy tényleg odafigyeltek, hogy mit tudom én, mellettünk ült egy asztaltársaság, mondták, hogy ők nem tudom, mennek majd barlangfürdőzni, meg jaj, de jó, igen, az most nyitott meg, igen. Nagyon fogjátok élvezni, és eltett fél óra, és amikor mentek ki az ajtón, és köszöntek el, akkor még oda kívántak nekik, akkor jó fürdőzést! Uh-huh. Tehát, hogy hozzánk is jöttek a mi asztalunkhoz, hogy na, ízlik, minden rendben, ajánlottak. Tehát, amit a Márk mond, hogy oké, fölmért, hogy mit szeretnél, és elkezdte magától mondani, hogy figyelj, ilyen hús, azt nem tudom, szereted a gombát, abban van, ebben nincs. Tehát, hogy nagyon, de ez figyelj, ez elenyésző, és nem csak itthon, ez külföldön is. Tehát, hogy egyre kevesebb az ilyen értelembe vett jó felszolgáló, szerintem. Nem tudom neked, mi a tapasztalatod.
2: Nagyjából ez.
1: 0-30-30-30-95-8, ez az elérhetőségünk, ez a Sláger reggel, és 7 óra lesz már 10 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Hello Los Angeles!
3: Mi ez a hülyeség?
2: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
4: Várjatok, még nem végeztem.
2: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
4: Az első refrén már megvan.
2: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
2: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kíváncsi a friss hírekre?
0: Vagy lemaradt róluk a rádióban?
1: Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
5: Mindig friss.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alványzavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el!
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi iskolát. Fennakadnak a mélyebb merülésű hajók a Balaton alacsony vizében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Összesen mintegy 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzekhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hoznak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóság feladata lesz. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi Petőfi Sándor német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola régebbi földszintes épület részét, közölte a Veszprémi Tankerületi Központ. A tájékoztatás szerint a 480 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megújítják a tetőszerkezetet. Itt 4 tanterem, 2 vizes blokk, 1 szertár és egy fejlesztő szoba kap helyet. A fejlesztés részeként a földszinten, a jelenlegi étkező helyén új tanári szobát és ahhoz kapcsolódó pihenőhelységet alakítanak ki. Emellett akadálymentes parkolót és a földszinten egy akadálymentes mosdót is létrehoznak. A beruházást azzal indokolták, hogy az iskola a növekvő tanulói létszám mellett is megfelelő körülményeket biztosíthasson a minőségi oktatáshoz. A kivitelezés júliusban kezdődött, és várhatóan 2027 májusában fejeződik be. Egy nosztalgiázó házaspárt véltek gyanúsnak Balatonfűzfőn, a róluk szóló közösségi médiás figyelmeztetés pedig riadalmat keltett a helyiek körében. A rendőrség utána járt az ügynek, és kiderült, a korábban a városban élő pár régi emlékeit idézte fel, ezért autóztak lassan és fényképeztek az utcákban. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Az esetről a polgármester bejegyzése alapján egy helyi portál is beszámolt. A rendőrség azt kéri, hogy gyanúsnak félt helyzetben először a hatóságot értesítsék. Az emberek ne a közösségi médiában tegyenek közzé figyelmeztetést. Így megelőzhető a téves információk terjedése és az indokolatlan pánik. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. Több mélymerülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balaton bócsó előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújó hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötő bejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balaton bócsón.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 26-os és 20-as kilométerek között az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban már csak arra szolgatni lehet. Élénkül a forgalom az M2-esen is, Dunakeszi határától, az M3-ason a bevezető szakaszon, illetve a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre közelében, a 31-esen Mende térségében, az 51-esen és az 510-esen pedig Dunaharaszti körzetében. A Soroksári úton a Szabadkai út közelében baleset nehezíti a közlekedést. A forgalmat, a két irány forgalmát egyetlen sávon tudják most csak átengedni felváltva, főleg befelé kell emiatt jelentősebb torlódásra számítani. Zsúfolt már a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, és kisebb fennakadásra lehet számítani az Árpád híd budai lehajtóján. A Pacsirtamező utca felé ugyanis sávzárás lassítja a haladást elektromos közműjavítás miatt. Bármilyen további infóval keressenek a 0630-30-30-95-8-as SMS, illetve telefonszámon. Köszönöm!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Csak mondom, most találkoztunk a Terminátorral.
4: Igen, ha nem hiszik, nézzék meg a Sláger FM Facebook és Insta oldalán. Tényleg, ott van a bizonyíték.
2: Itt meg a bizonyíték mindjárt arra, hogy ez egy valóban ikonikus, kultikus alkotás volt a film. Jó reggelt kíván, Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán!
2: És Neil Horan a Heaven-nel. Sláger!

0: De jó ez a hang.
1: Hogy ez ismerősecseg, ugye? És hát olyan, mintha tegnap lett volna. Pedig nem. Az ítélet napja 35 éve.
0: Ó,
1: 35 éve mutatták be a Terminátor második részét. És az évfordulóra tekintettel most újra műsorra tűzik a mozik a Terminátor második részét. Budapesten nagyon sok moziban, de országosan is a kiválasztott mozikban megtekinthető, tehát nagy vásznon Terminátor 2. Ez felkeltett az érdeklődésünket, úgyhogy itt van velünk a vonalban a Cinema City marketing menedzsere Rékasi Adrián. Szia Adri, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt a kedves hallgatóknak is.
0: Adrián, nem minden filmmel szoktátok ezt megtenni. Miért ez pont a Terminátor 2-re esett a választásotok?
2: Hát igazából az, hogy nem minden filmet szoktuk ezt megtenni, az félig meddig igaz csak, mert ugye alapvetően most globálisan, de ezt gondolom ti is észlehetétek, itthon is óriási reneszánsza van annak, hogy a kultfilmek visszatérnek a mozikba. És hát ez a harm, és főleg ugye mindig ilyen évfordulók kapcsán. Na hát és a Terminátor 2-ről meg ne is beszéljünk, itt óriási rajongótáborral bír, itt Magyarországon is, nem csak világviszonylatban. Igazi kultfilm, és hát szélesvásznon dübörgő mozis hangrendszerrel, ami ugye azért mégis egy mozinál adott, ez teljesen más dimenzióba helyezi a filmet így 35 év után, és főleg, hogy egy felújított változat.
0: Na, azokat én bírom mindig.
1: Ez érdekel, mert mindjárt beszélünk egy filmszakértővel, de hogy technikailag, hát ugye most nem értek hozzá ehhez sem, hogy a moziknál régen ugye volt a celluloid szalag, aztán jött a Dolby rendszer, tehát hogy nagyon sok változás történt az elmúlt évtizedekben technikailag, hogy honnan lehetett egyáltalán keríteni most olyan kópiát, vagy miről vetítitek, ezt annyira szeretném tudni.
2: Hát ugye most már digitális kópiákon kerülnek a filmek vetítése, nem szalagon, és hát így sokkal egyszerűbb felújítani digitálisan bármilyen filmet is, egyszerűbb most értsd úgy, hogy idézőjelben mondtam, a 4K-n így ugye teljes mértékben kivitelezhető, a hangrendszer tettó ugyanígy felújítható, és átrakható a jelen helyzetre, és úgy néz ki ezáltal a film, de hát ezt remélem sokan majd meg fogják tapasztalni, mintha mondjuk tegnap forgatták volna, annyira aktuális tud lenni, mind vizualitásban, mind természetesen hangzásban.
1: Én bevallom őszintén, ennek nem biztos, hogy örülök, de majd meglátom, mert hogy pont azért nem szerettem például a nagyon modern tévéket, mert olyan tűiles képük van, mint amikor a videokamerával fölvettem valamit 98-ban. Tehát, hogy pont az a filmszerűség tűnik el, mint hogyha egy ilyen leplen néznéd az egészet. És figyelj, látom, hogy van feliratos meg szinkronos verzió, igen, az eredeti szinkron lesz?
2: Bizony. Oh. Ehhez hát Magyarországon főleg egy ilyen kultfilmnek a szinkronjához hozzányúlni az
0: nagy baj lenne, igen.
2: Öngyilkosság.
0: Igen, ez így van.
2: Teljes mértékben, viszont feliratosan is vetítjük, tehát ha valaki eredetiben szeretné hallani ezt a Vista Baby-t, akkor igen, így is megteheti. Illetve van még egy extra dolog, ha valaki, tehát a modernkorn, hogy 4DX formátumban is megcsinálták, tehát ez annyit jelent, hogy a film maga, hát tele van akciós jelenettel, ezt nem is kell mondani senkinek se, 4DX effektekkel van meg spécizve, tehát Cinema City tekintetében három helyszínen, Budapesten, a Cinema City West Endben, vidéken meg egy győri és debreceni városban.
1: Spéccel a víz, ugye arra gondolsz?
2: Igen. Tessék, bocsánat,
1: nem értettem. Spéccel a víz, meg fúj a
2: igen,
1: szél, meg...
2: Igen,
0: minden,
2: igen,
0: ami van.
2: Füsttől, mozog, spriccel, legyen spriccelős is, igen.
0: Oké, aki nem akar lemaradni róla, akkor meddig van lehetősége megnézni a Terminátort?
2: Limitált ideig, tehát és nyilvánvalóan ameddig érdeklődés van rá, de hát szerintem a következő 2-3 hétben ez elérhető lesz.
0: Na jó.
1: Van rá egyébként érdeklődés? Tehát, hogy azt látjátok, hogy megugrott a foglalás?
2: Persze, hát azért a kultfilm az kultfilm, a nagyvászon nagyvászon, a hangzás az hangzás, meg az emberek ezt szerintem annyiszor meg tudják nézni a Terminátor 2-t, amennyiszer nem szégyellik.
0: Hát kaptunk egy SMS-t. Sziasztok, holnap megyünk kisfiammal megnézni a Terminátor moziban, már látta az összes részt és imádja, pedig kisgyerekről van szó.
2: Úgyhogy... generációs összekapcsolódás.
1: Most megígérem, ha lesz Titanic, én elviszem a Petát 4D-s Titanicra, és elázunk együtt.
0: Nagyon jó lesz.
1: És visszakadom a szerelemmel egy WC ajtót, és fölkapaszkodunk rá.
2: Igen. Mostanában ilyen hosszú filmeket is szívesen látunk, tehát nyugodtan.
1: Okay. Köszönjük szépen, Réka Sérdőnek.
2: Szervusztok, viszont hálásra.
1: Most itt közben szól ugye a Terminátor zenéje, a fő témája, szokták ezt ugye így mondani mozis nyelven, de eszünkbe jutott persze egy másik zene is.
0: Enélkül nem lenne a Terminátor.
1: Meg eszünkbe jutott a Dudás Viktor, a filmszakértő, úgyhogy majd mindjárt vele meg arról egyeztettünk, hogy, hogyan vált annyira ikonikussá a Terminátor. Meg nekem van egy kicsit ilyen merész kérdésem a Schwarzi tekintetében, de majd erre mindjárt visszatérünk. Addig is You Could Be Mine, a Guns N' Roses-tól.

0: Ez a Sláger reggel, 7:30, és hogy az előbb beszéltük, a 35. évfordulójára tekintettel újra mozikban a Terminátor második része. És itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő is. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok!
1: Képzeld el, hogy egy hallgatónk azt a kérdést tette fel, hogy bocsánat, mitől is kultfilm a Terminátor, milyen emberi értékeket hordoz? Még mielőtt válaszolnál, elmondom, hogy a mi kis barátunk az AI mit válaszolt. James Cameron 1984-es sci-fi akciófilmje alapjaiban változtatta meg a műfajt, és ikonikus szállóigéket, meg karaktereket adott a világnak, úgyhogy egyértelműen kultfilm. Ezt az AI mondja, de mit mond egy filmszakértő?
2: Hát vitatkoznék azért a kedves hallgatóval.
1: Köszönöm.
2: Hát egy Terminátor film az nem azért érdekes, vagy kultikus, mert hogy annyira varázslatos színészi alakítást és annyira mély lélektani drámát adott nekünk az élethez. Egyébként ez is van benne, de hát ugye ez egy korjelenség volt.
1: Bizony.
2: És ugye a maszkulin filmek maszkulin filmje azért még mindig a Terminátor, tehát amikor arról beszélünk, hogy na vajon ki a nagyobb sztár, hogy most a Schwarzenegger a nagyobb sztár, vagy a Stallone a nagyobb sztár, vagy a Bruce Willis a nagyobb sztár, vagy a Jean-Claude Van Damme, akkor azért az alakításai révén, és leginkább a Terminátor sorozatnak köszönhetően azért a Schwarzenegger jön ki ebből a versenyből közvéve nyertesen. Persze most nyilván a Sylvester Stallone rajongók biztos bosszankodnak, tehát hogy nehéz eldönteni, talán úgy lehet fogalmazni, bocs Bruce Willis, de hogy ők azért ketten előrébb vannak az akcióhősségben.
0: Jó,
2: mert hát tényleg ez egy korszakos film volt.
1: Így van,
0: legyünk korrektek, az Oscart viszont Arnold Schwarzenegger biztos nem tudta volna eljátszani a Stallone helyett.
1: Tehát, egyébként igen, szerintem sem.
0: Örülök, hogy szóba hoztad ezt a...
2: Nyilván, de hát most a Terminátorban pont a Schwarzenegger kellett.
0: Tehát ja, hát
2: az elég sokszor elhangzott már a Schwarzeneggertől is, meg másoktól is, hogy a Schwarzeneggert ugye először nagyon-nagyon át akarták formálni, beszédtanárhoz vitték, stb. És aztán egyszer csak valaki rájött, hogy de gyerekek, hát ennek az embernek ez az igazi értéke, hogy ő úgy beszél, mint egy gép.
1: Igen.
2: És olyan a kiejtése, és olyan a viselkedése, próbáljuk ezt meg vele. És ugye a James Cameron ugye az első Terminátorral még ugye egy ilyen dárkos, sci-fi-s sztorit csinált, és ugye pont ez a második rész volt az, ami teljesen

0: teljesen új dimenzióba tette az egész történetet minden szempontból. Hát egyrészt a világ filmművészetének egyik legnagyobb csavarja az, hogy a karaktert, a Terminátort, a Schwarzenegger által megformált Terminátort, azt a második részben teljesen átpozícionálja. Igen. Tehát az első részben ugye ő a pusztító, aki el akarja Sarah Connort pusztítani, a második részben pedig ő az, aki a védelmező, és gyakorlatilag a gonoszt ugye a Patrick Stewart karakterével, ugye a T-1000-essel egy magasabb szintre emeli, úgy, hogy ezt a magasabb szintet olyan látványtechnológiával oldja meg, amitől tényleg ugyanúgy, mint annak a bizonyos orvosnak a kupaka, hogy kiesett a szájából, ugyanígy bámulva nézte a világ összes moziba járó embere, mert hát ma már ugye a CGI technológiát azért természetesnek veszük a moziba, de az, amit mi a T-1000-essel láttunk először, akkor még 91-ben a mozival, az tényleg olyan volt, amit a mai fiatalok, most nem akarok itt boomerkedni, ez aki már az AI korszakban kezdett el filmet nézni, az el se tudja képzelni, hogy annak milyen releváns volt.
1: Örülök, hogy szóba hoztad a Schwarzenegger színészi kvalitását, már erre kérdeztem volna rá, de ezt meg is válaszoltad, viszont még amit, hogy mennyire kultikus vagy nem, azért abba gondoljatok bele, hogy tényleg a 80-as években járunk, és manapság, amikor itt az AI meg egyebek kapcsán sokakban felvetődik, hogy jó irányba tart-e a világ, hogy itt a gépek majd tényleg átveszik az uralmat, nekem nagyon sokszor pont a Terminátor második része jut eszembe. Nem azért, mert azt feltételezem, hogy ilyen mérvű apokalipszis mostanában bekövetkezhetne, de azért tudod, mindig beugrik, hogy hájájá, jó lesz az, hogyha majd a gépek irányítanak. És ez, amit mondasz, hogy a CGI előtti korszak, ebben is ugye úttörő volt a film, tehát hogy ott az olvadó fickó, meg a robbanások, meg az apokalipszis, meg a gépeknek a megjelenítés, ez mind-mind még a klasszikus hollywoodi trükkökkel történt?
0: Többnyire igen. Tehát ugye az, amit van a Schwarzenegger menekül a motorral a csatornában a kamion elől, tehát azért érdemes megnézni, mert nagyon sok ilyen forgatási részlet van a különböző közösségi média felületeken, hogy azt hogyan és miként lehet, hogy hogyan is csinálták. Tehát nagyon sok háttérinfót lehet róla találni, nagyon élvezetes, bele lehet veszni egész jól. De például, amit az AI-jal kapcsolatban mondtál, hogy mennyire másképp gondolkodott akkor még a világ, mert ugye akkor még arról volt szó, hogy a gépek majd a fizikai erejükkel fognak leküzdeni minket. És ugye ma már látjuk, hogy a közösségi média platformok és egyébként az AI is leginkább a gondolatainkra hatnak.
2: Bizonyám.
0: Tehát, hogy ők már nem akarnak minket fizikai erőfölénnyel a sarokba szorítani, hanem egyszerűen csak az információ áramlással, meg az információ adással, ilyen smooth operatorként azt mondják, hogy figyelj, szerintem inkább ezt kéne csinálni, meg inkább azt kéne csinálni, meg lép be ebbe a közösségbe, meg lép be abba a társaságba, meg a Facebookon majd olyan posztokat irányítok az orrod elé, amitől majd te azt fogod hinni, vagy azt fogod gondolni, hogy. Tehát azért ezen a filmen ezt is nagyon jól le tudjuk mérni, hogy a társadalom mennyire és hogyan befolyásolódik a mesterséges intelligencia, ami ugye egyfajta gép és robotika által. De még visszakanyarodik a hallgató korábbi kérdésére, hogy kultfilm. Tehát, hogy 100 millió dollárból készült a film akkor. Ez elképesztő összeg volt. Ugye ugyanabban az évben készült például a Bárányok hallgatnak, ami alig 20 millió dollárból készült.
2: Hát igen.
0: De ugye abban az évben volt szintén a JFK, a Nyitott dosszié című film, ami szintén körülbelül 40 millió dollárból készült. Tehát, hogy azért jól érzékelhető, hogy azért ez a film az átlag költségvetésnek a sokszorosa volt, és egyébként be is hozta, mert ugye abban az évben a legnézettebb film volt világszerte. Versenyzett némileg ugye a Disneynek a Szépség és a Szörnyetek című animációjával, de ugye az hosszabb kifutású volt, máshogy számolják, mindegy, de azért a 90-es évek elejének a Terminátor 2 egy elképesztő meghatározó alkotása volt, úgy, hogy a Titanic ugye még csak utána jön.
1: Igen, abban most bele se kezdjük.
2: James Victor. Cameron, igen, ez egy zseni. Tudjuk, hát tudja, hogy mihez kell nyúlni. Köszönjük szépen nagyon, igen. Viktor.
1: Köszönjük Dudás Viktor filmszakértőnek.
2: Szép napot!
0: Sziasztok!
1: Ez a Sláger reggel, 7:30 után, 1 perccel.
3: Ez a Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
3: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
4: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
7: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
8: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
7: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
11: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
10: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
11: Mutasd! Hú, tényleg szép! Oh, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Pályázatot indít a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten. Családi napot tartanak a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszt térképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. 110 fémhordót emeltek ki a Dunamedréből Újpesten, az üdülősornál a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. A szakemberek a folyó alacsony vízállását kihasználva folytatják a meder tisztítását. A hordók mellett 15 gumiabroncsot, 100 kg egyéb vashulladékot és több köbméter kommunális szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak. Korábban ugyancsak nagy mennyiségű gumiabroncsot távolítottak el a folyóból. Ingyenes családi napot rendez szombaton a Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. A Szórakafesten Grillus Vilmos koncertje, bábjátékok, mesekoncert, Lego robotok és különböző játékos foglalkozások várják a gyerekeket és felnőtteket. A programban meseterápiás foglalkozás és közösségi növényültetés is szerepel. A szervezők célja, hogy minden korosztályt közös játékra hívjanak, és a családok együtt kikapcsolódhassanak. Több mélymerülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balaton bócsó előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújó hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötőbejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balaton bócsón.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, ahogy már láthatják, a kinéznek az ablakon, gyönyörűen süt a nap, ami azt jelenti, hogy bizony, amit Bori már korán reggel is mondott, ma igen kellemes, nyárias időre számíthatunk, méghozzá délután 28-30 fokkal. Aztán holnap is marad a nyárias időjárás, akkor már 30 fokot mérünk, és a hétvégén is velünk marad, úgyhogy nyugodtan tervezzenek akár mondjuk strandolós programot, ha még van kedvük hozzá, vagy bográcsoljanak, a lényeg, hogy legyenek a szabadban, mert tényleg kellemes nyári idő vár ránk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főként a külső sávban lassult le a haladás, személyautóval tehát ma is érdemes lehet Budapest felé az átterelt belső sávot választani inkább. Ami Budapestet illeti, a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban baleset történt, a Karinti-Frigyes úton is a Petőfi híd felé az Irin József utcánál a belső sávban, valamint a Soroksári úton a Szabadkai út közelében. Mi a helyzet most a vasúton? Már is mondja Jancsurek Bence a MÁV Informtól. Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vonalon váltó hiba akadályozta a közlekedést, melyet már helyreállítottak a szakemberek. A forgalom újraindult, azonban késések még előfordulhatnak. A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. A napfény Intercity helyett Szeged és Szatymasz között pótlóbusz szállítja az utasokat. Körülbelül fél órával megnő az utazás idő. A Szegedről Budapestre tartóknak a nagyállomás előtti térről óra 30 percig induló pótlóbuszokat javasoljuk, melyek elérik a Szatymazról induló Intercity vonatokat. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

hogy ne zavarjon valamelyik költöket, amin így lógtam, az nem kötél. Ez az állami támogatás. Csak annak egy hibája van a testtől, mindig a fejet választja el. Fej nélkül meg nem megy ám. Ha vele gebettek, akkor sem. Azért föl kéne már ébredni, hogy mindig a fejétől büdösödik a láb. Ja, a láb fejétől, persze. A másik az jobb mondás, ismered te is biztos azt, hogy addig nyújtózkodj. Arany drága bogarom. Te komolyan azt hiszed, hogy lesz takaród?

0: blagy, avagy Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Olgával játszunk Budapestről, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szerbusztok!
1: Örülünk, hogy ilyen mosolygósan indul a reggeled.
3: Van valami különösebb oka a jó kedvnek?
2: Hát különösebb nem, csak születésnapomon nem tudtam veletek játszani.
1: Mikor volt a szülinapod?
2: 7.-3-án is.
3: Akkor már nem éneklünk.
2: Harmadika van, igen.
1: Tényleg harmadika van? Két hónapja volt.
3: Aha.
1: Hetedik hó.
3: Ami késik, nem múlik.
1: Ez csodálatos. Akkor te is rák vagy, mint mi.
2: Így van.
1: Jó, akkor rákok, tartsunk össze, megpróbálunk segíteni, csak figyelj mindig arra, amit Zoli vagy én mond, jó? De szerintem ez a mai nagyon könnyű.

0: hogyha figyelünk.
1: Én is figyeltem, de
2: így most... Napos. Nem, nem már, nem... Nem érkezett meg az ihlet?
1: Hát nem nagyon.
2: Nem csókolt, gondolkod a múzsa? Pedig hát...
3: Nagyon könnyűnek tűnt nekünk most. Igen. Ez. Próbáld meg visszadúdolni? Hát, ha az segít.
1: Nem, valamit próbálgattam, jó. Hogy...
3: Nem, így értem. Így értem.
2: A Csabi sem volt egy matyó hímzés, de ez jobban félrecsúszott azért. Nem, Olga.
1: Nem.
2: De nincs is meg az érzés, hogy fú, ezt pedig hallottam valahol, csak mi is ez? Tehát, hogy még ennyi sem? Nem.
1: Hát nem igazán, nem.
2: Akkor még segíteni se tudunk. Igen. Sajnáljuk.
1: Valami régi egyébként.
3: Hát, egyébként régebbi, igen.
1: Régebbi.
3: Igen. Csabi szeret visszanyúlni az időben, tudod.
2: Néha olyan néni sem nosztalgiázik, tudod.
1: Igen. Na jó. Hát én is néni vagyok, úgyhogy...
2: Dehogy vagy.
3: A hangod alapján egyáltalán nem.
2: Nem.
1: Valami klasszikus vagy.
2: Figyelj, nem Barkova sajnos nem, a játék, ez más.
1: Tudom. Hát akkor...
3: Feladod? Nagyon sajnáljuk.
1: Ennyi.
2: Oké, okay. Köszönjük szépen, szia.
1: Jó, köszönöm.
3: Szép napot. Szia. Most sajnos nálunk maradt a két fő részére szóló bármely napra beváltható belépője egy kristály kóstoló pohárral, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal. A szeptember 9 és 12 között megrendezésre kerülő budapesti borfesztiválra a budavári palotába, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatásra és visszahallgatás funkcióval.
4: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelbe. Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Pályázatot indít a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Van Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. €3 milliárd pályázati keretet nyit a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszt térképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os, a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járda felújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok. A rendelők 1 órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mindegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint 1 hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Van Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmaldek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Több baleset is történt Budapesten, így helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban, illetve az Irinyi József utcában kifelé is korlátozásra kell most emiatt számítani. Aztán baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utca után a külső sávban, és a Soroksári úton is baleset miatt van fennakadás a Szabadkai út közelében. Itt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, ez főleg befelé fogja meg a forgalmat. Közben Továbbra is lassan járható a 10-es főút befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi út a Sasadi úttól, a Budakeszi út néhány szakasza befelé, a Budai alsó rakpart pedig a Margit hídtól a Lánc hídig, és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton is, a Margit hídtól az Országházig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, és az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell ma kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt pedig csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És egy látszólag egyszerű kérdés, szeretik-e a saját hangjukat?
4: Aztán ezt ki lehet természetesen komment formájában fejteni, vagy SMS-ben is, hogy miért igen, miért nem.
2: Beszédhang, énekhang, igen. És így tovább. Apropó énekhang, Seal érkezik a Crazy-vel közben.

0: Sláger reggel.
1: 8:45 lesz már mindjárt. Egy nagyon érdekes cikkre bukkantunk Petrával, amely végre kimondja azt, amit sokan gondoltak már talán eddig is, hogy például egy női vezetőt lehet, hogy azért nem vesznek komolyan, mert nem olyan a hangja, mint amikor egy dörgedelmes férfi hang megszólal valahol és mond valamit. Ehhez képest, hogyha egy kedves, csicsergő női hang kér vagy utasít, azt nem feltétlenül kezeled úgy. Van nekünk egy kiváló kolléganőnk, aki beszédtechnika tanárként is dolgozik. Hát ő a Kiskata. Szia!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, most gondolkodtam, hogy köszönjük, hogy itt sziasztok.
2: Igen, kiszegér hangon. Egyébként Katám, én már tök jó, hogy itt vagy, mert végre veled is meg tudom beszélni. Hányszor kaptad te meg életed során, én rengetegszer egyébként, hogy milyen jó, hogy neked ilyen jó mély hangod van, nem ilyen kis magas csicsergős.
3: Fú, nagyon sokszor.
2: Ugye? Mert hogy valamiért azt gondolják az emberek, hogy akinek kicsit cincogósabb a hangja, az a nő, az már egy ilyen kicsit komolytalan, ilyen kis baba.
1: Hát őt odébb lehet tenni.
2: Igen. De hogy ezen lehet-e változtatni, Kata?
3: Picit tegyük helyre. Ugye nem az a baj, hogy meg nem az az irritáló, hogyha valaki magas hangon beszél, hanem az, hogyha valaki hátul beszél. Mert attól válik affektálóvá a beszédstílus. És ugye nálunk nőknél van egy ilyen furcsa jelenség, amikor próbálunk infantilizáltan beszélni, mert azért mégis, aki ilyen kis aranyos, meg cuki, hát arra annyira nem lehet haragudni.
2: Igen.
3: És akkor így, amikor összetörjük az autót, akkor ezt ilyen hangon jelentjük, de abban a reményben, hogy nem fognak bennünket körbekergetni a konyhában.
2: Igen, ebben van valami.
3: A legfontosabb az, hogy előre hozzuk a hangunkat, és megtaláljuk a középhangunkat. És a középhangunktól aztán akár lefelé a mélyebb tartományba, akár fölfelé, egészen a csicsergőig el tudunk menni, attól függően, hogy mennyi levegőt adagolunk a beszédünkhöz.
2: Volt már a te praxisodban olyan nő, aki abszolút csak azért szeretett volna egy picit változtatni a hangján, hogy komolyabban vegyék? Tehát nem feltétlenül azért, mert mondjuk ez a szakmája, mint neked, vagy nekem, vagy színésznő, bárki, hanem csak azért, egy kicsit komolyabban vegyék.
3: Volt egy projektmenedzser, Csajci, aki azért keresett meg eredetileg, mert mindig visszakérdeztek, amikor beszélt, hogy mit mondtál, hogy micsoda? És ezen szeretett volna javítani, és itt kiderült, hogy ő is nagyon hátul beszélt, mert mindig bizonytalan volt, nem volt annyira biztos abban, hogy jó helyen van, és jó az, amit csinál, és ettől nyilván elővette ezt a kicsit infantilizált beszédstílust. De szépen előre hoztuk neki is a hangját, és már így a 4.-5. foglalkozás után örömmel újságolt, hogy senki nem kérdezte meg, hogy mi az, amit mond.
1: Mi a szitu? Bocsáss meg most...
3: Egyébként, igen?
1: Hogy most 4-5 órát nyilván nem tudunk ezzel eltölteni itt adásban, és tudom, hogy nagyon nehéz, amit kérek, de mi azért értjük, mert mi is dolgoztunk már veled, hogy ez a elől meg hátul hang, ez mit jelent, de nem biztos, hogy minden hallgatónak pontosan megvan ez, hogy mit is értesz az alatt, hogy hátulról beszél, még ha nagyon ügyesen meg is mutattad, és hogyan kell előről beszélni, tehát hogyha legalább egy vagy kettő olyan gyakorlati tanácsot tudnál adni, hogy ha valaki most elkezdi, és nem rögtön ül szembe vele egy beszédtechnika tanár, akkor mit próbáljon ki, hogy előre hozza a hangját?
3: Van erre egy rettenetesen egyszerű gyakorlat, hogyha befogod az orrod, és azt mondod, hogy sárga.
1: Sárga!
3: Az, hogyha...
1: Igen?
3: Az, hogyha hátul beszélsz, az úgy hangzik, hogy sárga.
2: Aha.
3: Ami azért furcsa, mert a sárga szóban nincsenek nazális hangok. Tehát ez befogott orral is sárga kell, hogy legyen. Tehát, hogyha valaki hátul beszél, akkor ez a sárga, ez úgy jön előre, hogy nem tudom elmagyarázni ezt, hogyha valaki kipróbálja, érezni fogja, hogy ahogy tolod előre a hangot, úgy tisztul ki a sárga. Tehát sárga, sárga, sárga, sárga.
2: Te ezt most befogott orral csináltad?
3: Igen, igen.
1: Aha.
2: Na várjál.
3: És amint megvan a vége, ott van a középhangod, az a mellhangod.
2: Sárga. Most be van fogva az orra.
1: Be van fogva az orra, és
3: sárga.
2: Ez jó?
1: Megjött.
2: Kaptám, köszönöm! Olyan jól magyaráztad el, hogy értem, hogy mit kell csinálni.
1: Mindenkinek megvan a házi feladat akkor.
2: Így, igen. Ez jó, ez jó.
3: Okay. Egyébként azt akartam még mondani, hogy lehet mélyíteni a hangot, tehát vannak erre remek gyakorlatok. Nálunk rádiósoknál, meg sok színésznél is van egy ilyen furcsa mikrofonbetegség, hogy amint mikrofon kerül a szánk elé, akkor azon elkezdünk hang alatt beszélni. hogy ilyenkor mélyebbé válik a hangunk, és egy kicsit búgós lesz, igen. És egy picit több.
1: Ismerek ilyet, igen, aki lubickol. Szoktam mondani, hogy lubickol a saját, fürcsizik a saját hangjában. Igen, van ilyen.
2: Igen.
3: Ez azért veszélyes, mert hogy nagyon árt a hangszalagoknak.
2: Aha.
3: Már 1-2 óra alatt is be tudunk tőle rekedni. Uh-huh. Ezt is meg kell tanulni, hogy tudjuk tudatosan mélyíteni a hangunkat. Erre is remek gyakorlatok vannak, de ez egy kicsit hosszabbak, mint a sárga.
1: Kiskatához forduljanak.
3: Mindenki sárgázzon be.
2: jó ötlet.
1: És forduljanak bizalommal a kiskatához. Ha más nem, délután úgyis várod majd szolgálatban a kedves hallgatókat. Most meg reggelre köszönjük szépen szíves közreműködésed.
3: Én köszönöm.
2: Szia.
1: És hát akkor továbbra is ott a kérdés a Sláger FM Facebook oldalán.
2: Szeretik-e a hangjukat? Igennel és nemmel lehet válaszolni, és aztán folyamatosan érkeznek a kifejtős komment válaszok is, úgyhogy mindjárt ezekből is szemezgetünk.
1: 8:19, itt a Sláger reggel, Ella Langley-vel.

0: a Sláger reggel.
1: 8:30 lesz már 5 perc múlva, és Kati jelentkezett nálunk. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Megosztanád a kedves hallgatókkal is, amit nekünk írtál, kérlek, hogy mit gondolsz a saját beszédhangodról, hogy vagy vele?
2: Nem nagyon szeretem. Tehát akkor, amikor van egy videófelvétel, tehát egy családi összejövetelen, vagy egy hangfelvétel, és visszahallgatom, akkor nekem az nem kellemes. Ezzel együtt a húgommal nagyon-nagyon hasonló a hangunk, és ahogy idősödünk, milyen fiatal nyugdíjasok vagyunk,

0: Ahogy idősödünk, egyre jobban hasonlít egymáshoz a hangunk. Olyannyira, hogy egyszer még apukák is összetévesztette a hangunkat.
1: Aha. Figyelj, szeretnék neked mutatni valamit. Jöhet?
0: Igen, gondolom a saját hangom. Nem nagyon szeretem. Tehát akkor, amikor van egy videófelvétel, tehát egy családi összejövetelen, vagy egy hangfelvétel, és visszahallgatom, akkor nekem az nem kellemes.
2: Nekünk most nagyon kellemes.
1: Igen, most milyen érzés volt?
0: Hát ez kicsit más, valahogy jobb.
2: Ugye?
1: Igen, figyelj, fejlődsz!
2: Kati, az a helyzet, hogy neked nagyon kellemes, kedves hangod van, tehát hallatszódik a kedvesség, és mindig elképzeljük a hallgatóinkat, hogy nézhette ki a hang alapján, és téged egy ilyen mosolygós szemű nőnek képzellek egyébként. Ha a hugod hangját szereted, aki azt mondod, hogy ugyanolyan hanggal bír, mint te, akkor mégiscsak a te hangodnak is jónak kell lenni, nem?
0: Valószínű, igen, ugye? Ez logikus.
1: Na, hát egyébként ennyi. Nagyon sokan éreznek úgy, mint te. Kriszti is azt írta nekünk SMS-ében, sziasztok, fogjuk rá, hogy szeretem, addig, amíg nem hallom vissza a hangfelvételen vagy videóban. Olyankor túl mélynek hallom, és ez nem tetszik. Mélynek hallja. Fura, amikor egy nő... Krisztivel szoktunk beszélni, és nem rémlik, hogy extrém mély hangja lenne.
2: Nem, nekem sem.
1: De te is biztos sokszor találkozol ilyen, nem? Hogy kérdezik, hogy te hogy hangoddal hogy vagy, és hogy
2: én
1: nyilván...
2: Én szeretem a saját hangomat, tényleg.
1: Én unom néha, de hogy meg...
2: Nyilván az meg... én hangomat unod?
1: Az enyémet, az...
2: én unom néha hangomat.
1: De hát ugye 30 év alatt hozzászoktam, amikor visszaadom egy felvételről, de tudom, hogy milyen fura lehet az, amikor valaki először szembesül a saját hangjával, mert hogy szokták mondani hallgatók, vagy amikor ugye interjút készítünk, igen. És így vissza, úristen, ilyen a hangom, és így meglepődnek emberek.
2: Kati, és egyébként az ének hangodat szereted? Mert Zoli ugye ezt is kérdezte még korábban.
0: Igen. Igen, az ének hangomat viszont mindig is szerettem visszahallgatni is. Én most már több mint 20 éve énekelek egy kórusban, egy amatőr kórusban. Tavaly vettem rá magam, hogy jobban belesimuljak a kórusnak az életébe, és szebbé, teltebbé tegyem azt a szólamot, hogy elmentem egy énektanárhoz, hangképzésen vettem részt. Wow. Nagyon sokat segített, és azóta még jobban szeretem az ének hangomat.
1: De hiszen akkor megvan a megoldás. Mindig énekelve beszéljél, és akkor imádni fogod. Mert azt mondta, hogy a beszéd hangodat, nem az ének hangodat. Mindig kérek egy kávét, és...
2: Kati, tudom, hogy nem nagyon szeretnéd, de mi szívesen belehallgatnánk az ének hangodba, hogyha van kedved megmutatni. Természetesen, ha nem, azt is megértjük, csak azért úgy jó volna.
0: Hát nem, nagyon izgulok, úgyhogy inkább...
2: Tényleg? Jó, rendben, oké.
1: Okay, valaki azt írta SMS-ben, hogy ő szereti a hangját, de amikor izgul, akkor nagyon megemelkedik, és azt már nem szereti.
2: Azt szerintem tök normál, igen.
1: Nekem még az furcsa, tudjátok, amikor valaki telefonon beszél, biztos láttatok már ismerőst, aki mellettetek át, és amint fölveszi a telefont, elkezd így beszélni, mint van, hogyha olyan. Át kéne kiabálni a túloldalra.
2: Igen, igen. Én akkor szoktam kiabálni, amikor valaki nagyon hangzavarban van. Tehát, hogy és olyankor mindig elnézést kérek például, hogyha beülök egy taxiba, vagy valami. Bocsánat, nem kiabáltam, mert ha a másik tudod kiabál, akkor te is automatikusan azt átveszed. Igen.
1: Én már mindenért is elnézést kérek. Hát, hogy egyáltalán vagyok. Köszi, Kati!
2: Nagyon köszi!
1: Jelentkeztél. Okay, szia!
0: Szia!
1: Várjuk még a további hozzászólásokat, véleményeket 0630-30-30-95-8, illetve a Sláger FM Facebook oldalán ott az ezzel kapcsolatos posztunk is. Itt meg, itt a Tégdet, 8:30-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
7: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
6: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
7: Mutasd! Hú, tényleg szép! Oh, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
10: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
7: Igen, emlékszem.
10: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot, és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot, és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-jelcenter.hu-n.
12: Építkezik, felújít, Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Baka András felmentette a vezérkari főnök helyettesét. Frontális balesetben meghalt egy ember a Soroksári úton. Sörfesztivált rendeznek Erdőkertesen. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. November 30-ai hatállyal megszüntette Mihóca Zoltán altábornagy szolgálati jogviszonyát Baka András köztársasági elnök. A döntést Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter előterjesztésére hozta meg, derült ki a magyar közlönyből. Mihóca Zoltán a honvéd vezérkar főnökének területvédelmi helyetteseként szolgált. A határozat értelmében a honvédségtől is távozik. A felmentésnél arra a rendelkezésre hivatkoztak, amely lehetővé teszi a szolgálati jogviszony megszüntetését, ha átszervezés miatt megszűnik a beosztás, vagy nincs lehetőség további szolgálatra. Egy ember meghalt, miután két autó frontálisan ütközött a főváros 9. kerületében a Soroksári úton, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A baleset reggel történt a Soroksári út 117-es szám előtt. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az egyik gépkocsiból. Minden harmadik budapesti rövidtávú szálláshely hirdetés illegális lehet a GuestGuru adatbázis alapú elemzése szerint, írja az Economics. Az elemzés készítői úgy látják, a szigorítások a szabályosan működő szállásadókat szorítják ki, miközben az engedély nélkül hirdetők továbbra is jelen vannak a piacon. Terézvárosban január 1-től tiltották be a rövidtávú magánszálláshely kiadást. Az önkormányzat célja a lakhatási költségek és a turistaforgalommal járó lakossági panaszok mérséklése volt. A GuestGuru szerint ugyanakkor az érintett turisták 76%-a nem szállodába ment át. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy illegális szálláshelyet választottak. A kerület ellenőrzésekkel lép fel a tiltás ellenére működő szálláshelyekkel szemben. Szeptember 7-éig várják a tanszeradományokat Budapest második kerületében. Az önkormányzat gyűjtésével helyi gyermekotthonok lakóinak és rászoruló családoknak segítik az iskola kezdést. Füzeteket, tollakat, tolltartókat és színes ceruza készleteket is szívesen fogadnak. De teljes tanévkezdő csomagokat is örökbe lehet fogadni a kerület közösségi oldalán. A felajánlásokat a Fény utcai piacon, a Gyarmati Dezső uszadában, a Kléberszberg kultúrkúriában és a Marcibányi téri művelődési központban is le lehet adni. Szeptember 4-én és 5-én 40 különböző csapolcsör különlegesség közül válogathatnak azok, akik ellátogatnak Gödöllő szomszédságába Erdőkertesre. Immár hagyomány, hogy a Pest megyei település sörfesztivállal köszönti az őszt. Az idei programlista pedig még izgalmasabb, mint valaha. Lesz utcabál, interaktív kiállítás, retro diszkó, gasztro élmény és koncert is Erdőkertesen.
14: Jó hírem van azoknak, akik még vágynak a nyárra, ugyanis egész hétvégén nyárias időre számíthatunk, ahogy ma is 28 fok lesz, hétvégére pedig visszatér a 30-32 fok, és ez egészen jövő hét szerdáig kitart, majd csütörtöktől kell egy kisebb lehűlésre készülnünk, de akkor sem lesz rossz idő, csak ilyen kis őszi.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
15: A 4-es metró nem közlekedik Kelenföld vasút állomás és a Szent Gellért tér műegyetem között egy meghibásodott jármű miatt, ami gondolom elakadt az alagútban. A 7-es busz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánlja a BKK. Az Alkotás utcában is meghibásodott egy jármű, de ott az úton, így befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban most nem lehet közlekedni, és ez kicsit megfogja a forgalmat. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külső sávban baleset történt, de helyszínelés zajlik. A Soroksári úton is még mindig, befelé a Szabadkai út közelében, ugye Bori az előbb említett, hogy itt sajnos halálos baleset történt, illetve helyszínelnek a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé, az Irinyi József utcánál a belső sávban, de az Irinyi József utcában kifelé is útszükületre kell számítani, illetve korlátozásra. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárás van érvényben elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, és mindjárt lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, ez tegnap kicsit ott dugót okozott, csatornakarbantartás zajlik, ott a 23-as villamos végállomása mellett, illetve lezárják a Gömb utcát és a Papkároly utca és a Teve utca között, majd délután egyig, mert kertészek dolgoznak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol kérdeztük, szeretik-e a saját hangjukat, Anita írja a Facebookunkon. Hát, lehetne rosszabb is.
2: Na.
1: Suzi szereti, Lajos írja, igen, már 76 éve élek vele. Ilcsi meg azt írja, nem. Olyan, mint az orosz kölni, elég egy csepp is belőle.
2: És itt van velünk egy csodahangú nő, Ilona. Jó reggel.
1: Ilona. Szia.
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit.
2: Figyelj, annyira édes cuki hangod van, olyan, mint egy mesefigurának, ezt hányszor kaptad meg életedben?
3: Nagyon sokszor, nagyon sokszor, régen titkárnokként dolgoztam, úgyhogy állandóan, jaj, szia kislány, így mondták nekem, úgyhogy...
1: De nem hátul képzed, ugye?
3: Nem, tehát tudom, hogy sárga.
1: Tök jó!
2: Gyönyörűen mondod, hogy sárga. Figyelj, volt-e már abból konfliktusod, hogy mondjuk másnak gondolták a hangod alapján azt, hogy te hány éves vagy?
3: Igen. Konfliktusnak mondjuk annyira nem mondható, de inkább meglepődtek, mert most nyáron történt, 14 éves fiammal üveget váltottunk vissza életünkben először, úgyhogy műszaki zseniként ügyesen, és egy bácsi mögénk. Hát, jó, hát ilyen 60 év körüli, tehát lehet, hogy idősebb is. És akkor mondja, jaj, gyerekek, ezt így vagy úgy kell. Cicanaci, tenisz, szoknya, kis rövid póló, kettét cofozott haj, úgyhogy tehát így hátulról, meg a hangommal.
2: Olyan voltál.
3: A gyereknek ugye hirtelen mély hangja van, hála őknek nem az enyémét örökölte.
2: Na, az mondjuk jó, igen.
3: És akkor így megfordulok, és hát ami nagyon kedves volt tőle, hogy még mindig nem tűnt fel neki, hogy én 45 éves vagyok. És akkor tovább tegezett, hogy gyerekek, úgy kell gyerekek, amúgy kell gyerekek. Hát azóta többször találkoztunk, és mindig látványosan szia, most a jogba is köszön nekem, én meg visszaköszönök neki, hát nagyon, nagyon aranyos volt. Úgyhogy, szóval sok, például de... kommentben odaírtam nektek, hogy van egy Laci bácsi nevű férfét, Budafokon élek, városközpont, elég zajos hely, lótozó, kijött, ott hagyta a táskáját, egy magas fiú kiabál utána, csak nem hallja,
2: semmi.
3: Már egész messze járt. Akkor mondom, hogy hogy hívják a bácsit? Szóval Laci bácsi. Előöltöttem magam, hogy Laci bácsi! És akkor így, az egész forgalom megállt, és akkor mindenki nézett rám, egy kicsit akkor olyan picinek éreztem magam, de aztán újra szóltam, hogy Laci bácsi is megfordult.
2: És te mit mondanál arra a kérdésünkre, hogy szereted el a hangod?
3: Igen.
2: Na, ez igen. A lényeg.
3: Már megbékéltem vele.
2: Ez
3: tehát mindig egy ilyen rekelt, búgó, szexi, dímon, ilyen érdemes nem éteni hangot szerettem volna, de hát ez maradt, ez nem nőtt velem.
2: Szeresd, nem... mert tök jó hangod.
1: Gyakran hallod vissza a saját hangod? Mert ugye ez a fontos kérdés, mert ahogy mondtam,
3: igen.
1: Mi megszoktuk nyilván, hogy vágunk felvételek formában kismilliószor, de hogy értem, hogy az átlagember vagy a civil számára, aki nem ezzel foglalkozik, fura lehet, hogy egyszer csak hallja a saját hangját.
3: Igen, ez így van. Én voltam egy ilyen stúdiópróbán, hogy szinkron hangnak mennék.
2: Uh-huh.
3: Ott inkább nem az én saját hangom, hanem azt, hogy egy ilyen 5,5 éves gyerek hangján is tudok beszélni.
2: Tudsz olyat? Muti?
3: Igen. Szia, Petra néni! Mit szólnál hozzá, hogyha én most odaadnám neked az ovis jellemet?
2: Jaj, te cuki vagy! Megelegednélek! Hát annyira édes kisgyerek lennél tényleg!
3: Hát az biztos. Szóval ekkor én visszahallottam a saját beszédhangom, aztán poénból bedobtam ezt a gyerekhangot is, a végére visítottak a röhögéstől. Hát mind a kettőt állítólag nagyon cukinak és jónak találták. Végül nem mentem.
2: Oh.
3: Ilyen tanfolyamon lett volna egybe, közben időm az nem sok volt. Úgyhogy még a másik sztorim az még egy olyan, hogy esetleg az öcsémet 2,5 éves koráig én oltattam egy dallal. Na most...
1: Parancsolj, hallgatjuk!
3: Ha Istenem, meg ki kell fogaludni, mert őt ezzel szoktam szivatni, hogy na akkor figyelj, énekelek, és akkor itt beálmosodik tőle.
2: Édesem! Mi ez a dal? Meghallgathatjuk?
3: Jó, oké.
2: Okay.
3: Ablakomba, besütött a hold víz.
2: Zoli,
3: a kikettőt. És akkor ilyen hosszú ez, az első verszak végére már akkorák a társítam.
2: Édesem. Maradj mindig ilyen vidám, kérlek, és szeresd a hangod, mert tök jó.
3: Tőletek is vidám vagyok, mert iszonyú zenéket adtok, hálóinknak sok Bonnie Tyler-t, úgyhogy...
2: Hát igen, mi is nagyon szeretjük. Az ő hangját is nagyon szeretjük.
3: Mindig olyat pedig... akartam volna, de hát ez
2: jött. Hát olyat én is akartam volna.
1: Nem akart olyat, ő nagyon félt, ugye meg kellett műteni régen a hangszalagját, és nagyon félt, hogy majd mi lesz, és igazából utána futott be. Tehát, hogy
2: hát
1: aztán
2: igen.
1: Soha nem bánt meg, és ha már mély hang. Sziasztok, egy SMS. Sziasztok, már kisgyerekként is mély hangom volt. Régen azt hittem, hogy ez nem jó, mert fiús, szerencsére én magam, szerencsére kinézetre nőies vagyok. És legalább, ha beleszólok a telefonba, nem is kell bemutatkoznom.
2: Ennyi.
1: Írta az állatorvosunk Marci.
2: Ennyi.
1: Köszi szépen neked is.
2: Szia. Szia.
3: Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot.
1: Itt a Sláger reggel, 9 óra lesz, már 7 perc múlva. Jön a Coldplay.
0: Hello, we're Coldplay. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
6: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
14: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
14: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
14: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi iskolát. Fennakadnak a mélyebb merülésű hajók a Balaton alacsony vizében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Összesen mintegy 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzekhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hoznak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóság feladata lesz. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi Petőfi Sándor német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola régebbi földszintes épület részét, közölte a Veszprémi Tankerületi Központ. A tájékoztatás szerint a 480 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megújítják a tetőszerkezetet. Itt 4 tanterem, 2 vizes blokk, 1 szertár és egy fejlesztő szoba kap helyet. A fejlesztés részeként a földszinten, a jelenlegi étkező helyén új tanári szobát és ahhoz kapcsolódó pihenőhelységet alakítanak ki. Emellett akadálymentes parkolót és a földszinten egy akadálymentes mosdót is létrehoznak. A beruházást azzal indokolták, hogy az iskola a növekvő tanulói létszám mellett is megfelelő körülményeket biztosíthasson a minőségi oktatáshoz. A kivitelezés júliusban kezdődött, és várhatóan 2027 májusában fejeződik be. Egy nosztalgiázó házaspárt véltek gyanúsnak Balatonfűzfőn, a róluk szóló közösségi médiás figyelmeztetés pedig riadalmat keltett a helyiek körében. A rendőrség utána járt az ügynek, és kiderült, a korábban a városban élő pár régi emlékeit idézte fel, ezért autóztak lassan és fényképeztek az utcákban. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Az esetről a polgármester bejegyzése alapján egy helyi portál is beszámolt. A rendőrség azt kéri, hogy gyanúsnak félt helyzetben először a hatóságot értesítsék az emberek, ne a közösségi médiában tegyenek közzé figyelmeztetést. Így megelőzhető a téves információk terjedése és az indokolatlan pánik. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. Több mély merülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balaton Boat Show előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújú hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötő bejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balaton Boat Show-n.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: A 4-es metró továbbra sem közlekedik egy meghibásodott és elakadt jármű miatt Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomás között. A BKK a metrószerelvények helyett a 7-es busz, illetve a 49-es villamos igénybevételét ajánlja. Az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külsősában szintén elakadt egy jármű, úgyhogy itt kicsi fennakadásra lehet számítani. Aztán baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külsősában és a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tér előtti belső sávban. Helyszínelnek még mindig a Karinti-Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál. Az Irinyi József utcában kifelé is korlátozásra kell számítani, valamint tart a helyszínelés a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtavező utca felé sávzárást kell kerülgetni elektromos közműjavítás miatt. A Petőfi téren az Erzsébet híd előtt csak egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. A Kerepesi úton kifelé a Barostér után délután 2-ig csatornakarbantartás miatt foglalnak el egy sávot. A Gömb utcát pedig a Papkára utca és a Teve utca között hamarosan lezárják, mert kertészek dolgoznak majd. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra, 6 perc, és hát az ősszel együtt érkeznek szépen a poloskák, és költöd meg be a... Hát már volt, hogy ki kellett kísérni.
4: Volt nekünk is, igen.
2: Mindjárt egy szakértővel beszélünk, hogy a szúnyoghálón kívül létezik egyéb opció, hogy kicsit visszafogjuk ezt az inváziót. Sláger!

0: reggel.
1: 4:10 előtt, 1 perccel. Hát indul a szezon, kezdődik a poloska invázió, mondjuk hozzám. Yeah. Nyáron is bebejöttek, nálatok nem volt otthon?
2: Nyáron nem.
1: A lakásban?
2: Nem, nyáron nem.
1: Egyáltalán nem?
2: Nem, nem. Mi ilyenkor össze szoktunk velük találkozni, mert ugye ilyenkor már bujkálnak a hideg elő, szerintem azért jönnek be. Gondolom én.
1: Hát igen, a nyár az csak a bemelegítés volt, most jön a java. Nézzük a jó oldalát, legalább a konyhakertet békén hagyják.
2: Ez ugye? Igaz.
1: Most már nem a paradicsomot fogja megcsócsálni, meg a nem tudom mi a zöldséget. Most bejön, és csak elbújik a függöny, meg a izé mögött, meg mész éjszaka, ki kell menni pisni, és lépsz, és így roppan valami.
2: Jaj, igen.
1: A fenébe már megint egy ilyen. No, hát próbálnánk, vagy szeretnénk segíteni, már ha egyáltalán létezik bármilyen hatásos módszer ellenük. Itt van velünk a vonalban Kóbor Péter entomológus, a Hunren Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Túl azon, hogy hát utáljuk őket, mert például büdösek, meg nem túl szépek. Van velük baj is, ugye?
3: Hát van. Ahogy az előbb említettétek, a konyhakertekben itthon komoly problémákat okoznak. Ugye a két faj, amiről beszélünk, az ázsiai márványos poloska, a barna, és a zöld vándor poloska nevében is zöld, akik ezeket a gondokat okozzák. Két extrém polifág, több mint 300 tápnövénnyel rendelkező fajról beszélünk, amiknek több tucat olyan növényfaj tartozik a táplálék spektrumába, amit ilyen-olyan formában termesztünk, és haszonnövényként gondolunk rá.
2: Hmm. Nagyon szaporák a poloskák? Most is olyan sokan vannak, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt?
3: Talán annyira nem, de még mindig nagyon sokan.
2: Aha.
3: Ugye ezeknek az inváziós fajoknak van egy úgymond görbéje, amit leírnak az újonnan meghódított területeken. Ezt ugye egy lappangási fázis az elején, ami lehet néhány hónap, de akár több év is, kezdi, utána egy exponenciális berobbanás, és utána pedig beáll a későbbiekben egy szintre a populációjuk, de mivel nincsen úgymond természetes kontroll felettük, amíg nem illeszkednek a táplálék hálózatokba, addig gyakorlatilag a természet, illetve a környezet eltartó képessége, illetve a klimatikus viszonyok lesznek azok, amik az ő állományaiknak korlátokat szabnak.
1: De van egyébként esély arra, hogy valamelyik madárfaj egyszer csak felfedezi magának, vagy annyira büdös, meg mitél rossz az íze,
2: akarják,
1: hogy nem kell nekik?
3: Közösségi médiában találkoztam olyan bejegyzésekkel, fényképekkel, videókkal, ahol azért ez az néhány hazai élőlény rákapott az ő fogyasztásukra. Láttam német darazsat például zöldvándorpoloskát csócsálni egy videón, vagy láttam ugyanígy imádkozó sáskát ugyanezt a cselekményt megvalósítani.
1: Aha.
3: De hallottam egy-két énekes madárról, aki szintén elkap egyet, de ez szabályozó értékkel egyelőre nem bír.
1: Hát a hosszabb távon. Oké, és a természetes ellenség nincs, mit tehetünk mi? Most már látok a boltokban olyan spréket, amik például azzal hitegetnek, hogyha én befújkálom vele az ablak keretet körbe, akkor ez annyira büdös, és tanúsítom, mert engem is zavar, hogy állítólag akkor ott annál az ablak keretnél, ott nem fog bejönni a poloska. Ebben te hiszel?
3: Megkötésekkel.
1: Aha.
3: Több esetben én azt veszem észre, hogy ezek olyan általános rovarriasztók, rovarrövőszerek, amikre ráírják marketing céllal, hogy fú, ez nagyon jó a poloska ellen. Uh-huh. Na most az, hogy ennek a hatékonysági foka az milyen, hát arról el lehetne még beszélgetni.
1: Értem.
2: Aha.
1: És akkor bármit tudsz javasolni, amivel kívül tarthatjuk őket?
2: Szúnyoghálón kívül?
1: Ja, amit te se tudsz bemelni.
3: Igen. A jól záródó, jól zárt szúnyogháló az egy nagyon biztos pont, és én azt mondanám, hogy ez a legfőbb fegyver ellenük, illetve a mechanikus eltávolítás, hogyha esetleg ott vannak. Viszont nemrégiben, tavaly előtt ősszel végeztünk egy kísérletsorozatot itt kollégákkal, ahol különböző illóolajokat, valamint egy komponensű vegyületeket teszteltünk az agregációs viselkedés megzavarása céljából, Itt rozmaringolaj, levendulaolaj, fokhagymaolaj, illetve alfapinén, nótkatont, 7-8 ilyen vegyületet, nem sorolnám föl mindet.
1: Okay. Azt mondja csak, ami bevált.
3: Igen, és ezek közül a két legjobb eredményt, azt egyrészt a levendulaolaj hozta, illetve a nótkaton nevezetű vegyület, amiről azt kell tudni, hogy ez egy természetes vegyület, aminek a legegyszerűbb példája, ez adja a jellegzetes illatát, illetve ízét a grapefruit nevű gyümölcsnek.
2: Aha.
3: Viszont ugye ebben a termésben, ebben a gyümölcsben nem fordul elő olyan koncentrációban, hogy ez
1: elegendő lenne.
3: Hatásos lehessen. Aha. Ezért elkezdték ezt a vegyületet, mint egy biopeszticidet, egyrészt koncentráltan szintetizálni, mesterséges módon, valamint kísérleteket végezni ezzel, és valóban bevált olyannyira, hogy biopeszticid listára került például az USA-ba. Ami nagyon jó benne, hogy egyrészt ugye van egy riasztó hatása, másrészt pedig van egy olyan hatásmechanizmusa, egy rovar idegrendszerére gyakorolt kettős hatásmechanizmusa, ami megkerüli azt a klasszikus csapdát, amit sok rovarölőszernél megfigyelhetünk, hogy rezisztencia alakul ki rá.
1: Hozzászokik, aha. Figyelj, és például, mert ilyet nem tudunk szerezni, ezt a neonano, nem tudom, mit mondtál, de ha levendulaolajat vesz valaki, akkor azt csöpögtesse egy ilyen párologtatóba, és hogyha betölti a szoba levegőjét, akkor az úgy, hogy van, távol tartja a poloskát, vagy pedig mondjuk az ajtóhoz, meg az ablakhoz kell oda csöpögtetni magát az olajat?
3: Hát amit mi próbáltunk, azok kis dobozcsapdák voltak, amiben gyakorlatilag vatta köteget csalisztunk fel, úgymond ezekkel a hatóanyagokkal, és találtuk azt, hogy ugye az előbbiekben említett két anyag volt az, ami a többihez képest szignifikáns elkerülést produkált. Hogy ezek otthoni, tehát nem úgymond in vitro, tehát kísérletes körülmények, hanem való életben hogyan tudnak működni, hogy ez egy aroma diffúzorba csöpögtetve, vagy tényleg ilyen kis vattapamacsokat a nyilászáróknál elhelyezve működik legjobban. Ezt egyelőre biztosan megmondani nem tudom, próbálkozni.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből. 9:30 lesz már 3 perc múlva. Azt írja nekünk Iza, neki van egy biztos módszere a poloskák ellen. Úgy hívják papucs. Az nem jó, az mert nem jó. Büdi lesz tőle.
2: Én kiszoktam tenni őket, nem ölöm meg őket.
1: Nem
2: tudom,
1: meg?
2: Hogy tudom, hogy hülye vagyok, de én nem nagyon tudok állatokat.
1: Nem, te, hogyha állatbarát vagy, akkor ezek annyira érdekel, hogy akik olyan nagyon igazán állatbarátok, hogy az is bűn, amikor szúnyogot ölsz, vagy...
2: Nem a szúnyogot leszoktam csapni, mert ugye de ők nem te, általában hanem, hogy szívják az... a véremet, és akkor közben már úgy tudok tőlük megszabadulni.
1: De nem, hogy, tehát, hogy állatvédelmi szempontból, amikor valaki tényleg ilyen nagyon, nagyon őszintén állatbarát és állatvédő, és hogy ő is Isten teremtménye, hogy akkor a szúnyogot sem szabad bántani, meg a kártevőket sem szabad bántani, tehát hogy, és a poloskát sem szabad.
2: Nyitott a kérdés, lehet rá válaszolni nekünk SMS-ben.
1: Közben Gábor írja a poloska ellen ecet, fa. Neki ez bevált. Jó, nem tudom, mit kell csinálni vele? Elülteted? De az ecet fa, hát az nő, mint a bolond gomba.
2: Kint hát
1: a
2: kertben, igen,
1: beviszed de... a lakásba is az ecet fát?
2: Szerintem nem, szerintem kint van a kertben.
1: És az elé, figyelj, macskára is mondják, hogy van a, hogy hívják, van valami neve. Van olyan bokor, ami állítólag elijeszti a macskát, és mondták a barátaim, hogy Pécsi barátaim, hogy ültettek olyat, a macska ott röhögött, és oda
2: csinálta a bokról, gondolom, igen.
1: Ugyanúgy elkotorta, pedig elvileg az elijeszti a macskát. Szóval nem tudom, ha valakinek van poloska elleni módszere, ne habozza megosztani velünk. Köszönjük!
0: Sláger FM. Wish you the best. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kissé szeles, de nyárias időre számíthatunk. Már most 25 fokos a reggelünk, mondhatnám már a napközbenünk, aztán délutánra már 28 fokot ígérhetek, és a hétvége időjárásáról beszélgessünk egy kicsit. 30 fok lesz holnap, aztán szombaton és vasárnap is úgy szintén strandidőre készülhetünk. Zoltán, mély strandra hétvégén?
2: Van ilyen terv.
1: Nagyon helyes, mehetsz is, mert jó idő lesz hozzá.
2: Viszont kevés turista most már remélhetően.
1: Ez igaz.
2: Mennek szét az iskolába, már lengyelek is hazamennek, tudod. És...
1: Lengyelek szoktak ott nálatok lenni.
2: Igen, ha? Nem tudom, hogy találnak ide.
1: Hogy... hogy találják meg?
2: Nem tudom, de hogy ott Észak-Kelet-Magyarországon is, de hát itt is láttam valamikor is lengyel rendszám autót, de ott tömegével vannak.
1: Igen.
2: Valamiért imádják Észak-Kelet-Magyarországot, ami ennél is nagyobb rejtély, hogy hollandok is nagyon sokan vannak. Hmm. Hogy kerülnek oda? Na mindegy. Hát nézzük a közlekedést akkor.
0: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: A Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külsősában baleset történt. Az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külsősában egy elakadt műszakhibás jármű tartja fel a forgalmat. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút után a külsősában baleset okoz fennakadást. A Karinti Frigyes úton a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál helyszínelnek, és a Soroksári úton is helyszínelnek még mindig a Szabadkai út közelében. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávzárást kell kerülgetni. Ott elektromos közműjavítás zajlik. Újpesten a Pozsonyi utcában tart a felújítás, viszont vigyázat, a Tél utcánál mától megváltozott a forgalmi rend. Figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A Kerepesi úton kifelé a Baross tér után délután 2-ig ma is zárva tartják a külső sávot csatorna karbantartás miatt. Ez kicsit az egész Baross tér közlekedését megborította tegnap, szerintem ma is így lesz, legyenek tehát türelmesek és figyelmesek a többiekkel. A Gömb utcát a Papkároly utca és a Teve utca között mindjárt lezárják, mert kertészek dolgoznak, és az Üllői úton a Szarvascsáda térnél délután 5-ig karbantartás miatt sötétek a jelzőlámpák, a forgalmat jelenleg rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3-4-10 lesz 3 perc múlva, azt mondja Petra, majd mindjárt megvigasztal jól az öregedés kapcsán.
2: Ő nem feltétlenül foglak megvigasztalni. Ja. Igazából igazolni fogom azt, amiről már többször beszélgettünk. Ugye sokszor szoktuk azt mondani, hogy gyakran érzékeljük, hogy egyre gyorsabban pörögnek a napok. Tehát például, mielőtt mentünk szabadságra, mondtuk, hogy oké, elmegyünk Szabira, aztán mikor visszajöttünk, mondtuk, hogy ó, várj, mindjárt itt a karácsony. És tényleg, ez nem véletlenül van így. Hát az a helyzet, hogy felnőtt korban...

0: Mindjárt itt lesz. Kettőt pislogunk és kész. Nem én, hanem egy nálam sokkal okosabb ember nyilván, aki ezt kutatja. Mark Whitmannek hívják, ő egy pszichológus egyébként és egy idegtudós. Igen, Mark Whitman pszichológus, idegtudós. Szóval évek óta kutatja ezt időérzékelést, és arra jutott, hogy az idő múlásának tulajdonképpen a szubjektív érzése szorosan összefügg azzal, hogy milyen élmények érnek minket. Azért gondoljuk azt, hogy gyerekkorunkban rengeteg minden történt, és azért nem éreztük azt, hogy ott olyan lassan vánszorog, vagy gyorsan menne az idő, hanem inkább azt, hogy lassan vánszorog, mert akkor minden új volt. Tehát amikor gyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, új ingerek érnek rengeteg helyen, először az oviban, aztán az iskolában, stb. És aztán utána felnőttként ugye nagyon sokszor a napjaink ugyanolyanok. Mit csinálunk? Felkelünk, elmegyünk dolgozni, ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, ugyanazok az arcok vannak, nincs ez
1: tudtam,
0: az újdonság élmény.
1: Tudtam, hogy már eleget van belőlem.
0: Igen. És sokkal kiszámíthatóbb ugye a felnőtt
1: életünk. Kiszámítható is vagyok.
0: Igen, ezért van az, hogy azt érezzük, hogy elreppen az idő, és a másik sajnos, amivel nem tudok megvigasztalni, hogy az agyunk és a memóriánk az 30 éves korunkban volt a csúcson, azóta csak hanyatlik. Szóval más, hogy emlékezünk a dolgokra is. Én kíváncsi lennék arra, hogy a hallgatóink is ezt tapasztalják-e, mert mi tényleg rengeteg adáson kívül is erről beszélgetünk, hogy repül az idő. Tehát most, hogyha belegondolsz, szeptember 3-a van. Tehát ez az év, ez hova ment ez
1: tudod,
0: az év?
1: Tudod, mit jutott eszembe, hogy amikor először voltunk ugye csak néhány nap szabadságon, amikor igen, elmentem New Yorkba, az ugye július végén volt, tehát lassan 3 hónapja, és pont ugyanannyi van még karácsonyig.
0: Igen.
1: Tehát, mi van? Hogy ez így fura. Az, amit meséltél, az érdekesen hangzik, és annyiból mindenképpen védhetőnek tűnik, hogy ha belegondolsz, ugye van az a tudod, ez a hazaút effektus, hogy amikor elutazol valahova, odamész először, akkor olyan nagyon hosszú az odaút, de visszafelé mindig rövidebbnek éled meg, és ez pont rímel azzal, amit mondtál, amit a kutató megállapított, hogy odafelé egy csomó új élmény van, vizuális inger, még hogyha nem is tudatosul benned, hogy ilyen ház, olyan postaláda, amolyan növényzet, stb., de egy csomó új info, és amikor visszafele mész, akkor már ha tudat alatt is, de az agyadnak ismerős, tehát ezért már nem tűnik annyira hosszúnak az út, mert nem annyi információt raktároz el. Viszont nekem még valami eszembe jutott. Én eddig úgy számoltam ezt, hogy miért tűnik fiatalabb korunkban hosszabbnak mondjuk a téli szünet, vagy egy esztendő, mert hogy gondolj bele, amikor mondjuk 14 éves voltál, eleve az első 1-2 évre ugye nem nagyon emlékszel, mondjuk ilyen 3-4 éves korodtól emlékszel az évekre. Tehát 14 éves korodban tulajdonképpen az agyadban megvan az elmúlt 10 év. És annak, tehát tulajdonképpen egy év, az az addig életednek egy tized rész, tehát egy nagyon markáns, hosszú része. Ugyanezt mondjuk közel 50-hez már nem mondhatjuk el, mert az egy év az semmi.
0: Te vagy közel az 50-hez, én még nem. Én még nem. Te vagy közel az 50-hez.
1: Szóval, hogy ugyanaz az egy esztendő, vagy ugyanaz a 2 hét, amíg mondjuk igen, szabadságon vagy, az az eddig eltelt életednek már egy jóval kisebb, picike, apró kis szelet kie. Így követhető, amit próbálok magyarázni?
0: Nekem igen, remélem jó, a hallgatóinknak is.
1: Remélem, igen. Tehát, hogy és pont ettől olyan tehát, hogy így hús, el is telt.
0: Itt a fontos kérdés, és tényleg őszintén válaszoljanak. Hány éves koruktól kezdték azt érezni, hogy rohan az idő? Én szerintem olyan 35 körültől. Tehát, mintha az elmúlt 9 évem, az nem is tudom, tehát, hogy nem tudom, hova lett. Tehát nem értem, hogy hova lett.
1: Egyébként én kevésbé érzem, hogy rohan az idő, azt érzem, hogy nem történik velem semmi. amit az előbb megfogalmaztál. Az az érzés, hogy megvan.
0: De milyen történést akarsz?
1: Így beszélgettem valakivel, és így mondom neki, hogy jaj, hát igen, és emlékszem, amikor 10 évvel ezelőtt, és bármilyen sztoriba kezdtem bele, az úgy kezdődött, hogy 12 évvel ezelőtt, és
0: de mi? És hát rengeteg helyre utazol.
1: És vakartam a fejem, hogy
0: csomó mindent látsz.
1: Az elmúlt 10 évben nem történt.
0: Dehogy nem, hát jó, hány helyen jártál, mennyi minden történt, rengeteg ingerért, tök jó munkáid voltak, mit akarsz még?
1: Nem, persze, egyébként jó volt, de hogy valóban, amit a pszichológus megállapított, hogy nyilván sokkal markánsabb az, ami először történik meg. Tehát amikor először éled át egy nagy utazás élményét, amikor először veszel egy autót, amikor először költözöl, az egy olyan nagyon meghatározó, és amikor már több egyére fordul elő, már nyilván az agyad nem úgy kezeli, hiszen ismerős élmény.
0: Zita azt írja, sziasztok, én 38 voltam, amikor azt kezdtem el érezni, hogy rohamosan szalad az idő, de nem tudom, hogy hova. Jó, tehát tényleg várjuk az életkorokat, hogy ki hány éves korától érezte, hogy kész, itt szalad. Szalad
1: mikor,
0: minden
1: mikor
0: szalad.
1: Mikor te érezted azt, hogy már nem jut eszembe, amit az előbb akartam.
0: Nekem még nincs ilyen. Hál' Istennek a memóriám az még jó. Van egy kedves barátnőm, nagyon szeretem, Dia, szia. Szóval képzeld el, hogy ő konkrétan megkérdezte tőlem a nyaralásunk után, hogy milyen volt a nyaralás. Hát mondom, szuper, amikor Törökországban voltunk. És milyen volt a szállod, mondom, te ajánlottad. Tehát az ő memóriája az az ilyen. Tehát ajánlott, hype-olt nekem egy szállodát, és nem emlékezett arra, hogy ő ajánlott.
1: Mit is akartam? Igen, 3-10 lesz. Hát nem, az. Múlt. Hogy rohan az idő? Már el is múlt 3-10. Jön Kálai Sanders.

0: Ez volt már a Sláger reggel.
1: Nagyon szépen köszönjük meg tisztelő figyelmüket.
0: Meg a sok-sok infót, amivel szolgáltak. Találkozunk holnap reggel is. Már jön ugye Cila. Hát ez a hét most dupláz.
1: Igen.
0: Bepótoljuk, ami elmaradt az elmúlt hetekben, amíg üdülni járt. Szóval péntek reggel. Hogy megy az idő? Megint ezt kell megállapítani. És akkor Zsófira is számítunk. De leginkább persze önökre. Búcsúzik már a Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Legyen szép napjuk. Viszal.
1: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő.

0: Találja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
2: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
0: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: A reklám után.

0: Pályázatot indít a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Van Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszt térképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járda felújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok, a rendelők 1 órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mindegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint 1 hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Van Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmalbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után, szintén a külső sávban, ott is óvatosan közlekedjünk. Tart a helyszínelés a Soroksári úton befelé, a Szabadkai út közelében, helyszínelek a Karinti Frigyes úton és a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban, az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre kell készülni, és lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídtól a Szabadság hídig szintén ez a helyzet. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehézkes az előrejutás. Több járműt között össze a főváros felé az M0-as autóút csomópontja előtt a terelés végén, a 17-es kilométernél mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek, így ott megállt a forgalom, torlódik a kocsisor, kitartást mindenkinek.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: A mikrofonnál Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek. Itt lesz elünk ebben az órában Lady Gaga, Rúzsa Magdolna, Whitney Houston, I Can A Pop, és az I Love It pedig már el is indította ezt az órát. Kellemes napot, jó munkát, jó pihenést, hogyha valaki még ilyen szeret.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A klímaváltozás hatásai és a fokozódó villámárvizek, valamint hőhullámok ellen a harmadik kerületben a Szivacsváros elv mentén veszik fel a küzdelmet, amely a csapadék elvezetése helyett annak helyben tartását és hasznosítását helyezi a középpontban. A harmadik kerületi önkormányzat zöld stratégiája esőkertek, zöldtetők, vízáteresztő burkolatok és árnyékoló fásítások alkalmazásával erősíti a helyi természetes vízkörforgást és védi a rendkívül sérülékeny ökológiai adottságú területet. Ennek köszönhetően hátha picit több eső lesz, kicsit kisebb asszály jövő nyáron, majd meglátjuk. Starship, nothing's gonna stop us now érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a slágerek van a legnagyobb slágerekkel változatosan. Damiano David, a Maneskin frontembere, és tőle a The First Time után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk. Majd Dua Lipa és a Houdini nyitja az óra második felét itt a slágerek van.
1: Változóan napos, komoly felhős, de határozottan nyárias idővel indítjuk a mai délelőttöt. Bár tőlünk északra előfordulhat egy-egy kósza zápor, a mi térségünkben csapadéknak nyoma sincs, így teljesen száraz utakon jólátási viszonyok mellett közlekedhetünk. Az északnyugati szél azonban fokozatosan megélénkül, a felettünk lévő gyenge hidegfront pedig vérnyomás ingadozást és fejfájást hozhat az arra érzékenyeknél, amit a szeles idő csak tovább fokozhat. A kora délutáni órákra egészen 27-28 fokig melegszik a levegő.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Közraktár utcában a Fővám tér felé a Petőfi híd után a külső sávban. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Kerepesi úton befelé a Hungária körút után, szintén a külső sávban ott is óvatosan közlekedjünk. Tart a helyszínel és a Soroksári úton befelé a Szabadkai út közelében. Helyszínelek a Karinti Frigyes úton és a Petőfi híd felé az Irinyi József utcánál a belső sávban, az Irinyi József utcában kifelé is útszűkületre kell készülni, és lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídtól a Szabadság hídig szintén ez a helyzet. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehézkes az előrejutás. Több járműt között össze a főváros felé az M0-as autóút csomópontja előtt a terelés végén, a 17-es kilométernél mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek, így ott megállt a forgalom, torlódik a kocsisor, kitartást mindenkinek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

The Course Breathless, ez szólt itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1976. szeptemberében ért földet a Marson a Viking 2 űrszonda, amely a bolygó történetében először küldött vissza részletes, színes felvételeket a vörös bolygó felszínéről. A történelmi küldetés nem csak a kopár sziklás marsi tájat mutatta meg a földi közönségnek, hanem alapjaiban változtatta meg a naprendszer kutatását, örökre beírva magát az űrkutatásra. Aranykorába. Ennek köszönhetően nagyon sok mindent megtudhattunk a vörös bolygóról, a Marsról, és így már egészen biztosan több lett az emberiség. Charlie, Király Linda, és a játszom, ahogy a lélegzen érkezik itt a Sláger FM-en.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 milliárd forintos pályázat indul az aszbesztel szennyezett településeknek. Feljelentést tette a Magyar Nemzeti Bank 5 jegybanki ingatlan értékvesztése miatt, és már nem kiemelt beruházása a Pázmány Campus. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. Az önkormányzatok a 3 milliárd forintos aszbesztmentesítési alapból kérhetnek támogatást, akár magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is. Feltétel, hogy a település rendelkezzen aszbeszttérképpel, a nyerteseknek pedig rendszeresen igazolniuk kell a beavatkozások eredményességét. Az önkormányzatoknak önerőt is vállalniuk kell, ennek mértéke település típustól függ. A pályázatokat a keret kimerülésére lehet benyújtani, és érkezési sorrendben bírálják majd el. Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank új vezetése 5 a jegybankhoz köthető ingatlan ügyében hűtlen kezelés, hanyagkezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint egy átvilágítás jelentős túlárazásokat tárt fel, az ingatlanok értékbecslései pedig a könyv szerinti értéknél jóval alacsonyabb összegeket mutattak. A jegybank ezért úgy ítélte meg, hogy vagyoni hátrány érhette. A feljelentés többek között a Balaton Akaratjai Oktatási Központot, Bölcsvárat, a Budai Központot és a Pénzmúzeum épületét is érinti. A Magyar Nemzeti Bank székház felújítás miatt korábban már indult nyomozás. Megjelent a magyar közlönyben, hogy a Pázmány Campus beruházása elvesztette kiemelt státuszát. A józsefvárosi projekt ellen korábban helyi lakosok, civil szervezetek és az önkormányzat is tiltakozott. Elsősorban az egyeztetések hiánya, az egykori rádiós épületek bontása és a beruházás városrészre gyakorolt hatása miatt. Az építkezést korábban bírósági döntés is ideiglenesen leállította. Pikó András polgármester szerint a mostani döntés azt jelenti, hogy a beruházás az eredetileg tervezett formájában biztosan nem valósul meg. Hazaérkezett Kecskemétre az a magyar tűzoltó csapat, amely a szerbiai erdőtüzek oltásában segített. A 12 fős egység augusztus 25-én indult a Deliblati homokpusztára 4 speciális járművel. 6 napon át egy mintegy 4000 hektáros területet vizsgáltak át folyamatosan, és naponta több tucat égő vagy izzó gócot oltottak el. A különítmény úgy szervezte a munkát, hogy a nap 24 órájában legyen tűzoltó egység a terepen. A hazatérő csapatot Kecskeméten a katasztrófa védelem vezetői fogadták. Jelentős fejlesztés indulhat a fővárosi Zács utcai trollibusz telepen, a BKK már elindította a feltételes közbeszerzési eljárást. A tervek szerint új áramátalakító épület készülhet, megújulhat a telep felső vezetékhálózata, és kiépíthetik az akkumulátoros trollibuszok töltéséhez szükséges infrastruktúrát is. A beruházás hosszabb távon a budapesti trolli hálózat bővítését is segítheti. Új felső vezeték szakaszok épülhetnek többek között a Kőbányai és a Pongrác úton, később pedig akár a 9-es busz vonalán is trollibuszok közlekedhetnek Óbuda és Kőbánya között. A kivitelezés uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhet. Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében a Vízer Budapest félmaraton miatt. A lezárások már holnap megkezdődnek, vasárnap pedig többek között a Szabadsághidat, az Árpád híd egy részét, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik. A gyenge hidegfront miatt többek tapasztalhatnak fejfájás, tapadékra nem kell számítani, szikrázó napsütés jellemzi térségünket. 28 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorák sétány és a Lövölde tér közötti megállókat, a Kossuth Lajos tér felé áramellátási hiba miatt. A 78-as trollibusz is terelve jár, nem érinti a Reformáció park megállót a Kossuth Lajos tér felé. Nem járható a Szerémi út a Hunyadi János út felé a Galvani utcánál baleset miatt, és műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külső sávban. Ott is óvatosan közlekedjünk. Manapközben az Árpád híd budai lehajtó felújítójánál a Pacsirt a Mező utca felé sávlezárásra kell készülni, elektromos közműjavítás zajlik ott a mai napon. Felújítanak Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tél utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, csörre töltöttük ezt az órát is, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Bruno Mars újdonságával kezdünk, jön tőle az I Just Might, aztán Selena Gomez nyugalomra hint minket a Countdown-nal.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Itt a Sláger FM-en, ez volt a Olivia Dean, és a Man I Need, aztán hoztam egy szuper programot Veszprémieknek, vagy Veszprémbe ellátogatóknak, ugyanis 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben, szeptember 5-én, most szombaton a Kolostorok és Kertek rendezvény területen. A teljesen ingyenesen látogatható jubileumi rendezvény egésznapos program kínálattal várja az érdeklődőket. Lesz állatorvosi előadás, rendőr és mentő kutyás bemutató, dog dancing, légtornász produkció, valamint a Betyás Suli szimat bemutatója is ott lesz, úgyhogy veszprémi kutyásoknak, főleg tacsisoknak egészen biztosan ez egy kötelező program. Bronski Beat, Small Town Boy, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

A legnagyobb slágerek változatosan itt szólnak a Sláger FM-en. Az időjárási és közlekedési infók után már megyünk is tovább. Pink Panthers, illetve Zara Larson közösével. Ez

0: Egyre többször bukkan elő a nap a felhők mögül, ezért a volán mögött mindenképpen legyen kéznél egy napszemüveg, bár az aszfalt mindenhol száraz, a gyenge hideg fronti hatás és a megélénkülő északnyugati szél miatt könnyebben elveszíthetjük a türelmünket a forgalomban, és a koncentrációnk is lankadhat. Tartsák meg a megfelelő követési távolságot, és vezessenek óvatosan. A reggeli 19 fokos frissesség után délutánra 28-29 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a naposabb órákban pedig még erős lehet az UV-sugárzás is.
1: A 70-es trollibusz terelve közlekedik, nem érinti a Dvorák sétány és a Lövölde tér közötti megállókat, a Kossuth Lajos tér felé áramellátási hiba miatt. A 78-as trollibusz is terelve jár, nem érinti a Reformáció park megállót a Kossuth Lajos tér felé. Nem járható a Szerémi út a Hunyadi János út felé a Galvani utcánál baleset miatt, és műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külső sávban. Ott is óvatosan közlekedjünk. Ma napközben az Árpád híd budai lehajtójánál a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni, elektromos közműjavítás zajlik ott a mai napon. Felújítanak Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tél utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra, a Tél utcába kanyarodni, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, de várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, Westlife és az Uptown Girl után már is megyünk tovább, de előtte még beszéljünk arról, hogy milyen helyzet van most Argentínában, ugyanis egyperces tapssal és mérkőzések félbeszakításával tisztelegnek a válogatottságtól búcsúzó Lionel Messi előtt. Az argentin labdarúgó szövetség a hétvégi fordulóban minden férfi és női futball, futszál és strand labdarúgó mérkőzést a 10. percben egy percre megállít, hogy ott mindenki tapsoljon és mindenki emlékezzen Lionel Messire, aki természetesen megvan, de most visszavonult a válogatottságtól. Nem kis legendáról van szó. Catherine and the Waves és a Walking on Sunshine érkezik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
2: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keres minket a minicrm.hu oldalon.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Pori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özöllenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Az ellenőrzés részleteit később közlik. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely, Balatonfüred pedig saját kategóriájában a fejlettségi és a fejlődési rangsort is vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexében. Veszprémet csak Székesfehérvár előzi meg, a harmadik helyen pedig Eger végzett. A 15 000 lakos alatti városok között Balatonfüred sikerét a minőségi turizmussal és a tudatos városfejlesztéssel magyarázzák. Az 5000 fő alatti települések fejlettségi listáján Felcsút az első, Hévíz a második, Tihany pedig a harmadik. Ebben a kategóriában a fejlődés ütemét tekintve Nemesvámos is dobogós lett, Felcsút és Szántód mögött. A budapesti kerületek közül az 5. kerület vezeti a rangsort. Az elemzés több mint 3100 települést és a főváros 23 kerületét hasonlította össze. Megállapításai szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége is meghatározó. Több mint 300 ezer forint gyűlt össze azon a veszprémi jótékonysági futáson, amelyet egy 17 éves diák szervezett. Az Angliában tanuló Szigeti Máté a nyári szünetre hazatérve hívta életre az augusztusi rendezvényt a Veszprém völgyi futókörön. Mintegy 60-an álltak rajthoz, a lebonyolítást az SVSE és helyi vállalkozások is támogatták. A fiatal a krónikus betegségekkel élő gyerekekre és az orvosi kutatások fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. A teljes bevételt az Emberkék Alapítványnak ajánlotta fel, amely egy korszerű, a gyermekek neurológiai vizsgálatát segítő EEG készülék beszerzésére fordítja az adományt. Orosz István az Idő Anzisz képei című verseny nyerte a balatonfüredi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját. A 34. alkalommal meghirdetett pályázatra 80 alkotótól mintegy 150 költemény érkezett. A külön díjat Pap Attila Zsolt, a Térei díjat pedig Palotai Attila kapta. Az elismeréseket a szeptember 11-én és 12-én rendezett irodalmi fesztiválon adják át. Az Anna Grand Hotelben tartott díjkiosztót olasz zongora koncert zárja. Másnap irodalmi matiné és Tagore életművét bemutató minikonferencia várja az érdeklődőket. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben szeptember 5-én szombaton. A Kolostorok és Kertek rendezvény területén 9:30-tól 7:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenyére 13:30-kor kerül sor. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja. Emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot. A rendezvényre ingyenes a belépés. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Továbbra is tart a műszaki mentés a Szerémi úton, a Galvani utcánál nem járható a Szerémi út, a Hunyadi János út felé, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az autópályákat, hogyha nézzük, azt látjuk, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél főként a külső sávban nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható a munkaterület mögött, 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkálatok zajlanak sávzárás mellett.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Ilyekkel, Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk és élvezzük ezt a kellemes, nem túl meleg, nem túl hideg időt, aztán hamarosan érkezik a hűvösebb. Robi Thicke és a Blur Line nyitja ezt az órát is a délután.

Itt a Sláger FM a Level 42 és a Lessons in Love szólt. Aztán hadd javasoljak most egy szuper programot, ugyanis sörfesztivált rendeznek Erdőkertesen most hétvégén. 40 különböző csapolt sör különlegességgel nyitja meg kapuit az őszi szezon Erdőkertesen. A Pest megyei település hagyományos sörfesztiválján a gasztronómiai élmények mellett idén is utcavállal, koncertekkel, interaktív kiállítással és retro diszkóval várják a látogatókat. Mindez Erdőkertesen a Facebookon lehet további információkra lelni. Vastag Csaba, őrült éjjel, ezzel folytatjuk.

of the groove.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, az Eagle Eye Cherry és a Save Tonight. 1997-ben volt ez egy hatalmas nagy sláger, de nem tudjuk megunni. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk, aztán Tom Grennan 2021-es slágerével, A Little Bit of Love-val nyitjuk az óra második felét. Tartsanak továbbra is velünk!
1: Kifejezetten kellemes kora őszi nyárban telnek a déli órák vételkörzetünk településein. Esernyőre ma biztosan nem lesz szükség, az élénk északnyugati széllökések a nyíltabb útszakaszokon, és a felüljárókon azért érezhetően megmozgathatják az autókat, úgyhogy fogják stabilan a kormányt. A fronti hatás miatt fáradékonyabbak, bágyattabbak lehetünk a megszokottnál, és a reakcióidő is nőhet, úgyhogy vezessenek óvatosan. A legmelegebb órákban 27-28 fokot ígértek a meteorológusok. A napsütésben erős lehet az UV-sugárzás is.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Továbbra is tart a műszaki mentés a Szerémi úton, a Galvani utcánál nem járható a Szerémi út, a Hunyadi János út felé, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az autópályákat, hogyha nézzük, azt látjuk, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Biatorbágy között a kiépített terelésnél. Főként a külső sávban nehézkes az előrejutás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkálatok zajlanak sávzárás mellett.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Just

Itt a Sláger FM-en George Michael és az Amazing, ez szólt saját akkori partnerének, Kenny Costnak állított emléket George Michael ebben a dalban, amely 2004 márciusában jelent meg a Patience című stúdióalbum előfutáraként. Az énekes egy interjúban elárulta, hogy a fülbemászó optimista hangulatú szerzeményt részben ifjúsága londoni soul klubokban eltöltött évei, valamint a magánéletében akkor talált tartós boldogság inspirálta, ez jött át ebben a dalban. Aztán most a Jonas Brothers Marshmallow-val közösen érkezik. Ezt tőlük a Live Before You Love.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
4: Ludas Matyi a Családi Musical Kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
7: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
8: Ezért születtél, hogy a színpadon állj. Nagyon szívesen lennék a mentorod.
9: Én el vagyok alélva teljesen.
10: Ez egy csoda volt most.
7: A csoda!
11: Jó, annyira jó volt, de most te gratulálok!
7: Ez a csávó maga az X-faktor.
12: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
13: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
14: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
13: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
14: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
13: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
14: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Három hetes ülésezési rendre állt az országgyűlés. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem, és újabb üteméhez érkezik az István út és a Pozsonyi utca felújítása. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Szeptember 21-től három hetes munkarendben ülésezik a parlament, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken pedig hétfőn ülésezik a parlament, de további napokat is kijelölhetnek. A harmadik C-hét elsősorban a választókerületi és egyéb képviselői munkára szolgál majd. A bizottságok üléseit jellemzően a B és a C-hetekre tervezik. A házbizottságban a javaslatot valamennyi frakció támogatta. Megtévesztő egészségügyi intézményekhez hasonló weboldalakat azonosított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ezek egyes esetekben ismert kórházak, gyógyszertárak nevét vagy arculati elemeit használják, miközben étrendkiegészítőket kínálnak. A vásárlók itt tévesen azt hihetik, hogy a terméket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrizte. A hatóság arra is figyelmeztet, hogy az étrendkiegészítők nem gyógyszerek, ezért nem ígérhetnek betegségek kezelését vagy gyógyítását. Online vásárlás előtt érdemes ellenőrizni a webáruház üzemeltetőjét, elérhetőségeit, és azt is valóban hivatalos oldalról van-e szó. Péntektől újabb forgalmi változások lépnek életbe Újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítása miatt. A beruházás már több mint félig elkészült. A következő munkafázis elsősorban a Tél utca és a Pozsonyi utca csomópontját érinti. Több irányból megszűnik a balra kanyarodás lehetősége, sávszűkítésekre, útszűkületekre és 30 km per órán sebességkorlátozásra kell számítani. Több buszjárat közlekedése is változik, a BKK arra kéri az autósokat, hogy lehetőség szerint választák inkább a 3-as metrót, illetve a 12-es és 14-es villamost. Eltérő ütemben fejlődtek a magyarországi települések 2014 óta, az Egyensúly Intézet friss településindexe szerint. A nagyobb városok között mérséklődtek a fejlettségi különbségek, a kisvárosok és kistelepülések között viszont nőttek az egyenlőtlenségek. A kutatás szerint a fejlődés egyik legerősebb tényezője a diplomások helyi aránya, emellett sokat számít Budapest közelsége is. A megyeszékhelyek között Székesfehérvár vezeti a rangsort, Veszprém és Eger előtt, míg Miskolc fejlődött a leggyorsabban 2014 óta. A kisebb települések között Balatonfüred és Felcsút szerepel az élen. 50 éves az újhegyi lakótelep, az évforduló alkalmából szeptember 5-én most szombaton ingyenes programokkal várja a kőbányaiakat az önkormányzat. A lakótelep 1974 és 1976 között épült fel, olyan területen, ahol korábban szőlőföldek, bányák és szemétlerakók is voltak. Az újhegy kialakulása jól illeszkedett a 70-es évek nagy budapesti lakótelepépítési hullámába, írták közleményükben. A jubileumi rendezvény célja, hogy közös programokkal idézzék fel a városrész történetét, és együtt ünnepeljenek az ott élők. Kellemes felhő átvonulásokkal tarkított kora délutánunk van, vételkörzetünk településein az előrejelzések szerint továbbra sem kell tartani esőtől esernyőre, tehát nem lesz szükség, szárazak a burkolatok, jól járhatóak az utak is, az északnyugati szél egyre több felé megélénkül, viszont egy gyenge hidegfronti hatás miatt pedig kicsit dekoncentráltabbak, bágyattabbak lehetünk. 28-29 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
16: Történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út után, a középső sávban. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában mától. Változott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon továbbra is erős a forgalom, emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tatta és Tatabánya között, valamint Óvarok és Viatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki autóval van, személyautóval és Budapest a céljának továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Elkészült a település indexi megye székhely rangsor, mondom, ebben az órában, hogy melyik megye székhely lett a legfejlettebb. Katy Perry és a California Girls indít.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

A slágerek felén szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2017-ből Luis Fonsi Justin Bieberrel. Ez volt tőlük a Despacito. Székesfehérvár vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexének megyeszékhelyi rangsorát Veszprém és Eger előtt, míg a leggyorsabb fejlődést Miskolcon mérték. A több mint három elemes adatbázist vizsgáló kutatás szerint a települések fejlődésében a diplomások aránya és a főváros közelsége a két legfontosabb tényező, a kisebb városok közül pedig Balatonfüred bizonyult a legfejlettebbnek. Ezt tudjuk elmondani erről a fejlettségi rangsorról. Kylie Minogue-ról viszont azt, hogy a Locomotion-t ő énekli most a következőkben itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi sztárduó, Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Ez szólt, aztán a következőkben érkezik Miley Cyrus és a Flowers a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Száraz felhő átvonulásokkal tarkított kora délutánunk van, az utak mindenfelé tökéletesen járhatók, nálunk csapadéktól egyáltalán nem kell tartani, a megélénkülő, sőt néhol megerősödő északnyugati szél viszont sokaknál okozhat nyugtalanságot és fejfájást. A közlekedésben a száraz aszfalt és a jó látótávolság szerencsére adott, de az előzéseknél és a sávváltásoknál legyenek a szokásosnál is körültekintőbbek a szél és a lankadó figyelem miatt. A levegő mostanra melegedett fel igazán, a mai maximum 27-29 fok lesz.
0: Történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Gyáli út után a középső sávban. Lassú haladás a Szél Kálmán tér környékén, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában, mától változott a forgalmi rend a Tér utcánál, megnyitották a belső sávokat, de lezárták a középső sávokat. A Pozsonyi utcából továbbra sem lehet balra a Tér utcába kanyarodni. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak ott. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon továbbra is erős a forgalom, emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki Tatta és Tatabánya között, valamint Óbarok és Viatorbágy között a kiépített terelésnél, főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki autóval van, személyautóval és Budapest a célja, meg továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.

Itt a Sláger FM van a Bonfunk MC's és a Freestyler után a Queen Bee Autó egy Serpentinen című dalával folytatjuk. Ez a zenekar 2005-ös Kilégzés című stúdióalbumán jelent meg, és a magyar alternatív rock történet egyik meghatározó szerzeményévé vált. A Kis Tibor által írt sláger fülbemászó dallamával, poétikus, mégis nyers soraival, a belső utazás, a kiszolgáltatottság és a sodródó szabadság felejthetetlen zenei emlékűve lett, amely a koncerteknek is immáron több mint két évtizede kihagyhatatlan darabja. Most olyan

Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja

0: és sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fakivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járdafelújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok. A rendelők egy órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mintegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Ván Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmálbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Gyáli út után a középső sávban normálisan a megszokottak szerint lehet ott haladni most már. Az M0-as autóúton Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták karbantartás miatt, torlódásra kell ott számítani. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek egy sáv zárása mellett. Az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, ott a torlódás már megszűnt, de azért kisebb lassulás tapasztalható, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, itt lesz velünk a TNT újdonsága ebben az órában. Ugye itt az, hogy címmel, Taylor Swift-tel és az Opel Ajtan indulunk.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

De ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az újdonság Miles Smith-től, ez volt tőle a Hold Me in the Dark. Hamarosan folytatódik Budapesten a Richter Egészségváros program. Október 3-án, majd a 18. kerületben várják az érdeklődőket. A helyszíneken többek közt vérnyomás, vércukor és koleszterin szint mérésen, szív- és érrendszeri kockázat felmérésen, prosztata és érszűkület vizsgálaton, valamint testösszetétel mérésen lehet részt venni. Szakértők adnak tanácsot egyebek mellett nőgyógyászati kérdésekben, a cukorbetegségről, a demenciáról, a depresszióról, illetve szó lehet a csontritkulásról is. Mindez tehát október 3-án, már most érdemes beírni a naptárakba Budapesten, a 18. kerületben. A programhoz egyébként előadások, mozgásprogramok és gyermekfoglalkozások is kapcsolódnak, úgyhogy érdemes lehet élni ezzel a lehetőséggel. Stevie Wonder és az I Just Called to Say I Love You érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

tesszük Move in the Right Direction, ez szólt itt a Sláger FM-en, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd egy jó kis délutáni eszpresszóval kínál meg minket Sabrina Carpenter, ez lesz az eszpresszó, az óra második felét vele nyitjuk.

A mai nap maximum a 27-29 fok között alakul majd vételkörzetünkben. Az égen békésen váltakozik a napsütés és a gomoly felhőzet a forgalomban haladó kiváló körülményekre. Csontszáraz aszfaltra számíthatnak az egész régióban. A gyenge hidegfront miatt viszont kissé tompábbak, dekoncentráltabb.

0: lehetünk a volán mögött, a megerősödő északnyugati széllökések pedig főleg a hidakon követelnek nagyobb odafigyelést a sofőröktől, tartsanak biztonságos követési távolságot. A felfelbukkanó vakító fény miatt pedig a délután második felében is szükség lehet a napszemüvegre.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Gyáli út után a középső sávban normálisan a megszokottak szerint lehet ott haladni most már. Az M0-as autóúton Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a külső sávot lezárták karbantartás miatt, torlódásra kell ott számítani. Két munkavégzés miatt is torlódás alakult ki az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, az egyik Újharcsán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt csak egy sáv járható, a munkaterület mögött 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsa térségében a 28-as kilométernél van, ahol burkolatjavítási munkákat végeznek egy sáv zárása mellett. Az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, ott a torlódás már megszűnt, de azért kisebb lassulás tapasztalható, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM, a Junior Senior táncoltatta meg a lábainkat, ez volt tőlük a Move Your Feet, aztán egy hatalmas, egy klasszikussal folytatjuk, érkezik Fleetwood Mac és a Little Lies című daluk, az 1987-es Tango in the Night elnevezésű 11. stúdióalbumuk harmadik kislemezeként jelent meg ez a dal, és azonnal meghódította a nemzetközi slágerlistákat. A fülbemászó pop-rock sláger különlegessége, hogy miközben könnyed, lendületes dallamvilággal bír, a szövege valójában a megromlott kapcsolatok és a folytogató hazugságokról szól, ami úgy elő-elő tud jönni egy rossz kapcsolatban. Jön tehát ő, a Fleetwood Mac és a Little Lies itt a Sláger FM-en.

0: amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok téténben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a munfushop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Munfushop.hu. Természetesen műfű.
7: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyeremény vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskotoyelcenter.hu-n.
8: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: A Sláger FM műsora.
11: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Neked mi a kedvenc állatod?
14: A majom az nagyon cuki.
15: Van az a piros, fenekes, ilyen
13: a
15: piros.
13: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
14: Nem.
13: Mert?
14: Megfullad. Hogy mint az ember. Mert az ember az először majom.
13: Majom volt?
14: Igen.
13: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
14: Igen, volt.
13: És abból fejlődött ki?
14: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
13: Tehát az őseink majmok voltak?
14: Igen.
15: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Én ennél ragadtam.
10: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: A MOHU is támogatja a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatát. Egyiptom, Törökország és Görögország a legnépszerűbb szervezett úti cél a magyaroknál. Spalánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye új érseke. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A MOHU egyetért a kormány döntésével, hogy felül kell vizsgálni a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság szerint a koncessziós rendszer több elemét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy a vállalt célok teljesüljenek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy sok panasz érkezik a hulladékkezelésre, és álláspontja szerint a MOHU nem teljesíti maradéktalanul a szerződésben vállalt kötelezettségeket és célszámokat. A felülvizsgálat részleteit egyelőre nem ismertették. Egyiptom, Törökország és Görögország vezeti idén a magyarok külföldi szervezet utazásainak top listáját, közölte az India. A közel-keleti válság eleinte visszavetette a keresletet, a foglalások száma azonban már meghaladta a tavalyi szintet. Egyiptom esetében különösen erős több mint 30%-os növekedést mértek. Törökország és Görögország iránt szintén nőtt az érdeklődés, közben Albánia és Bulgária is népszerű maradt. A válság kitörése után átmenetileg a spanyolországi foglalások száma is megugrott. Palánki Ferencet nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye új érsekévé 14. Leó pápa. A pápa egyúttal elfogadta Bábel Balázs lemondását, aki 1999 óta vezette a Főegyház megyét, és tavaly érte el az egyházi nyugdíjkorhatárt. Palánki Ferencet 1994-ben szentelték pappá, 2011-ben lett püspök, 2015 óta pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke volt. Az új érsek kinevezéséről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatott. Közös tanévnyitóval és gólyatúrával indult a 2026-27-es tanév a Székesfehérvári Felsőoktatási Intézmények első éves hallgatóinak. A Kodolányi János Egyetem, az Óbudai Egyetem, Alba, Régi Akara és a város önkormányzata közösen köszöntötte a fiatalokat. A hivatalos program után több mint 100 gólya csapatokba rendeződve járta be a belvárost, ahol játékos feladatokkal és közös programokkal ismerkedtek egymással. A szervezők célja az volt, hogy az új hallgatók már a tanév elején közösséget építsenek, és otthonosabban mozogjanak Székesfehérváron. Lélekrajzok a fényben címmel nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, daganatos betegséggel küzdő és gyógyuló gyerekek alkotásaiból. A tárlaton 195 gyermek rajzai láthatók, amelyek az életről, a reményről és a gyógyulásról mesélnek. A megnyitón Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már az esetek mintegy 80%-ában gyógyíthatók, és a kezelések fejlődésével ez az arány tovább javulhat. A kiállítás Kárpát-medencei, határon inneni és túli gyerekek munkáit mutatja be. Egész napos ingyenes családi programot rendeznek szeptember 6-án most vasárnap a Várkert Bazár öntőház udvarán. Délelőtt a Só című népmese interaktív bábos feldolgozását láthatják a gyerekek, majd Grillus Vilmosat koncertet. Délután Kalapjakab báb koncertje várja a családokat 10 és 18 óra között kézműves foglalkozásokkal, interaktív játékokkal és a Csupa Csoda Vándor játszótér programjaival is készülnek. A szél egy kicsit rákapcsolt a délután derekára, de az utakon száraz, zavartalan körülmények fogadják a hazaindulókat. Eső egyáltalán nem esik a környékünkön, a hőmérő higanyszála pedig 28-29 fokig emelkedik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
17: Az M1-es autópályán szokás szerint nem könnyű haladni a főváros felé vezető oldalon, az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, leginkább Tata és Tatabánya között van érintettség, illetve Óbarok és Viatorvágy között a kiépített terelésnél főként a külső sáv van nehéz az előrejutás, aki személyautóval van, és Budapestre tartanak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M7-es autópályán Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, a torlódás már megszűnt, de kisebb lassulás azért még tapasztalható. Az M0-as autóúton a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres ott az araszoló kocsisor hossza. Két munkavégzés miatt is torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében, ahol a

0: Itt a Sláger FM, Don Henley és The Boys of Summer 1984-ből szólt. Hamarosan érkezik a Kutatók Éjszakája programsorozat Budapestre is. Magyarország egyébként több tucatnyi településén, több mint 200 intézmény közt a kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, illetve innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Kiemelt helyszín Budapesten például az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem C-épülete, illetve az Állatorvostudományi Egyetem és a Budapesti Fővárosi Levéltár is. A részletes programot a kutatókészakája.hu oldalon lehet megtalálni. Szeptember 25-én és 26-án kerül megrendezésre ez a tudományos program sorozat. Lady Gaga és a The Dead Dance viszont most érkezik.
1: Ez a Sláger FM. Slágerek. Változatosan.

0: Spears, Baby One More Time. Ez szólt itt a Sláger FM-en, ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Kamrad és a Be Mine nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Kellemes, kis és szeles nyárvégi időben indul a ma délutáni csúcsforgalom. A munkából hazaindulókat teljesen száraz, jól járható utak várják a térségben. A napközben élénkre váltó északnyugati szél a kora esti órákig még kitart, a látási viszonyok pedig egészen sötétedésig kiválóak maradnak. Itt semmi sem akadályozza a nyugat hazautat. 28-29 fok a maximum a mai napon, aztán nyugodt és csapadékmentes este vár ránk, éjszaka már 19 fok köré hűl majd a levegő, ami igazi őszi frissességet hoz.
0: Az M1-es autópályán szokás szerint nem könnyű haladni a főváros felé vezető oldalon. Az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki, leginkább Tata és Tatabánya között van érintettség, illetve Óbarok és Viatorbágy között a kiépített terelésnél főként a külső sávban nehéz az előrejutás, aki személyautóval van, és Budapestre tartanak továbbra is az átterelt belső sávot javasoljuk. Az M7-es autópályán Letenye felé a velencei pihenőhely után a 49-es kilométernél kaszálnak, a belső sávot lezárták, a torlódás már megszűnt, de kisebb lassulás azért még tapasztalható. Az M0-as autóbuton a keleti szektorban, Gyál térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres ott az araszoló kocsisor hossza. Két munkavégzés miatt is torlódik az M5-ös autópálya Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják, a 42-es és a 43-as kilométerek között, emiatt ott csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelenleg 5 kilométeres a kialakult dugó, a másik munkavégzés Ócsánál tapasztalható a 28-as kilométernél, ahol sávzárás mellett burkolatjavítási munkálatok zajlanak.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, négyig velünk, aztán innentől viszont kis Katával, aki megérkezett, befutott. Szia, Kata, futottál?
1: Nem futottam. Nem futottam. Is tekertem villamosot.
0: Villamossal jöttél, mi újság?
1: Azt is kell.
0: A villamoson hogy érezted magad? Milyenek voltak az utastársak, hangulat, széljárás?
1: Nagyon furcsa, nem tudom, ti tapasztaltátok, hogy szeptember 1-e óta, mint hogyha megtelt volna a város. Eddig is sokan voltak itt Budapesten, de most így nem tudom, ki lehetne tenni a megtelt táblát.
2: Szerintem ez annak is köszönhető, hogy eddig iszonyatos volt a hőség, most így konszolidálódott egy picit a helyzet a 40 fokos horrorhoz képest, meg a pokoli rekkenő hőséghez képest. Én azt vettem észre, hogy most, mintha mindenki elkezdett volna megint tüsszögni és köhögni a tömegközlekedési eszközökön. Melegen ajánlom az ilyen természetű utastársaimnak, hogy hordjanak magukkal egy maszkot. A Covid idején megtanultuk, hogy ettől még lehet levegőt kapni, és amikor tüsszent egyet, akkor nem teríti be vele az 50 másik embert, akivel egy légtérben van.
0: Szerintem mind a két megfigyeléseteknek a hátterében egyébként az áll, hogy elkezdődött az iskola.
2: Igen, igen, gyorsan.
1: Azt hittem, hogy a szeptemberre fogsz hivatkozni, de egyébként abban is igazat lett volna.
2: De hogy annyira nincsen hűvös, tudod, szóval nem indokolja, de megkezdődött valóban az iskola ezen a héten. Érezzük a diákok, a pórusaiból sugárzik az iskola undorítisz. Segítünk ezen természetesen hazafelé, hogyha minket hallgatnak, akkor csak a jó hangulat, ugye?
0: Így van.
1: Így van, és hogyha valaki meg van fázva, az leginkább, főleg, hogyha fertőz, leginkább maradjon otthon.
0: Legyen így, de otthon is hallgassa a Sláger FM-et, mi ezzel igen. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és melegen ajánljuk kis Katát, innentől vele lehet rádiózni, így ebben a felállásban hétfőn találkozunk, úgyhogy mindenkinek minden jót, jó hétvégét, meg ciao.
2: Ciao.
1: Sziasztok!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben. Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ordugulás, nátha, lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után...

0: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Poti vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özöllenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Az ellenőrzés részleteit később közlik. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely, Balatonfüred pedig saját kategóriájában a fejlettségi és a fejlődési rangsort is vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexében. Veszprémet csak Székesfehérvár előzi meg, a harmadik helyen pedig Eger végzett. A 15 ezer lakos alatti városok között Balatonfüred sikerét a minőségi turizmussal és a tudatos városfejlesztéssel magyarázzák. Az 5000 fő alatti települések fejlettségi listáján Felcsút az első, Hévíz a második, Tihany pedig a harmadik. Ebben a kategóriában a fejlődés ütemét tekintve Nemesvámos is dobogós lett, Felcsút és Szántód mögött. A budapesti kerületek közül az 5. kerület vezeti a rangsort. Az elemzés több mint 3100 települést és a főváros 23 kerületét hasonlította össze. Megállapításai szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége is meghatározó. Több mint 300 ezer forint gyűlt össze azon a veszprémi jótékonysági futáson, amelyet egy 17 éves diák szervezett. Az Angliában tanuló Szigeti Máté a nyári szünetre hazatérve hívta életre az augusztusi rendezvényt a Veszprém völgyi futókörön. Mintegy 60-an álltak rajthoz, a lebonyolítást az SVSE és helyi vállalkozások is támogatták. A fiatal a krónikus betegségekkel élő gyerekekre és az orvosi kutatások fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. A teljes bevételt az Emberkék Alapítványnak ajánlotta fel, amely egy korszerű, a gyermekek neurológiai vizsgálatát segítő EEG készülék beszerzésére fordítja az adományt. Orosz István az Idő Anzisz képei című verse nyerte a balatonfüredi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját. A 34. alkalommal meghirdetett pályázatra 80 alkotótól mintegy 150 költemény érkezett. A külön díjat Pap Attila Zsolt, a Térei díjat pedig Palotai Attila kapta. Az elismeréseket a szeptember 11-én és 12-én rendezett irodalmi fesztiválon adják át. Az Anna Grand Hotelben tartott díjkiosztót olasz zongora koncert zárja. Másnap irodalmi matiné és Tagore életművét bemutató minikonferencia várja az érdeklődőket. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben szeptember 5-én szombaton. A kolostorok és kertek rendezvény területén 9:30-tól 7:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenyére 13:30-kor kerül sor. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja. Emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot. A rendezvényre ingyenes a belépés. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 29 fok van odakint, és egy picikét fújdogál a szél, meg vannak is fölöttünk fátyol és gomoly felhők, de igazából nincsen kint rossz idő. Nyár végi, ősz elejé a mai időjárás. Milyen furcsa, hogy az évszaknak megfelelő az idő odakint. Holnapra azonban nyári meleget és őszi szelet ígérnek a meteorológusok. 20-21 fokkal indul majd a napunk, úgyhogy már reggel sem fogunk fázni, délután pedig 30-32 fok lehet odakint, viszont reggeltől nagyon élénk lesz a légmozgás. A szél pedig helyenként akár viharossá is erősödhet. A délelőtti órákban még lesznek fölöttünk felhők, de délutára kiderül az ég.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Vaspálya utcában befelé a Kőér utca után, illetve a 20. kerületben a Szentlőrinci úton az M5-ös autópálya felhajtójánál. Mindkét helyen torlódik a forgalom, illetve korábban volt egy baleset az M3-as autópálya kivezető szakaszán is. Elvileg még itt is vár ránk az útakadály, úgyhogy csak óvatosan, illetve sötétek a jelzőlámpák a 18. kerületben az Üllői úton a Szarvascsárda térnél egészen 5 óráig. Karbantartás miatt addig a forgalmat rendőrök irányítják. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Budapest-Szeged vasútvonalon várhatóan több napig tart a tegnapi baleset utáni helyreállítás, emiatt jelentős változásokra kell számítani. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése, emiatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Jó hír, hogy a G43-as vonatok ismét a teljes útvonalukon, Kőbánya, Kispest és Székesfehérvár között közlekednek. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a sláger délutáni jó rádiózást kívánok Önöknek is, laza hazautat. Kiskata vagyok, és már is felpörgetem a hangulatot Rosalind Snap című dalával. Előtte azonban egy önvallomás Teddy Swims-től, a Mr. Now-tól indítja az óránkat.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

volt Ray Dalton dala, a Blood Running itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger délutánt hallgatják így 10 perccel fél öt előtt, hogyha úton vannak és olyasmit tapasztalnak, amiről jó lenne, hogyha többiek is tudnának, írjanak nekünk 0630 30 30 95 8. Ugye hamarosan kezdődik az Ars Sacra Fesztivál, egészen pontosan jövő héten pénteken, viszont már ma ehhez a fesztiválhoz kapcsolódóan a Csillaghegyi Közösségi Házban nyílik egy kiállítás, a Csend Hangjai címmel. Az Óbudai Fotóklub Egyesület fotókiállítása ma 6 órakor tárja ki a kapuit, és egészen november 4-ig láthatjuk majd az itt kiállított képeket. Ma este 6 órakor Kovács Olivér, fotográfus kultúrtörténész nyitja majd meg a tárlatot, a kiállítás megnyitón Orbán Borbála színművész, énekes is közreműködik majd, a tárlat pedig természetesen ingyenesen tekinthető meg a Csillaghegyi Közösségi Ház nyitvatartási idejében, ne maradjanak le róla, és ne maradjanak le Nagy Bogi újdonságáról sem, jön már is a Dessel közösen készített Jól leszek újra, de előtte a Pointer Sisters-től szól a Jump for my love.

0: 20 évvel ezelőtt ez a dal volt a kedvencem. Pinktől szólt a Who Knew itt a Sláger FM-en is. Bizony, nem csalás, nem ámítás, 2006-os a dal, vagyis idén éppen 20 éves, de semmit nem kopott a megjelenése óta. A folytatásban pedig az az énekesnő érkezik, aki ugye ismét bejelentette visszavonulását, ezt megtette már 2 évvel ezelőtt is, de akkor is kiderült, hogy nem tud zene nélkül létezni, most azonban megint csak a színésznői karrierjére szeretne összpontosítani. Ő Ariana Grande, tőle szól már is a legújabb, hát fogalmazunk úgy, hogy búcsú dala, a Hate That I Made You Love Me.
1: I hate that I made you love me. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok Tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.

0: 2026. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
6: Lehet, hogy cserélgetném, meg még be is ragasztanám.
7: Meg akarjuk nézni?
5: Nézzük, bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
6: 17. Gnó. Ez egy farkas, nem?
7: Az egy farkas.
5: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
3: Végreálló!
8: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
9: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
10: A reklám után.
11: Nézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Holnap és holnap után, vagyis pénteken és szombaton kimondottan meleg időben lesz részünk, azonban üröm az örömben, vagy öröm az ürömben, hogy a napsütés és a hőség mellé erős szelet is kapunk, ugyanis érkezik egy újabb hidegfront, emiatt jelentősen megélénkül majd a légmozgás holnap. Reggel 20-21 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 30-32 fokot ígérnek a meteorológusok, és szombatra is sok napsütést ígérnek, főleg a nap első felére, de délután befelhősödik fölöttünk az ég, és akkor már jöhet záporzivatar is. És jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset a 20. kerületben a Szent Lőrinci úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál. Itt számítsanak némi torlódásra, és erős a forgalom a Rákóczi úton, a Blahalújza térnél, a Károly körúton az Asztória felé, a Hungária körgyűrűn pedig a nagyobb csomópontoknál, de az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt ugyancsak feltorlódott a kocsisor. Sávlezárásra készüljenek a 3. kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket, illetve mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat a 23. kerületben a Tarcsai utcában, a Szent László utca és a Nyír utca között egy rövid szakaszon csatorna építés miatt. A Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sávban lezárva, szintén csatorna javítás miatt, és tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, ezért a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárás fogadja az autósokat, az Akadémia utcában pedig továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi tér közelében. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
8: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en Paul van Dyk muzsikált nekünk, nem Paul van Dyk, Paul van Dyk. Egyébként lehet, hogy éppen ő az a zenész, aki művésznév nélkül is remekül tudott volna érvényesülni, hiszen a születési neve Matthias Paul. No de itt a Sláger FM-en Ortutai Dóri érkezik már is, 6 perccel járunk, 5 óra előtt már is itt a hírek ideje. A hírek előtt azonban még szól Kálai Sanders András dala.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Ludas Matyi a családi musical Kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
5: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
6: Ezért születtél, hogy a színpadon állj. Nagyon szívesen lennék a mentorod.
7: Én el vagyok alélva teljesen.
8: Ez egy csoda volt most. A csoda!
9: Jó, annyira jó volt, Belusti, gratulálok!
8: Ez a csávó maga az X-faktor.
0: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
10: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
11: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni dorkó üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
12: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
13: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: 3 hetes ürésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három hetes ülésezési rendre térett az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek, majd úgy, hogy ne ütközzenek a plenáris üléssel. A javaslatot minden frakció támogatta. Az Országos Mentőszolgálat augusztusi kiérkezési adatai szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység, ami a júliusi értékhez képest növekedést mutat. Budapesten a 90%-os kiérkezési idő 24,76 perc volt, vagyis 2,3 perccel gyorsabb az országos átlagnál. Augusztusban 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből 16.884-szer Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az Észak-Alföldi volt a leggyorsabb, az Észak-Magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalomba állt Budapesten a 41. KAV villamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab KAV villamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek folyamatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamos találkozhatnak vagy utazhatnak rajta. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a növekedés üteme erősen egyenlőtlen. A dinamikus felívelés legfőbb záloga a diplomások magas aránya és Budapest közelsége. A fővárosban az 5. kerület vezeti a rangsort, megelőzve Terézvárost és a budavári kerületet, míg a fejlődési ütemben Józsefváros és Újbuda is kiemelkedik. A vármegye székhelye közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli apró falvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye korábban azt mondták a meteorológusok, hogy a hét végén visszatér a kánikula. Hát most arra kiderült, hogy mégiscsak erősebb lesz a szombaton érkező hidegfront, és megakadályozza azt, hogy a hőmérőnkben a higanyszál elérje a 30 fokot. Úgyhogy szombaton a mostani ígéretek szerint csupán 26-27 fok várható, de holnap tényleg nagyon meleg lesz. 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, és szinte egész nap gyönyörű lesz a napsütés, azért szinte, mert a délelőtti órák azért felhős ég alatt állnak el, esőre azonban nem kell számítanunk, viszont szombaton lehet, hogy jön eső, úgyhogy akkor jól jöhet majd az ernyő.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: Nézzük, mi nehezíti most az autósok dolgát. Történt korábban egy baleset a 20. kerületben a Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felhajtójánál. Kérdezném, hogy itt most mi a helyzet, hogyha erre járnak, érjék meg, hogy mit tapasztalnak. Ami viszont biztos, hogy egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, úgyhogy torlódik a kocsisor a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál délre, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de sokan hajtanak az Alkotás út is. A déli pályaudvarnál mindkét irányban és a Széll Kálmán tér felé vezető utakon. Figyeljünk arra is, hogy a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult egy építkezés miatt, és ugyanitt a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Vasúti híd felújítása miatt, és szintén sávlezárás van a 22. kerületben a Leányka utcában kifelé a Szavolyai Jenő térnél, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Ez a Sláger délután, és benne készülődik Harry Styles, aki az American Girls című dalát húzza el nekünk. Előtte azonban Benson Boone-nal indul az óránk a Mystical Magicals-tól. Már is én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Crowded House, Don't Dream It's Over című dala. Én pedig Kiskata vagyok, és önök a sláger délutánt hallgatják, és mivel előttünk az ősz első hétvégéje, ami azért még javarészt nyárias időben telik majd el, hadd ajánljak önöknek egy szabadtéri programot. Hétvégére, szeptember 5-én, vagyis szombaton újra mozizhatunk a csillagos ég alatt, ráadásul valamennyiünk nagy kedvenc filmjét, a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet nézhetjük meg a Plédes moziban Érden. Mint ahogy a mozis program ötletes neve is mutatja, egy plédet kell csupán magunkkal vinni az érdligeti záportározó szabadidőparkba. Arra letelepedhetünk, és este 7 órától élvezhetjük a filmet, sőt, akár énekelhetjük is a kedvenc Demién dalainkat a főszereplőkkel együtt, vagy akár táncra is perdülhetünk. Reméljük, hogy jó idő lesz, mert a vetítés a rossz idő esetén elmarad. Nem ígérnek esőt egyébként szombat estére a meteorológusok, úgyhogy szerintem meg lesz majd ez a program. Hát búcsúztassuk együtt a nyarat egy jó filmmel a csillagos ég alatt. Itt a Sláger FM-en pedig már is egy olyan dallal megyünk tovább, ami megint csak táncra csábít bennünket. A country legújabb, legfrissebb képviselője Ella Langley érkezik, Be Her című dala szól.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az Ace of Base dala Cruel Summer emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyire meleg volt az augusztusunk. Egyébként 1901 óta nem volt olyan forró hónapunk, mint az idei augusztus, és hát az előrejelzések szerint a szeptember is, az október is melegebb lesz az átlagosnál. De hogy a következő napok milyen időjárást tartogatnak, azt már is mondom, és azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Utána pedig Olivia Dean érkezik, és a So Easy.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.
5: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándéka automata váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
11: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
14: Köszönjük.
13: Van benne
14: matrica is. Ja, én ezeket gyűjtem.
13: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
14: Csak a focis albumomba szoktam a focis kártyáimat betenni.
13: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
14: Igen, nagyon örülök. Köszönjük szépen.
15: Nagyon szívesen.
11: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: A reklám után.
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Az elmúlt napokban voltak záporok, de ezek csak kisebb körzetekben enyhítették átmenetileg az aszályt. A várt csapadékos időjárás csak nem akar megérkezni. Nagyobb csapadékra a folytatásban majd csak jövő hét közepétől van esély. Bár ennek még most is igen nagy a bizonytalansága. Holnap nem jön csapadék, bár a délelőtti órákban felhős lesz fölöttünk az ég. A reggeli 20-21 fokot, délután nyárias meleg 30-32 fok követi, majd viszont élénk lesz napközben a légmozgás. Szombaton pedig kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg fronthoz több felhőt, de csak elszórtan alakul ki azokból is futó zápor zivatar. 26-27 fok lehet a legmelegebb órákban, vasárnap pedig 29-30 fokot várhatunk. És jönnek a friss infók az utakról. Telítettek a sávok az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton és a Kerepesi úton is kifelé szakaszonként, de a Szélkámán tér környékén, valamint a Soroksári úton kifelé egészen a Rákóczi hídig egybefüggő a kocsisor, és sokan hajtanak a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál délre, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, és torlódik a forgalom a 10-es főúton is kifelé az Óbudai Budai temetőtől. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárás van elektromos közműjavítás miatt. Ugyancsak sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkület van, mert itt is javítják a vízvezetéket, és vízvezetéket javítanak a 2. kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, úgyhogy a forgalom itt is egy sávban váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Miley Cyrus dala szólt, ez volt az End of the World itt a Sláger FM-en. Az énekesnőnek szeptember közepén jelenik majd meg legújabb lemeze, amelyen várhatóan 10 dal szerepel majd, és mind a szerelem valamely rétegét igyekszik majd megmutatni. Nagyon kíváncsi vagyok erre az új korongra, mert nagyon jó volt látni, ahogy az elmúlt években Miley Cyrus egyre inkább megtalálta önmagát a zenében. No de itt a Sláger FM-en már is önökön a sor, hiszen a hírek után indul majd a kívánság műsor 0630 30 30 95 8. Ide írják meg, hogy mit szeretnének meghallgatni. A hírek előtt pedig még szól a Hooligans dala, a Félem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi Hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák. Biztos pont az egészségben.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
2: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Sláger FM. Köszönjük.
10: A reklám után.

0: Pályázatot indít a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon. Győzelemmel kezdte az NB1 új idényét a Van Veszprém. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Milliárd forintos pályázati keretet nyit a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az önkormányzatok, közterületek és magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is kérhetnek támogatást, közölte a miniszterelnökség. A jelentkezéshez aszbeszt térképpel kell rendelkezniük, a nyerteseknek pedig 3 havonta jelenteniük kell a rostvizsgálatok eredményeit. Ha nem sikerül igazolni az egészségügyi kockázatok megszüntetését, akkor a teljes támogatást vissza kell fizetni. A településeknek 10-30%-os a támogatás összegéhez igazodó önerőt is vállalniuk kell. A kérelmeket a pályázat megnyitásától a keret kimerüléséig fogadják, és érkezési sorrendben bírálják el. Az alap létrehozásának előzménye, hogy osztrák kőbányákból aszbeszttartalmú kőzúzalék került nyugat-magyarországi utakra és közterületekre. Fakivágások miatt tiltakoznak a lakók Siófokon, a Balcsizslinszki utcában. Egy közösségi oldalon közzétett lakossági beszámoló szerint 10 fát már eltávolítottak, és az utca északi oldalán összesen 40-50 fa kivágását tervezik. A bejegyzés szerint az önkormányzatnál járdaépítéssel, a burkolatot felnyomó gyökerekkel, valamint a fák állapotával indokolták a munkát, pótlásként pedig gömbjukarokat ígértek. A tiltakozók azt kifogásolják, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást, és vitatják a több évtizedes fasor eltávolításának szükségességét. A további fakivágások azonnali felfüggesztését, a favizsgálati szakvélemények nyilvánosságra hozatalát és lakossági egyeztetést kérnek. Hangsúlyozták, a járda felújítást támogatják, de olyan megoldást szeretnének, amely megőrzi az árnyékot adó fákat. Veszprém és Somogy megyében bővül a kifli.hu szolgáltatása. Az online élelmiszeráruház újabb 94 településen indított házhoz szállítást. A fejlesztés 72 Veszprém és 22 Somogy vármegyei települést érint, köztük Pápát, Ajkát, Herendet, Zircet, Devecsert és Marcalit. A vállalat közlése szerint így mintegy 140 ezer ember, 56 ezer háztartás számára válik elérhetővé az online bevásárlás. Az új kiszállítási területeken a hét minden napján reggel 8-tól este 10-ig fogadják a vásárlókat a futárok, a rendelők 1 órás kézbesítési idősávot választhatnak. A kifli.hu júliusban a teljes balatoni régióra kiterjesztette szolgáltatását, a mostani bővítéssel pedig már 588 magyarországi településen mindegy 4 millió ember számára biztosít házhoz szállítást. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint 1 hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. 10 gólos győzelemmel kezdte a férfi kézilabda NB1 új idényét a Van Veszprém. A bajnoki címvédő hazai pályán múlta felül a Győri Ető University csapatát az első fordulóban. A veszprémiek legeredményesebb játékosa Janis Lend volt 7 találattal, őt Hugo Deszkát és Dragan Pestmalbek követte a gólszerzők között. A vendégeknél a korábban Balatonfüreden és Veszprémben is játszó Győri Mátyás 8 gólt szerzett. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Pénteken fátyol és gomoly felhők lehetnek fölöttünk az égen, de csak a délelőtti órákban délutára teljesen elvonulnak ezek a felhők, számottevő csapadék pedig sehol nem várható, viszont egész nap igen élénk lesz a légmozgás, néhol viharos erejű szelet is tapasztalhatunk, majd ez pedig ront a nap nyárias hangulatán. Reggel 20-21 fok, délután pedig 30-32 fok várható térségünkben. Úgyhogy öltözzenek holnap is lengén. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Városon kívül az M1-es autópályán a főváros irányába az erős forgalom miatt több helyen is szakaszos torlódás alakult ki. A kiépített terelésben Tatabánya térségében kell erre számítani, valamint Óbarok és Bicske között is, főként a külső sávban. Aki személyautóval közlekedik, itt is Budapest a célállomása, annak az átterelt belső sávot érdemes használni, ott valamivel gördülékenyebben lehet haladni. A fővárosban is megakadhatunk a délutáni csúcsban, például a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól Budaörsvárostól a Rákóczi hídi felhajtóig, a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a 11-es főút kivezető szakaszán pedig a Mátyás Király úttól torlódik a forgalom. Emellett tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. A legújabb változás, hogy a Lőrinc utcától a Berda József utcáig és a Petőfi utcától a Király utcáig sávlezárás van. Befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A Pozsonyi utca Tél utca csomópontban minden irányban sávlezárásra készüljenek. A Pozsonyi utcából egyik irányban sem lehet balra kanyarodni, míg a Madridi utcánál szintén sávlezárás fogadja az autósokat. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És most indul, és egészen 8-ig tart a kívánság műsorén. Kiskata vagyok. Kicsi Sárikámnak küldöm az Airi Mafia Volt egy álmom dalát. Ezt Ákos írta nekünk, és sziasztok, a hazaútra a Save Your Tears jöhetne. Ez pedig Pankától jött, úgyhogy The Weeknd-re rajtolunk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Laura Branigan-dal szólt, ez volt a Self Control, önök pedig a kívánság műsort hallgatják. 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy milyen dallal dobhatnám fel a hetüket, a napjukat, a délutánjukat, estéjüket, ki hol tart a napban vagy a hétben. Jöhetnek az üzenetek, de akár ide is csöröghetnek, és hát ott van mobil alkalmazásunk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. És hát üzenet érkezett a Ruth Miksa emlékház és gyűjteményből, amely a nyári felújítás után ezen a hétvégén ismét megnyitja majd a kapuit. A nyitó hétvégén ráadásul a kiállítások egész nap ingyenesen lesznek látogathatók. Emellett általános és tematikus tárlatvezetések, épülettörténeti séta, valamint alkotóműhelyek is várják majd a látogatókat. Szóval, aki szeretné a kreatív energiáit egy kicsit mozgósítani, annak mindenképpen itt a helye. Az új múzeumi évadot megújult terekkel, frissen restaurált tárgyakkal köszöntik majd. A vezetett programokon egyébként ingyenes a részvétel, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy mindenképpen szóljanak oda, hogy szeretnének részt venni ezeken a programokon, és szóljanak ide, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Hello, Kata, kérnék egy számot Kinga barátnőmnek, hogy jó kedve legyen munka közben, Hozier-től a Too Sweet-et, és üzenem, imádom, hogy együtt dolgozhatunk. Lina írta nekünk ezt az üzenetet, tehát akkor Kingának és Linának érkezik már is Hozier dala, illetve sziasztok, Bea vagyok, és Tominak kérem Santanától a Smooth-ot, hogy megnyugodjon. Hát ez a dal, tényleg remélem, hogy segít Tominak megnyugodni, már is forog.

Hozi Dalaszolt, ez volt a Two Sweet itt a Sláger FM-en. Van ebben a fiúban valami nagyon-nagyon izgalmas, valami, amit az ember nagyon szeretne megfejteni. Talán ez a legerősebb vonzereje, no meg a hangja. No, de megyünk is tovább itt a Sláger FM kívánság műsorában. Kedves Kata, léci játsz egy számot a csajoknak az irodában a One Republic-tól. Zsuska írta nekünk ezt az üzenetet, tehát én kiválasztottam a One Republic-tól a kedvenc dalomat, a Runt, és már is forgatom a csajoknak az irodába, előtte azonban Júci kérése teljesül. Hello, ha lehet, én Norbinak küldenék egy számot az Embertelen dal új változatát Geszti Pétertől. Júci, nagy örömmel forgatom Norbinak ezt a dalt, hiszen nekem is nagy kedvencem. A közlekedési infók előtt ez szól itt a Sláger FM-en.

0: Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Nos, holnap napközben egyre inkább csökken majd fölöttünk a felhőzet, sok napsütéssel lehet számítani, számottevő csapadék pedig nem érkezik, viszont szemerkélő eső a délelőtti órákban néhol nem kizárt. A nyugati szél napközben egyre inkább megélénkül, néhol meg is erősödik, de a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-32 fok körül alakul, úgyhogy egyáltalán nem fogunk fázni. Aztán szombaton jön egy erőteljesebb hidegfront, ami miatt mégsem lesz olyan kánikula, mint ahogy azt korábban ígérték nekünk a szakemberek. 26-27 fok körül alakul aznap a csúcshőmérséklet, és akkor már lehet számítani akár záporok, zivatarok érkezésére is. És jönnek az utak hírei, úgy tűnik, hogy túljutottunk a mai délutáni csúcson, már csak a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában, a déli pályaudvarnál és a Károly körúton az Asztória felé tapasztalható torlódás. Városon kívül azonban az M1-esen a főváros felé továbbra is igen erős a forgalom, a kiépített terelésben Tata térségében kimondottan lelassult a haladás. Vissza a fővárosba, az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárás kell készülni elektromos közműjavítása miatt, és sávlezárás fogadja az autósokat a harmadik kerületben a Folyondár utcában is, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt. Mindkét helyen a vízvezetéket javítják. Csepelen a Határ utcai körforgalomban ugyancsak útszűkület van, mert itt is a vízvezetéket javítják, Budafokon pedig a Városháztér belső területét zárták le rendezvény miatt, ez így lesz egészen vasárnap este 11-ig. A második kerületben a Törökvíz úton is dolgoznak, itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat a Pusztaszeri út közelében, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Freddie Mercury dala, Living on My Own, itt a Sláger FM-en, és ez is egy olyan dal, ami megadja a ritmust, akár az esti edzéshez is, mert a testmozgás az ugye nagyon kell, főleg a szorgalmi időszakban, amikor egyre fokozódnak a bennünket nyomasztó terhek. No de, itt a Kívánság műsorban nem csak a zenékkel igyekszünk stresszt oldani, hanem azzal is, hogy stresszűző programokat keresünk önöknek. Jön például ezen a hétvégén a Puskás Arénában a Családi Mozgás Fesztivál, ha már testmozgás. Ugye szeptember 6-án minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról szól majd a Puskás Arénában. Egész nap tartanak majd a programok, lesznek nagy kihívást jelentő feladatok, például próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsasságunkat, sőt, megrendezik a Dadatlant is, ahol az apa-gyerek kapcsolat helyeződik előtérbe, hiszen apukák a gyerekekkel együtt vehetnek részt ebben a sportversenyben, lesznek olyan standok is, ahol az egészséges életmódról tájékozódhatunk. Vasárnap találkozzunk a Puskás Arénában, itt a Sláger FM-en pedig akkor folytatódik a Kívánság műsor. Szia Kata! Nagy bánat érte a héten a család legkisebb tagjait. Kiderült, hogy ez az iskola nevű dolog bizony nem csak egy-két nap, hanem viszonylag állandó elfoglaltság. Neki kérném Freddytől a Pain and Glory-t. Edith írta nekünk ezt az üzenetet, és három hatalmas mosolyt is mellékelt az üzenete mellé. Oké, akkor a gyerkőcöknek érkezik a Pain and Glory Freddytől. Sziasztok, Andinak játszátok le, légy Glenn Frey-től a The Heat is On, ezt pedig Máté írta nekünk, úgyhogy az ő kívánsága is teljesül.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Hogyan repült ez az óra is? Már csak 4 percünk van 7 óráig, úgyhogy már is érkezik Kortutai Dória friss információkkal, de a kívánság műsor a következő órában is folytatódik, és még a hírek előtt is teljesül egy kérés. Imi azt írja a sziakat, a kérlek jázd le Melindának nagy kátára Rúzsa Magdi Tejút című számát. Ezzel kívánok jó pihenést neki. Nagyon szeretem én is Rúzsa Magdinak ezt a számát, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Október 1-től a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány önálló környezetvédelmi főhatóságot hoz létre, távozik posztjáról dr. Szlávik János. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány átfogó jelentést tesz közzé a gyermekvédelemről, amelyet Gyurkó Szilvia államtitkár készített és a kormányülésen bemutatott. Publikálják a jelentést, valamint nyilvánosságra hozzák a korábban létrehozott 1 milliárd forintos kártalanítási alap működésének részleteit is, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy október 1-től a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A fejlesztésükre 3 milliárd forintot csoportosít át a kormány. Idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd. 2028-ban 1 milliárd forint jut erre. Plusz források érkeznek a gyermekvédelembe, és két lépcsőben béremelés jön a gyermekvédelmi és a NOKS dolgozóknál. Az első október közepén, a második január 1-én jövő héten döntenek egy 10 milliárd forintos átcsoportosításról a legsürgősebb problémák kezelésére. A kormány döntött arról is, hogy a megváltozott munkaképességű 65 év feletti ellátottak havi juttatása minimum 120 ezer forintra nő, a fiatalabbaknál 10%-kal emelik az ellátást. A nyugdíjszerű ellátásokkal kapcsolatos további döntések a következő hetekben és a 2027-es költségvetésben nyújtásokor várhatók. A kabinet helyreállítja a Magyar Orvosi Kamara jogait, visszakapja szakmai véleményező szerepét és a tagság ismét kötelező lesz. A javaslat társadalmi egyeztetésre kerül. Országos fásítási program indul 2030-ig. Új erdők és vízparti sétányok kapnak vissza nem térítendő támogatást. Klímaálló fajtákat telepítenek, és kiemelt figyelmet kap a felgondozásra minden településen. A legnagyobb településeken, így Budapesten is előnevelt fákat kell telepíteni. Eközben a kormány felülvizsgálja a büntetőeljárások lassulásának okait, hogy gyorsabban szülessenek jogerős ítéletek, és ne akadhassanak el ügyek rendőr vagy ügyész hiánya miatt. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter videójában arról beszélt, a vízüggyel és katasztrófavédelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak. A katonák a Duna-Szentbenedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket is teljesíteni tudják. Új vezető irányítja a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Dr. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betöltött. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Dél-Pesti Centrum Kórházból, szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. A változás dr. Szilágyi Jörs főigazgató és dr. Kellai Krisztián orvosigazgató jelentette be, kiemelve, hogy az intézmény előtt építkező időszak áll. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Gödöllői járásbíróság a Kállói idős otthon vezetőjét, mert az egyik elhunyt lakó bankkártyájával tucatnyi jogosulatlan tranzakciót hajtott végre, ezzel összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértett örökösének. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönre ítélték, 1 év 4 hónapra felfüggesztve 325 ezer forint pénzbüntetéssel. 2,5 évre eltiltották minden olyan munkától, ahol szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, a vádlott enyhítéséhez fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Ugye újabb hidegfrontok jönnek, a következő szombaton érkezik majd, és emiatt már holnap élénk lesz a légmozgás, de holnap még kimondottan meleg lesz, napközben 30-32 fokot ígérnek a szakemberek. A reggeli felhős ég pedig nagyon hamar kitisztul. Szombatra ígérték a legmelegebbet ezen a héten, hát most már a hidegfront miatt úgy néz ki, hogy csak 26-27 fok lesz, úgyhogy visszafogottabb lesz a szombatunk, vasárnap azonban ismét 29-30 fokat élvezünk majd, és sok lesz a napsütés. Szétnézünk az utakon, a délutáni csúcsnak ugyan vége, viszont történt egy baleset a Szent Gellért téren, a Szabadsághídra jobbra kanyarodósában, úgyhogy itt most ezért nehézkes a közlekedés, városon kívül pedig még mindig van torlódás az M1-esen a főváros felé tartó oldalon, Tatabánya és Szárliget között kell most a legerősebb torlódással számítani. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárásra készüljenek elektromos közműjavítás miatt. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága egy építkezés miatt megfordult, és ugyanitt a Kisdiófa utcát is lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között, ez is nehezíti a közlekedők dolgát. Sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt, illetve éjszakánként este 7-től, tehát mostantól holnap reggeli 6-ig a 10. kerületben a Fertő utcában, a Vasúti felüljárónál és a Basa utcában, a Száva utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőrös irányítással elektromos közmű karbantartása miatt, illetve dolgoznak a 22. kerületben a Rózsakert utcában, az 5. utcánál, itt javítják a vízvezetéket. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában pedig már is teljesül Anna Mari kérése, aki Maroon 5 Moves Like Jagger című dalát szeretni küldeni a barátnőjének Szilvének. Előtte azonban itt van Zsóka üzenete, ő Ed Sheeran Bad Habits című dalát küldi Mártének a szülinapjára.

Ez a dal is jól esett, az Érésértől szólt az Always itt a Sláger FM-en, örökké tudnám hallgatni. Egy perce járunk 4:08 után is, még tart a kívánság műsor, de sajnos nem tudom örökké az önök kéréseit teljesíteni, már csak ebben az órában van lehetőség, hogy kérjék a kedvenceiket. Tudják SMS és telefonszámunkat, ugye? 0630303095 és hát ott van mobil applikációnk. Azon keresztül is jöhetnek az üzenetek. Én pedig mondom, hogy hogyan tehetjük pörgős és feledhetetlenné az előttünk álló hétvégét. Jön szombaton a Biatorbágyi Szüreti Fesztivál, ami nagyon különleges nevet kapott, Ürgeöntés lesz a címe ennek a szombati programnak. Nem véletlen, hiszen a Biatorbágyi Ürgehegyen rendezik meg a programot. Nyitott borospincékkel, borkóstolóval, pincetúrával, lovas felvonulással és számos egyéb programmal várnak bennünket. A gyerkőcöknek például lesz ugrálóvár, de megnézhetnek majd egy báb előadást is, a Bruno piros autóját, lesz főzőverseny, ez már a nagyobbaknak, állatsimogató és lovaglás este az Akuszton, Akusztik és a Parti Duo, a Nem Kijárat és az Anima Sound System is koncertezik majd. Szóval mindez az Ürgeöntés Szüreti Fesztiválon szombaton, Biatorbágyon, ahol minden program ingyenes. És hogy mi jön a kívánságműsorban, azt már is mondom. Szép estét, Gábor vagyok, egy kedves ismerősömnek, Anitának szeretném küldeni a Halott pénz gyerekek című dalát, és üzenem neki, hogy figyeljen a szövegre. Ez tényleg egy olyan dal, aminek nagyon érdemes figyelni a szövegére. Azonnal érkezik, de előtte meghallgatjuk az Arctic Camera dalát, a Somewhere in My Heart-ot

0: szárnya.
1: Ugye, hogy érdemes figyelni a szövegére ennek a dalnak? Ez volt a Halott pénz és a gyerekek itt a Sláger FM-en. Ez pedig még a Kívánság műsor egészen este 8-ig. Én Kiskata vagyok, és már is mondom, hogy mivel megyünk tovább, este 8-ig. Én Kiskata

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. A következő napokra is sok napsütést ígérnek a meteorológusok, azonban szombatig még jöhetnek záporok, majd szombat délután átviharzik fölöttünk egy front, ami után vasárnapra ismét megnyugszik az idő, de azért nagy esőkre ne számítsunk, hiszen csak elszórtan érkezhet egy-egy futó zápor zivatar, sőt a legtöbb helyen csak beborul majd az ég, dörög villámlik, de nem esik, és aztán elvonulnak a felhők. Holnap egyébként még nagyon meleg lesz, 20-21 fokkal indul a napunk, délután pedig 30-32 fok lehet, míg szombaton 26-27 fok között alakulnak a csúcsok. És megnézzük, hogy milyen útakadályok nehezítik a közlekedők dolgát. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárás fogadja az autósokat, illetve az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi tér közelében. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága egy építkezés miatt megfordult, és ugyanemiatt a Kisdiófa utcát is lezárták egy rövid szakaszon a Király utca és a Dob utca között. Sávlezárás nehezíti a haladást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Vasúti híd felújítása miatt, és sávlezárás van a 22. kerületben a Lányka utcában is kifelé a Szabolcsi Jenő térnél, mert itt is javítják a csatornát, illetve a 11. kerületben a Péterhegyi úton, a Neszmélyi útnál sávlezárás van a Kelenföld vasútállomás felé, mert itt is javítják a vízvezetéket. És egy kis változatosság, gázvezeték javítás miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárás van, ezt követően pedig esténként, éjszakánként útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy erre is figyeljenek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Cher dala, Walking in Memphis itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már nem sokáig. Megvannak számlálva a perceink, 0630-30-30-95-8, ide írják meg gyorsan, hogy mi az a dal, amit szívesen meghallgatnának még ma délután este. Én pedig egy olyan programot szeretnék önöknek ajánlani, ami hát igencsak hátborzongató. Most szombaton ugyanis Dulai Péter bűntörténésszel sétálhatunk egyet a Normafánál, aki eredeti büntetőiratok és fotók alapján vezet végig bennünket egy Normafánál történt gyilkosság részletein. Az eset egyébként még 1962 nyarán történt, és akkoriban nagyon felkavarta a kedélyeket, olyannyira mindenki erről beszélt, hogy Fejes Endre úgy döntött, hogy regényt ír róla, amiből aztán film, illetve egy színpadi mű is készült Presser Gábor zenéjével, Jó estét nyár, jó estét szerelem címmel. Ez lesz a cím egyébként ennek a sétának is, amit szigorúan felnőtteknek ajánlanak. Ugye a true crime, a valós bűnügyek műfaja mostanában nagyon népszerű, úgyhogy ezért is érdemes ezen a Normafán eltett sétán részt venni. No, de itt a Sláger FM-en, ha szeretnék kivenni a részüket a kívánság műsorból, akkor itt az idő. Bazsi azt írja, a Magna Cum Laude-tól játszatok valamit, létszél. Legyen akkor ez a Gyerünk tavasz, Bazsi, már is neked szól a dal. Ildi pedig Attilának üzeni, hogy nagyon szereti és küldi neki Rick Astley-től a Never Gonna Give You Up-ot.

Ez volt a Magna Cum Laude dala, ha gyerünk tavasz itt a Sláger FM-en azoknak, akik már nem bírják az őszt és a tavaszra vágynak. Viszont a Kívánság műsor utolsó dala jön, Ritától érkezett a következő üzenet. Anyukámnak szeretném, ha lejátszanátok a Földre való című dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. A legszebb üzenet egy gyönyörű dalhoz, ez szól a hírek előtt itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
2: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben. Üdvözlöm Önöket, Szentőfi Pori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Az ellenőrzés részleteit később közlik. Veszprém a második legfejlettebb megyeszékhely, Balatonfüred pedig saját kategóriájában a fejlettségi és a fejlődési rangsort is vezeti az Egyensúly Intézet idei település indexében. Veszprémet csak Székesfehérvár előzi meg, a harmadik helyen pedig Eger végzett. A 15 000 lakos alatti városok között Balatonfüred sikerét a minőségi turizmussal és a tudatos városfejlesztéssel magyarázzák. Az 5 000 fő alatti települések fejlettségi listáján Felcsút az első, Hévíz a második, Tihany pedig a harmadik. Ebben a kategóriában a fejlődés ütemét tekintve Nemesvámos is dobogós lett, Felcsút és Szántód mögött. A budapesti kerületek közül az 5. kerület vezeti a rangsort. Az elemzés több mint 3100 települést és a főváros 23 kerületét hasonlította össze. Megállapításai szerint a fejlődésben a diplomások aránya és Budapest közelsége is meghatározó. Több mint 300 000 forint gyűlt össze azon a veszprémi jótékonysági futáson, amelyet egy 17 éves diák szervezett. Az Angliában tanuló Szigeti Máté a nyári szünetre hazatérve hívta életre az augusztusi rendezvényt a Veszprém völgyi futókörön. Mintegy 60-an álltak rajthoz, a lebonyolítást az SVSE és helyi vállalkozások is támogatták. A fiatal a krónikus betegségekkel élő gyerekekre és az orvosi kutatások fontosságára szerette volna felhívni a figyelmet. A teljes bevételt az Emberkék Alapítványnak ajánlotta fel, amely egy korszerű, a gyermekek neurológiai vizsgálatát segítő EEG készülék beszerzésére fordítja az adományt. Orosz István az Idő Anzisz képei című verse nyerte a balatonfüredi Salvatore Quasimodo nemzetközi költőverseny fődíját. A 34. alkalommal meghirdetett pályázatra 80 alkotótól mintegy 150 költemény érkezett. A külön díjat Pap Attila Zsolt, a térei díjat pedig Palotai Attila kapta. Az elismeréseket a szeptember 11-én és 12-én rendezett irodalmi fesztiválon adják át. Az Anna Grand Hotelben tartott díjkiosztót olasz zongora koncert zárja. Másnap irodalmi matiné és Tagore életművét bemutató minikonferencia várja az érdeklődőket. Csaknem 2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik Pápa kerékpáros hálózatát. Az előkészítés már megkezdődött, a beruházás 4 útvonalat érint. Új kerékpáros kapcsolat létesül az Erkel-Ferenc utca, Celli út körforgalmától a Juhar utcáig, és megújul a Zárda utcai gyalog- és kerékpárút. A Tesco környékét a Harangöntő és a Mézeskalács utcán keresztül kapcsolják a hálózathoz. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Talit Veszprémben szeptember 5-én szombaton. A Kolostorok és Kertek rendezvény területén 9:30-tól 7:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenyére 13:30-kor kerül sor. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja. Emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot. A rendezvényre ingyenes a belépés. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Karamell dala szólt, ez volt a Zeniten túl, és hát mi is túljutottunk már a Zeniten, és lassan lefelé áldozik a csillaga az idei esztendőnek, készülünk az év zárására, és lélekben már egy kicsit hangolódunk a jövő évre, már legalábbis a tekintetben mindenképpen, hogy elkezdődtek a szavazások, hogy mi legyen a következő év ilyen-olyan dolga. Például már lehet szavazni a 2027-es év ásványára is. Három különleges ásvány verseng a címért, amelyekre október 20-áig adhatjuk le a szavazatunkat. A Magyar Honi Földtani Társulatnak 2015-ben indította útjára az év ásványa és az év ősmaradványa programot, hogy egy kicsit közelebb hozza a nagy közönséghez a földtudományok a két izgalmas területét, az ásványtant és az őslénytant. Az év ásványának három jelöltje az Augit, a Chrysotillus és az Olivin. Kimondottan érdekes egyébként a három jelölt. Az Augit első pillantásra talán nem is a leglátványosabb ásványok egyike, egy sötét színű, gyakori kőzetalkotó ásvány, ami rendkívül elterjedt, olyannyira hétköznapi ásvány, hogy például a macskakövekben vagy a vasúti sínek közötti zúzott kőben rendre találkozhatunk vele. A másik jelölt a Chrysotillus, ami hát félelmetes, mert hogy fehér azbestként is emlegetik. A 20. században ennek az ásványnak a használata nagyon elterjedt volt a szigetelésekben, építőanyagokban, tömítésekben. Rendre alkalmazták, aztán később kiderült róla, hogy a levegőbe kerülő apró azbestszálak súlyos egészségkárosodást okozhatnak, emiatt a használatát ma már számos országban betiltották, nagyon fontos lenne, hogy jobban ismerjük ezt az ásványt, és hát a három jelölt közül a legszebb az olivén, a zöld drágakő, ami szintén egy gyakori ásvány hazánkban, a Balaton felvidéken gyűjthető is. Érdekessége pedig, hogy nem kizárólag földi eredetű, hiszen meteoritokban is gyakran előfordul. No hát ez a három jelölt, rajtunk múlik, hogy melyik lesz 2027-ben az év ásványa, azt pedig már is mondom, hogy mi lesz a következő dal itt a Sláger estében. Sipos F. Tamás érkezik, és a Nincs Baj Baby.

Honeybee szólt, az így játszom itt a Sláger FM-en, és hát nem tudom, Tarján Zsófi mennyire van kibékülve a saját hangjával, én a magam részéről imádom, mint ahogy az anyukája Hernádi Judit hangjáért is odáig vagyok meg vissza. Na de persze jó kérdés az, hogy ki mennyire szereti a saját hangját, ugye teljesen másként halljuk a hangunkat, miközben beszélünk, mint akkor, amikor visszahallgatjuk magunkat, és mindig elcsodálkozunk, hogy ilyen a hangom, ilyennek hallják mások. Hát igen, ugye a csontjaink rezonanciája rengeteget torzít a hangunkon, miközben beszélünk, és ezért halljuk teljesen máshogy, mint mások a hangunkat. No de ma reggel Podnem Petra és Somogyi Zoli hallgatóink

0: Képzeld, ugye?
1: Nem, tehát tudom, hogy sárga.
2: Tök jó. Gyönyörűen mondod, hogy sárga. Figyelj, volt-e már abból konfliktusod, hogy mondjuk másnak gondolták a hangod alapján azt, hogy te hány éves vagy?
1: Igen. Konfliktusnak mondjuk annyira nem mondható, de inkább meglepődtek, mert most nyáron történt, 14 éves fiammal üveget váltottunk vissza életünkben először, úgyhogy műszaki zseniként ügyesen, és egy bácsi mögénk. Hát, jó, hát ilyen 60 év körüli, tehát lehet, hogy idősebb is. És akkor mondja, jaj, gyerekek, ezt így vagy úgy kell. Cicanaci, tenisz, szoknya, kis rövid póló, kettét szofozott haj. Úgyhogy tehát így hátulról, meg a hangommal.
2: Olyan voltál.
1: A gyereknek ugye hirtelen mély hangja van, hála jönnek, nem az enyémét örökölte.
2: Na, az mondjuk jó, igen.
1: És akkor így megfordulok, és hát ami nagyon kedves volt tőle, hogy még mindig nem tűnt fel neki, hogy én 45 éves vagyok. És akkor tovább tegezett, hogy gyerekek, úgy kell gyerekek, amúgy kell gyerekek. Hát azóta többször találkoztunk, és mindig látványosan, szia, most a jogra is köszön nekem, én meg visszaköszönök neki, hát nagyon, nagyon aranyos volt. Úgyhogy, szóval sok, például a kommentben odaírtam nektek, hogy van egy Laci bácsi nevű férfit, Budafokon élek, városközpont, elég zajos hely, lótozó, kijött, ott hagyta a táskáját, egy magas fiú kiabál utána, csak nem hallja, semmi. Már egész messze járt. Akkor mondom, hogy hogy hívják a bácsit? Szóval Laci bácsi. Elültöttem magam, hogy Laci bácsi! Táját, és akkor így, az egész forgalom megállt, és akkor mindenki nézett rám, egy kicsit akkor olyan picinek éreztem magam, de aztán újra szóltam, hogy Laci bácsi is megfordult.
2: És te mit mondanál arra a kérdésünkre, hogy szereted-e a hangod?
1: Igen.
2: Na, ez igen. A lényeg.
1: Már megbékéltem vele. Ez tehát a mindig egy ilyen rekelt, búgó, szexi, dímon, ilyen, nem tudom, nem ítani hangot szerettem volna, de hát ez maradt, ez nem nőtt velem.
2: Szeresd, tehát, mert tök jó hangod.
0: Gyakran hallod vissza a saját hangod, mert ugye ez a fontos kérdés, mert ahogy mondtam, igen. Mi megszoktuk nyilván, hogy vágunk felvételek formában kismilliószor, de hogy értem, hogy az átlagember vagy a civil számára, aki nem ezzel foglalkozik, fura lehet, hogy egyszer csak hallja a saját hangját.
1: Igen, ez így van. Én voltam egy ilyen stúdiópróbán, hogy szinkron hangnak mennék. Uh-huh. Ott inkább nem az én saját hangom, hanem azt, hogy egy ilyen 5,5 éves gyerek hangján is tudok beszélni.
2: Muti?
1: Igen. Szia, Petra néni! Mit szólnál hozzá, hogyha én most odaadnám neked az ovis jellemet?
2: Jaj, te cuki vagy! Megölelgetnélek! Hát annyira édes kisgyerek lennél tényleg!
1: Hát az biztos. Szóval ekkor én visszahallottam a saját beszédhangom, aztán poénból bedobtam ezt a gyerekhangot is, a végére visítottak a röhögéstől. Hát mind a kettőt állítólag nagyon cukinak és jónak találták. Végül nem mentem. Oh. Ilyen tanfolyamon lett volna egybe, időm az nem sok volt. Úgyhogy még a másik sztorim az még egy olyan, hogy esetleg az öcsémet 2,5 éves koráig én oltattam egy dallal. Na most...
0: Parancsolj, hallgatjuk!
1: Ha Istenem, én ki kell fogaludni, mert őt azzal szoktam szivatni, hogy na akkor figyelj, énekelek, és akkor beálmosodik tőle.
2: Édesem! Mi ez a dal? Meghallgathatjuk?
1: Jó, oké. Ablakomba, besütött a hold villám.
2: Zoli,
1: a kikettőt. És akkor ilyen hosszú ez, az első verszak végére már akkorák a társítalmú.
2: Édesem. Maradj mindig ilyen vidám, kérlek, és szeresd a hangod, mert tök jó.
1: Tőletek is vidám vagyok, mert iszonyú zenéket adtok, Hájéknek sok Bonnie Tyler-t, úgyhogy...
2: Hát igen, mi is nagyon szeretjük. Az ő hangját is nagyon szeretjük.
1: Mindig olyat akartam volna, de hát ez jött.
2: Hát olyat én is akartam volna.
0: Nem akart olyat, ő nagyon félt, ugye meg kellett műteni régen a hangszalagját, és nagyon félt, hogy majd mi lesz, és igazából utána futott be. Tehát, hogy aztán soha nem bánt meg, és ha már mély hang. Sziasztok, egy SMS. Sziasztok, már kisgyerekként is mély hangom volt. Régen azt hittem, hogy ez nem jó, mert fiús. Szerencsére én magam, szerencsére kinézetre nőies vagyok. És legalább, ha beleszólok a telefonba, nem is kell bemutatkoznom.
2: Ennyi.
0: Írta az állatorvosunk Marci.
2: Ennyi.
0: Köszi szépen neked is.
2: Szia.
1: Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot.
3: Egyébként szerintem mindenkinek fontos lenne, hogy tisztában legyen azzal, hogy milyen is a hangja, milyennek hallják mások. És hát most már a telefonok remekül alkalmasak arra, hogy hangot rögzítsünk velük, úgyhogy ha még soha nem hallották a saját hangjukat, akkor próbálják ki ezt a funkciót. Itt a Sláger FM-en pedig holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel. Pornán Petra és Somogyi Zoli hajnali 6-kor ébreszt majd bennünket, most pedig jön a vétek dala, a Nem szabad sírni.

0: le mellém.
1: Ez a sláger este, és benne a Tank Csapda dala szólt, az ülj le mellém. És hát érdemes lesz leülni mellénk ma este is, mert hogy érkezik majd este 10-kor Esmiller András kollégám, és vele érkezik majd Farkas Tamás, koreográfus, néptánc pedagógus, aki egy nagyszabású produkció egyik jelenetén dolgozik, éppen amit majd októberben láthatunk, a Duna Művész Együttes Műpás Cigányok Arca című bemutatójáról, valamint erdélyi gyűjtő munkájáról is mesél majd nekünk, egy picit belefülelünk a beszélgetésbe.
2: Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe a Cigányok Arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes, művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt, mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
3: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
2: Abszolút, másfél éve.
3: Azért, hogy biztos, hogy beszéltünk már róla.
2: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége, perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, második világháború idején romániai romákat, Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak, ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg az előadásban, és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, Göncő zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
3: És hol tartotok most a folyamattal?
2: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban, két napon keresztül meg ezt a jelenetet tökéletesítjük.
3: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni.
2: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Lehetőséget ad arra, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét, ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
3: De ezeket a fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncolják ki?
2: Így van. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
3: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
2: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56-48 koncentrációs táborok hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években. Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Együtt válogattuk a szövegeket. Van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
3: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, milyen a lelkiállapotod, de azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik rész, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
2: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom. Otthon van a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó mozgások bizonyos tekintetben mégis terápia szinten hatnak. Azt gondolom, hogy rám is. Az én tudattalanomból érkező és korábban elnyomott vagy elfojtott érzelmek színpadi formában való megjelenése, bízom benne, hogy gyógyítani fogja a közönséget is, ahogy mondtam, jó magamat is, a táncostársakat is, és a táncostársakból érkező, megint csak ezt a tudattalanból érkező impulzusok, bízom benne, hogy a közönséget egyaránt segíteni fogják. Ezek zajlanak most a lelkemben.
1: Ezt a dátumot is érdemes felírni a naptárba. Október 15-én és 16-án láthatjuk tehát a Duna Művész Együttes előadását a MIPA-ban. Itt a Sláger FM-en pedig 10 órakor kezdődik a Slágerkult, ott hallgathatják meg a teljes interjút. Mi pedig megyünk tovább a Machine Mouse dalával. Jön a játékos még a hírek előtt.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 hetes ülésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint a kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Három hetes ülésezési rendre tér át az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek majd úgy, hogy ne ütközzenek a plenáris üléssel. A javaslatot minden frakció támogatta. Az Országos Mentőszolgálat augusztusi kiérkezési adatai szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység, ami a júliusi értékhez képest növekedést mutat. Budapesten a 90%-os kiérkezési idő 24,76 perc volt, vagyis 2,3 perccel gyorsabb az országos átlagnál. Augusztusban 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből 16.884 Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az Észak-Alföldi volt a leggyorsabb, az Észak-Magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalomba állt Budapesten a 41. KAV villamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab KAV villamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek folyamatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamos találkozhatnak vagy utazhatnak rajta. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a növekedés üteme erősen egyenlőtlen. A dinamikus felívelés legfőbb záloga a diplomások magas aránya és Budapest közelsége. A fővárosban az 5. kerület vezeti a rangsort, megelőzve Terézvárost és a budavári kerületet, míg a fejlődési ütemben Józsefváros és Újbuda is kiemelkedik. A vármegye székhelye közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli apró falvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Cserhát is Zsuzsa dalaszolt. Ez volt a Hamu és Gyémánt. Én pedig Kiskota vagyok, és önök a slágerestét hallgatják, még ezt az órát tölthetjük együtt, és hoztam önöknek egy nagyon érdekes hírt egy újabb csodálatos természeti jelenségről, amelynek az eredőjét nem igazán tudták megfejteni még a tudósok. Kanadában ugyanis a Williston tavon egy úszó erdőt figyeltek meg. Eleinte nem is akartak hinni az érkező kósza híreknek a tudósok, mert hát úszó erdő csak úgy nem jelenhet meg egy tó közepén, de érkeztek hozzájuk a jelenségről fotók, hol innen, hol onnan, és hát végül egy műhold is kiszúrta ezt az úszó szigetet, ekkor kezdték a tudósok komolyan venni, hogy tényleg történik valami a Williston tavon, csak hogy amilyen gyorsan felbukkant, olyan gyorsan el is tűnt a víztározóból ez a lebegő erdő, sokáig nem tudták, hogy merre van, aztán megint felfedezték, akkor azonban a Williston tóba torkolló Ospica folyóban úszkált, hogy hogyan alakulhatott ki ez a mozgó sziget, és egyáltalán mikor kezdett el csak úgy magától úszni a tavon, azt egyelőre nem tudják a kutatók, persze feltételezések vannak, de semmi biztosat nem lehet tudni az eredetéről. Egyelőre a gátat nem fenyegeti, viszont ez a jelöletlen mozgó akadály a hajósok számára komoly kockázatot jelenthet. Hát kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e megfejteni, hogy került erre a tóra ez az úszó erdő. Jó munkát kívánok ehhez a tudósoknak, mi pedig megyünk tovább már is a Radics Gigi dalával. Jön az Úgy fáj.

ahogy szeretted. 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt az sarok. Eladott garázs beálló, borozóból lett teázó, dohányból, ha van erre,

0: úgy jó, ahogy van.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Lóci játszik dalaszolt, ez volt a Minden úgy jó, ahogy van. Ez pedig a sláger este, és megnézzük, hogy mit ígérnek a következő napokra nekünk a meteorológusok. Változott egy kicsit a helyzet ahhoz képest, amit korábban ígértek, mert ugye azt mondták, hogy igazi kánikula lesz ezen a hétvégén. Hát kiderült, hogy a szombaton érkező hidegfront azért erősebb lesz, mint azt korábban feltételezték, úgyhogy már holnap, azaz már pénteken élénk lesz egész nap a légmozgás, de holnap még meleg lesz, a reggeli 20-21 fokot, délután 30-31 fok követi majd, és ahogy a reggeli felhők elvonulnak, szép napsütéses időben töltjük majd a péntekünket, szombaton azonban már jöhetnek olyan gomoly felhők, amikből akár eső is érkezhet, és aznap csupán 26-27 fok körül alakul a délutáni csúcs térségünkben, az ország déli felén azonban csak ugye hőség lesz, ott akár 34-35 fokot is mérhetnek majd, aztán vasárnapra, ahogy keresztül vonul rajtunk a hidegfront, normalizálódik az időjárás, akkor ismét 29-30 fokot várhatunk. Hát így alakul a következő napok időjárása, az estünk pedig a United dalával alakul tovább, jön a Nincs ősz, nincs tél.

0: Ez volt Roy és Ádám dala, ha csak egy pillanat, itt a Sláger FM-en is csak egy pillanat kellett a Terminátornak annak idején, hogy azonnal közönség kedvencé váljon. Ráadásul a mozifilm második része éppen idén lett 35 éves, ennek tiszteletére pedig egy kicsit leporolták a kópiát, felújították, és mától két héten keresztül Budapesten és országszerte a kiválasztott mozikban újra láthatjuk ezt a legendás produkciót. De hogy mitől is legendás a Terminátor 2, hát arról beszélgetett a Sláger reggelben Porten Petra és Somogyi Zoli, Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A 35. évfordulójára tekintettel újra mozikban a Terminátor második része. És itt van velünk Dudás Viktor filmszakértő is. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Képzeld el, hogy egy hallgatónk azt a kérdést tette fel, hogy bocsánat, mitől is kultfilm a Terminátor, milyen emberi értékeket hordoz? Még mielőtt válaszolnál, elmondom, hogy a mi kis barátunk az AI mit válaszolt. James Cameron 1984-es sci-fi akciófilmje alapjaiban változtatta meg a műfajt, és ikonikus szállóigéket, meg karaktereket adott a világnak, úgyhogy egyértelműen kultfilm.
1: Aha.
2: Ezt az AI mondja, de mit mond egy filmszakértő?
3: Hát vitatkoznék azért a kedves hallgatóval.
2: Köszönöm.
3: Hát egy Terminátor film az nem azért érdekes, vagy kultikus, mert hogy annyira varázslatos színészi alakítást és annyira mély lélektani drámát adott nekünk az élethez. Egyébként ez is van benne, de hát ugye ez egy kor jelenség volt.
2: Bizony.
3: És ugye a maszkulin filmek maszkulin filmje azért még mindig a Terminátor, tehát amikor arról beszélünk, hogy na vajon ki a nagyobb sztár, hogy most a Schwarzenegger a nagyobb sztár, vagy a Stallone a nagyobb sztár, vagy a Bruce Willis a nagyobb sztár, vagy a Jean-Claude Van Damme, akkor azért az alakításai révén, és leginkább a Terminátor sorozatnak köszönhetően azért a Schwarzenegger jön ki ebből a versenyből közvéve nyertesen. Persze most nyilván a Sylvester Stallone rajongók biztos bosszankodnak, tehát hogy nehéz eldönteni, talán úgy lehet fogalmazni, bocs Bruce Willis, de hogy ők azért ketten előrébb vannak az akcióhősségben.
1: Jó,
3: mert hát tényleg ez egy korszakos film volt.
2: Így van.
1: Legyünk korrektek, az Oscart viszont Arnold Schwarzenegger biztos nem tudta volna eljátszani a Stallone helyett.
2: Tehát, egyébként hogy, igen, szerintem sem.
1: Örülök, hogy szóba hoztad ezt a...
3: Nyilván, de hát most a Terminátorban pont a Schwarzenegger kellett.
1: Tehát ja, hát
3: az elég sokszor elhangzott már a Schwarzeneggertől is, meg másoktól is, hogy a Schwarzeneggert ugye először nagyon-nagyon át akarták formálni, beszédtanárhoz vitték, stb. És aztán egyszer csak valaki rájött, hogy de gyerekek, hát ennek az embernek ez az igazi értéke, hogy ő úgy beszél, mint egy gép.
2: Igen.
3: És olyan a kiejtése, és olyan a viselkedése, próbáljuk ezt meg vele. És ugye a James Cameron ugye az első Terminátorral még ugye egy ilyen dárkos, sci-fi-s sztorit csinált, és ugye ebben pont ez a második rész volt az, ami teljesen új dimenzióba tette az egész történetet minden szempontból. Hát egyrészt a világ filmművészetének egyik legnagyobb csavarja az, hogy a karaktert, a Terminátort, a Schwarzenegger által megformált Terminátort, azt a második részben teljesen átpozícionálja.
2: Igen.
3: Tehát az első részben ugye ő a pusztító, aki el akarja Sarah Connort pusztítani, a második részben pedig ő az, aki
1: ő
3: a védelmező, és gyakorlatilag a gonoszt, ugye a Patrick Stewart karakterével, ugye a T-1000-essel egy magasabb szintre emeli, úgy, hogy ezt a magasabb szintet olyan látványtechnológiával oldja meg, amitől tényleg ugyanúgy, mint annak a bizonyos orvosnak a kupaka, hogy kiesett a szájából, ugyanígy bámulva nézte a világ összes moziba járó embere, mert hát ma már ugye a CGI technológiát azért természetesnek veszük a moziba, de az, amit mi a T-1000-essel láttunk először, akkor még 91-ben a mozival, az tényleg olyan volt, amit a mai fiatalok, most nem akarok itt boomerkedni, ez aki már az AI korszakban kezdett el filmet nézni, az el se tudja képzelni, hogy annak milyen
1: releváns hatása volt. Örülök, hogy szóba hoztad a Schwarzenegger színészi kvalitását, már erre kérdeztem volna rá, de ezt meg is válaszoltad, viszont még amit, hogy mennyire kultikus vagy nem, azért abba gondoljatok bele, hogy tényleg a 80-as években járunk, és manapság, amikor itt az AI meg egyebek kapcsán sokakban felvetődik, hogy jó irányba tart-e a világ, hogy itt a gépek majd tényleg átveszik az uralmat, nekem nagyon sokszor pont a Terminátor második része jut eszembe. Nem azért, mert azt feltételezem, hogy ilyen mérvű apokalipszis mostanában bekövetkezhetne, de azért tudod, hogy mindig beugrik, hogy hájájáj, jó lesz az, hogyha majd a gépek irányítanak. És ez, amit mondasz, hogy a CGI előtti korszak, ebben is ugye úttörő volt a film, tehát hogy ott az olvadó fickó, meg a robbanások, meg az apokalipszis, meg a gépeknek a megjelenítés, ez mind-mind még a klasszikus hollywoodi trükkökkel történt?
3: Többnyire igen. Tehát ugye az, amikor a Schwarzenegger menekül a motorral a csatornában a kamion elő, tehát azért érdemes megnézni, mert nagyon sok ilyen forgatási részlet van a különböző közösségi média felületeken, hogy az hogyan és miként lehet, hogy hogyan is csinálták. Tehát nagyon sok háttérinfót lehet róla találni, nagyon élvezetes, bele lehet veszni egész jól. De például, amit az AI-jal kapcsolatban mondtál, hogy mennyire másképp gondolkodott akkor még a világ, mert ugye akkor még arról volt szó, hogy a gépek majd a fizikai erejükkel fognak leküzdeni minket. És ugye ma már látjuk, hogy a közösségi média platformok és egyébként az AI is leginkább a gondolatainkra hatnak.
2: Bizonyám.
3: Tehát, ők már nem akarnak minket fizikai erőfölénnyel a sarokba szorítani, hanem egyszerűen csak az információ áramlással, meg az információ adással, ilyen smooth operatorként azt mondják, hogy figyelj, szerintem inkább ezt kéne csinálni, meg inkább azt kéne csinálni, meg lép be ebbe a közösségbe, meg lép be abba a társaságba, meg a Facebookon majd olyan posztokat irányítok az orrod elé, amitől majd te azt fogod hinni, vagy azt fogod gondolni, hogy. Tehát azért ezen a filmen ezt is nagyon jól le tudjuk mérni, hogy a társadalom mennyire és hogyan befolyásolódik a mesterséges intelligencia, ami ugye egyfajta gép és robotika által. De még visszakanyarodnék a hallgató korábbi kérdésére, hogy kultfilm. Tehát, hogy 100 millió dollárból készült a film akkor. Ez elképesztő összeg volt. Ugye ugyanabban az évben készült például a Bárányok hallgatnak, ami alig 20 millió dollárból készült.
2: Hát igen.
3: De ugye abban az évben volt szintén a JFK, a Nyitott Dosszié című film, ami szintén körülbelül 40 millió dollárból készült. Tehát hogy azért jól érzékelhető, hogy azért ez a film az átlag költségvetésnek a sokszorosa volt, és egyébként be is hozta, mert ugye abban az évben a legnézettebb film volt világszerte. Versenyzett némileg ugye a Disneynek a Szépség és a Szörnyetek című animációjával, de ugye az hosszabb kifutású volt, máshogy számolják, mindegy, de azért a 90-es évek elejének a Terminátor 2 egy elképesztő meghatározó alkotása volt, úgy, hogy a Titanic ugye még csak utána jön.
1: Abban most bele se kezdjük.
2: James Cameron, igen, ez egy zseni. Tudjuk, hát tudja, hogy mihez kell nyúlni. Köszönjük szépen nagyon, igen. Viktor.
1: Köszönjük Dudás Viktor filmszakértőnek.
2: Szép napot!
3: Sziasztok!
0: Én biztos, hogy megnézem ezt a filmet. Remélem, hogy találkozunk majd valamelyik moziban, és holnap reggel is velünk indítják a napot. Petra és Zoli 6 órakor érkezik, és ha minden igaz, Kajdi Csaba, Cilla is csatlakozik hozzájuk. Most pedig a Neoton família csatlakozik hozzánk. Szól tőlük már is a pángok.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az országos vérellátó szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszítené vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Keményfa esetén 23 ezer, lágyfa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárcavezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna nekik. Az Pesi Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retrovéradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrózene, sör, virsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: These beautiful things that I've got.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a

0: társak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Október 1-től a javító intézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A kormány önálló környezetvédelmi főhatóságot hoz létre. Távozik posztjáról dr. Szlávik János. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány átfogó jelentést tesz közzé a gyermekvédelemről, amelyet Gyurkó Szilvia államtitkár készített és a kormányülésen bemutatott. Publikálják a jelentést, valamint nyilvánosságra hozzák a korábban létrehozott 1 milliárd forintos kártalanítási alap működésének részleteit is, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy október 1-től a javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe. A fejlesztésükre 3 milliárd forintot csoportosít át a kormány. Idén 500 millió, jövőre 1,5 milliárd. 2028-ban 1 milliárd forint jut erre. Plusz források érkeznek a gyermekvédelembe, és két lépcsőben béremelés jön a gyermekvédelmi és a NOKS dolgozóknál. Az első október közepén, a második január 1-én jövő héten döntenek egy 10 milliárd forintos átcsoportosításról a legsürgősebb problémák kezelésére. A kormány döntött arról is, hogy a megváltozott munkaképességű 65 év feletti ellátottak havi juttatása minimum 120 ezer forintra nő, a fiatalabbaknál 10%-kal emelik az ellátást. A nyugdíjszerű ellátásokkal kapcsolatos további döntések a következő hetekben és a 2027-es költségvetés benyújtásakor várhatók. A kabinet helyreállítja a Magyar Orvosi Kamara jogait, visszakapja szakmai véleményező szerepét és a tagság ismét kötelező lesz. A javaslat társadalmi egyeztetésre kerül. Országos fásítási program indul 2030-ig. Új erdők és vízparti sétányok kapnak vissza nem térítendő támogatást. Klímaálló fajtákat telepítenek, és kiemelt figyelmet kap a fákgondozásra minden településen. A legnagyobb településeken, így Budapesten is előnevelt fákat kell telepíteni. Eközben a kormány felülvizsgálja a büntetőeljárások lassulásának okait, hogy gyorsabban szülessenek jogerős ítéletek, és ne akadhassanak el ügyek rendőr vagy ügyész hiánya miatt. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítésén, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter videójában arról beszélt, a vízüggyel és katasztrófavédelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített védmű stabil, a kövek a helyükön vannak. A katonák a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket is teljesíteni tudják. Új vezető irányítja a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Dr. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betöltött. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Délpesti Centrum Kórházból, szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. A változás dr. Szilágyi Jörs főigazgató és dr. Kellai Krisztián orvosigazgató jelentette be, kiemelve, hogy az intézmény előtt építkező időszak áll. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Gödöllői járásbíróság a kállói idős otthon vezetőjét, mert az egyik elhunyt lakó bankkártyájával tucatnyi jogosulatlan tranzakciót hajtott végre, ezzel összesen 1 millió 300 ezer forint kárt okozott a sértett örökösének. A vádlottat információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 8 hónap börtönre ítélték, 1 év 4 hónapra felfüggesztve 325 ezer forint pénzbüntetéssel. 2,5 évre eltiltották minden olyan munkától, ahol szociális gondozott felügyeletét vagy gyógykezelését végezni. Az ügyész 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, a vádlott enyhítéséhez fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifaelfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetni a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél, a koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifaáfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Keményfa esetén 23 ezer, lágyfa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénzt. Ügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárca vezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna nekik. Az Északpesti Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is bemutatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg retrovéradását. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrózene, sör, vír, slimenű és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos. Szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk. Ez a Karolina út 1921. Itt van a leghosszabb nyitvatartás. 8-tól 18-ig napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
1: A retrovéradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Szeptember 25-e és október 2-a között 24 nagy játékfilmmel tér vissza a koreai filmfesztivál a Corvin moziba. A történelmi drámától a road movie-n át az okkult akciófilmig egészen különböző történetek kerülnek vászonra. Három koreai rendező pedig személyesen is mesél majd a filmjéről a vetítések utáni közönség találkozókon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie és Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are the Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want to Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 hetes ürésezési rendre vált az országgyűlés szeptember 21-től. A legsúlyosabb esetekhez országosan 27 percen belül érkezett ki a mentő, az OMS szerint. A kormány felülvizsgálja a teljes hulladék gazdálkodási rendszert. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 3 hetes ülésezési rendre térett az országgyűlés szeptember 21-től, közölte Hallerné Nagy Anikó alelnök a házbizottság budapesti ülése után. Az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket, a B-heteken hétfőn biztosan, szükség esetén további napokon is. A C-heteket a képviselők választókerületi munkára kapják, a bizottságok a B- és C-heteken üléseznek majd úgy, hogy ne ütközzenek a plenáris üléssel. A javaslatot minden frakció támogatta. Az Országos Mentőszolgálat augusztusi kiérkezési adatai szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához országosan 27,6 percen belül érkezett meg a mentőegység, ami a júliusi értékhez képest növekedést mutat. Budapesten a 90%-os kiérkezési idő 24,76 perc volt, vagyis 2,3 perccel gyorsabb az országos átlagnál. Augusztusban 95.484 esetben riasztották a mentőket, ebből 16.884-szer Budapesten. A legsürgősebb P1-es esetek száma országosan 11.832, Budapesten 2.272 volt. A régiók között az Észak-Alföldi volt a leggyorsabb, az Észak-Magyarországi a leglassabb. Az OMS célja, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül kiérjenek. A kormány a teljes hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohumol hulladék gazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Forgalom vált Budapesten a 41. KAV villamos, amely a szükséges műszaki vizsgálatok és hatósági engedélyezés után kezdhette meg a közlekedést. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab KAV villamos beszerzése Budapest részére projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek folyamatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamossal találkozhatnak vagy utazhatnak rajta. Az Egyensúly Intézet 2026-os település indexe szerint szinte minden magyarországi település fejlődött 2014 óta, de a növekedés üteme erősen egyenlőtlen. A dinamikus felívelés legfőbb záloga a diplomások magas aránya és Budapest közelsége. A fővárosban az 5. kerület vezeti a rangsort, megelőzve Terézvárost és a budavári kerületet, míg a fejlődési ütemben Józsefváros és Újbuda is kiemelkedik. A vármegye székhelye közül Székesfehérvár a legfejlettebb, a legnagyobb ugrást Miskolc ért el. A falvak mezőnyét Felcsút vezeti, még a legkevésbé fejlett települések Észak-Borsodban és a dél-dunántúli apró falvas térségekben találhatók. Az agglomerációs települések túlzott népesség növekedése és a szolidaritási hozzájárulás több helyen visszaesést okozott. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás Tulipán és Zsája kertek korok népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszont a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány lépésekkel biztosítja, hogy a tűzifa áfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Feloldotta a Gripen képzési tilalmat a vezérkari főnök. Szombaton ismét retrovéradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóság koncessziós feladat és hatásköreit, erről Köböl Anita a kormány szóvivő beszélt a budapesti tájékoztatón. A hatóság elveszíteni vétójogát a pályázatoknál és a szerződések kezelésénél. A koncessziós tanács is megszűnne. Magyar Péter miniszterelnök szerint az STFH nem a közérdeket szolgálta, ezért a kabinet végleg megszüntetné. A kormány intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a tűzifa áfa csökkentésének előnye a lakosságnál jelenjen meg. Szeptember 15-től az áfa 27%-ról 5%-ra csökken, de ez nem mindenhol látszik a fogyasztói árakban. Ezért rögzítik az állami erdőgazdaságok tűzifáinak januári árát. Kemény fa esetén 23 ezer, lágy fa esetén 15 ezer forintot köbméterenként. A szociális tüzelőanyagprogram kerete 10 milliárd forinttal emelkedik. A kormány költségvetési többletforrást biztosít a családi csődvédelmi szolgálatnak is. A szolgáltatás november 20-ától működik, és azoknak segít, akik nem tudják fizetni hitelüket vagy más pénz ügyi kötelezettségüket. A hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja az érintettet, ahol szakemberek segítenek áttekinteni a helyzetet és megtalálni a legjobb megoldást. Feloldott a Gripen vadászgép balesete után elrendelt kiképzési tilalmat Sándor Zsolt vezérezredes, erről a honvédelmi miniszter számolt be. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a szerdai kormányülés után Kecskeméten tartották a miniszteri értekezletet, ahol tájékoztatást kapott a Gripen baleset vizsgálatáról. A gép fekete dobozát Svédországban elemzik, és az adatok alapján lehet majd meghatározni a szükséges lépéseket. A tárcavezető szerint a pilóták hősiessége miatt Szolnok városa kitüntetést adományozna nekik. Az Pesi Centrum Kórház honvédkórházban megműtött pilóta pedig már otthonában gyógyul. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten, ahol a honvédség haditechnikai eszközeit is